0: amikor érzéseink, gondolataink kifejezéséről beszélünk, egy példa jut eszembe, amelyet mindannyian ismerünk, amikor a pohárral szemléltetjük azt, hogy a gondolataink mennyire pozitívak, vagy pedig negatívak. Hogy egy pohár, amely félig tele van, hogyan tekintünk rá. Mint amely félig üres, vagy amely félig tele van. Ezek a pozitív vagy negatív gondolatok akarva akaratlanul, de befolyásolják családi életünket. A kérdés, ami felmerül ebben az esetben, hogyan tudnánk a gondolatainkat ellenőrizni, vagy pedig hogyan sikerül a gondolatainkat pozitívan irányítani?
1: Létezik néhány módszer, amikor a gondolatokról van szó és ezeknek felügyeléséről. Az első dolog, amit elmondhatunk, az, hogy mi tudatában kell legyünk annak, hogy ezek a gondolatok nagyon könnyen elveszhetnek. És nem szabad sohasem megengednünk, hogy fontos gondolatok elvesztenek. Ezért nagyon jó használni egy papírlapot, és azonnal leírni, amikor egy különleges gondolatunk van. Egy másik módszer az, hogy meg kell támadni azokat a gondolatokat, amelyek rosszat tennének a mi életünkben. És különösen itt a negatív gondolatokról van szó. Ezeket egyszerűen, amikor rájössz, hogy egy negatív gondolat szeretne uralkodni feletted, vagy gondolatvilágot felett, akkor meg kell támadni azért, hogy megszabaduljunk ettől a gondolattól. Ezek emberi kifejezések, próbáljuk meghatározni valamilyen formában. Soha nem szabad feladni a harcot, akkor, amikor egy negatív gondolatról van szó. Habár uralkodni is szeretne fölöttünk, győztesek lehetünk felette, ezért nagyon fontos tudatában lenni, hogy ez egy gondolat, amit legyőzhetünk, és életünk megváltozhatik. Íme néhány példa, amelyet szeretnék használni. Vannak ilyen gondolatok, amelyek megjelennek a mi gondolatvilágunkban. Az én jegyesem sohasem fog megváltozni. Mindig olyan lesz, amilyen ő. Hogyha megint szeretnék beszélni erről a témáról, az én férjem biztos meg fog haragudni. Hogyha megmondom, hogy mi történt a valóságban, akkor elveszíti bizalmát. Nincs semmi értelme, hogy még kérjem az én férjemet, hogy mondja el, hogy mire gondol. Mert újra el fogja utasítani az én kérésemet. Azt hiszem, hogy gyűlöl engem. Ugye néhány kifejezés, és tény az, hogy ha megállunk egy pillanatra is, ami gondolatainkat ellenőrizzük, rájövünk, hogy sokszor mi is így gondolkoztunk, és ezek a gondolatok megjelentek. Mit teszel ezekkel a gondolatokkal, amikor megjelennek a te elmédben? Hogyha egy negatív gondolatot nem támadtunk meg, akkor ez fejlődni fog, és teljes elménket el fogja foglalni. Péter apostol az első levelében, az első fejezet 13. versében a következőket mondja. Annak okáért, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Tehát nem hiába mondja az apostol, hogy felövezvén elmétek derekait. Szükséges felövezvén gondolatainkat is, azért, hogy ki tudjunk küszöbölni a mi elménkből minden olyan gondolatot, amely negatív, amely akadály lenne a mi fejlődésünkben, és különösen, amikor a mi keresztényi fejlődésünkről van szó. Amikor gondolatainkat felügyelet alatt tartjuk, akkor ez pozitív módon fogja befolyásolni a mi házassági életünket.
0: Bárhol veszünk részt egy családépítő szemináriumon, előadáson, vagy pedig beszélgetünk családokkal, férjekkel, feleségekkel, általában mindig ugyanaz a gondolat jelenik meg. A férfiaknak gondot jelent az érzéseiket, érzelmeiket kifejezni, és így sokszor szegényé teszik a családjukat. Miért olyan fontos nem csak a feleségek vagy a férjek számára ezt elsajátítani, gyakorolni, és ugyanakkor megérteni a másikat?
1: Nagyon sok nő azzal síránkozik, hogy az ők férjük nem beszél soha az érzésekről, és vannak olyan feleségek, akik azt mondják, hogy nem is tudom, hogyha rendelkezik-e az én férjem érzésekkel. A férjem mindig kerüli azt, hogy jobban megismerjem. Ez történik akkor, amikor velem beszél, amikor velem van együtt, de nagyon sokszor előfordul az is, hogy amikor más személyekkel van, úgy viselkedik, hogy ne tudják megismerni, hogy ő ki az a valóságban. Más feleségek pedig azt mondják, hogy nagyon sok férj nem rendelkezik egy olyan szótárral, amikor ki tudja fejezni azt, amit érez, és máskülönben a nők ezt várják, hogy ilyen nemű elbeszélgetésre kerüljön sor. A férfiak megtanulják, hogy férfiak legyenek, és ezért megtanulják értékelni azt, ami a férfiassághoz tartozik, és ugyanakkor leértékelni mindazt, ami a nőiességhez tartozik. Sokszor érzelmileg a férfiak zárkozottak. Ők szeretnék kifejezni az ők férfiasságukat oly formában, hogy soha senkitől ne kérjenek segítséget, ne kelljen támaszkodjanak senkire, különösen amikor tévedtek, ez egy rossz érzés kelt bennük, hogy ők beismerik az ők tévedésüket, vagy olyan helyzetet, amikor kiábrándultak, ők úgy fogják fel, a férfiak általában, hogy én megoldom ezt egyedül, nekem sikerülni fog ez, nincs szükségem a senki segítségére. Nagyon sokszor ez oda vezet, hogy nem tudnák kimondani ezt a kifejezést, kérlek, segíts. Még akkor sem, amikor nagyon szükséges a segítség. Az ők felfogásukban férfinak lenni azt jelenti, hogy ne függ senkitől. Az az ember, aki mástól függ, az nem jó semmire. És ők nem szeretnék elfogadni azt, hogy másoktól függjenek. Ők szeretnének sikert aratni, ami azt illeti a karriert, ami azt illeti a családi életet. Minden területen szeretnének győzedelmeskedni, de senkinek segítsége által. Ezért szeretnék mindig kifejezni azt, hogy ők versenyszelleműek, ezért ők dolgozhatnak utolsó pillanatig, ha kell, lemondanak a szabadnapokról, még a szabadság napjairól is lemondanak, mert így fogják fel a helyzetet. Az ilyen típusú férfiak számára az érzések gyengeséget jelentenek, és például a félelem egy olyan érzés, amelyre nehezen ismernek rá. Nagyon sok férfi és némelykor nő is az értelmet használják, mint védőfal az érzések előtt. Ellemezik az ők érzéseiket, nem mondják el azonnal, de ugyanakkor el kell mondjuk, hogy a férfiak és a nők közös érzésekkel rendelkeznek. Nem kell azt higgye egy férfi se, hogy az ő érzései más neműek, nem hasonlítanak az ő feleségének érzéseivel. A különbség abban áll, hogy a nő egyféleképpen mondja el azt, amit érez, a férfi pedig másféleképpen fejezi ki azt, amit érez. A legtöbb nőt úgy ismerik el, mint kapcsolati igényes személyek, az érzések foglalják el az ők életükben az első helyet, de nagyon sokszor előfordul, hogy úgy a férfiak, mind a nők rendelkezzenek mind a két jellemzővel, és pedig lehet racionális is, de lehet kapcsolati igényes is.
0: Nagyon érdekesek azok a módszerek, amelyekkel úgy a férfiak, mint a nők próbálnak meg védekezni ezen gyengeségük ellen, hogy érzéseiket, érzelmeiket nem tudják, sőt esetleg nem is akarják kifejezni. Ezek közül talán az egyik legelterjedtebb, hogy az egyiket logikusabbnak tartják, mint a másik. Miért érdekes ez a megjegyzés, ez a kifogás?
1: Léteznek olyan férfiak, akik a logikát tartják tudományosnak. Legtöbbször ezeknek a személyeknek a logikus szó jelenti azt, hogy igazán tud gondolkozni ez a személy, és amikor érvekről van szó, akkor racionális érvekkel rendelkezik. Emiatt a férfiak nem használják érzéseiket, érzelmeiket, nem használják a megérzést, amelyeket nőies jellemzőknek tekintenek. Ők azt gondolják, hogy a megérzés és a logika együtt nem működhetnek. Persze, amikor erről beszélünk, Warren Farrell egy érdekes kérdést tesz fel. Melyik következtetés alapozott? Az, amikor egy személy kifejezi az ő érzéseit, és nem gondolkozik logikusan, vagy az érzések kifejezése szabaddá tesz bennünket, hogy logikusan gondolkozzunk. Vajon nem lehetséges, hogy egy ember, amely tudatában van az ő érzéseinek, és ezeket kifejezi anélkül, hogy leszorítaná őket, hogy ő helyesen értékelje a dolgokat, és racionális határozatokat hozzon az ő életében? Sohasem nem kell féljünk az érzésektől, hanem ki kell fejezni őket, és ezeket el kell fogadni, mint isteni ajándékokat, amelyeket felhasználhatjuk azért, hogy a mi életünk meggazdagodjon. Az érzések azt a módot képviselik, amely által a mi lelkünk közöl kifejezi magát. Nagyon szeretem ezt a gondolatot, amit elmond ez az ember. Tehát sokszor a mi lelkünknek gondolatait nem tudjuk logikusan kifejezni értelem által, hanem az érzések azok, amelyek segítenek, hogy kifejezzük ezeket a gondolatokat.
0: Már sokszor nem tudjuk felmérni, de az érzéseink visszatartásának lehetnek komoly következményei. Ezek közül, ha megemlítenénk egy párat, és talán ez is segíthet, hogy kicsit elhatározzuk és törekedjünk arra, hogy a családban érzéseinket, érzelmeinket sokkal nyíltabban kifejezzük.
1: Egyik szakértő beszél a következményekről, amikor a férfiak nem fejezik ki az ő érzéseiket. Például az első dolog, amit megemlít, nagyon sebezhetővé vál egy olyan magaviselet előtt, amire nem gondolt, váratlan az ő életében. Egy második dolog, akkor, amikor nem ismered el az érzéseket és a szükségeket a te életedben, ezek nehezteléshez vezetnek, mivel a közellévők mi hozzánk nem tudnak túlhatni azon a téves képen, amelyet rólunk alkottak. Akkor, amikor az érzésekkel harcolunk, ez mind távolabb és távolabb visz minket az emberektől. Akkor, amikor nem vagyunk képesek segítséget kérni, ez elszigetelésre vezet minket, és legtöbbször a férfiak az alkoholhoz vagy a kábítószerekhez menekülnek akkor, amikor már nem tudnak eleget tenni a problémáknak. Akkor, amikor nem ismerjük el és nem fogadjuk el azt, hogy mennyire rosszat tesz a mi életünkben, amikor nem fejezzük ki a mi érzéseinket, ez egy adott pillanatban ki fog robbanni a mi életünkben, és különösen akkor, amikor az élet középtáján tartunk. A férfit nem úgy teremtette Isten, hogy visszafolytsa az ő érzéseit. Máskülönben egy embert se teremtett így Isten, hogy az ő érzései visszafolytva legyenek. Az, ahogy kommunikálnak némely emberek, azt mutatja, hogy az ők életükből hiányzik a helyes gondolkozás, az a normális kifejezése az érzéseknek. Isten megáldott minden embert egy temperamentummal, talentumokkal, ajándékokkal, lelki ajándékokkal, és mindenek fölött egyedi ösztönzéssel áldotta meg Isten. A társadalom és a nevelés megszűrheti ezeket, különösen ezeket az ajándékokat, és nagyon sokszor megakadályozza, hogy ezeket

0: az elmúlt évszázad egyik negatív következménye volt, hogy egy ilyen férfias képet alakított ki és vár el a férfiaktól. Ezzel szemben a Biblia, a Szentírás egy egészen más képet alakít ki az igazi férfiasságról, és ezen belül az érzéseknek, érzelmeknek a kifejezéséhez. Mi ez a kép?
1: A társadalom azt mondja nekünk, hogy amikor az érzések kifejezéséről van szó, akkor ez egy női jellemvonás. De a Szentírás teljesen más egyebet mond nekünk. Jézus Krisztus kifejezte az ő érzéseit. Ő haragos volt, amikor a templomban bement, amikor látta, mi történik a templomban. Ő sírt akkor, amikor feltekintett Jeruzsálemre. Ő sírt akkor, amikor megállt Lázár sírja előtt. Ő oly sokszor búsult. Istennek ígéje meghív, hogy fogadjuk el ezeket a magatartásokat azért, hogy növekedjünk a keresztény jellemben és ennek kifejezésében. Jézus Krisztus akkor, amikor a hegyi beszédet tartotta, többek között elmondta azt, hogy boldogok azok, akik sírnak. És felsorolva az összes boldogmondásokat, érzésekről beszél. Tény az, hogy a Szentírás azt mondja, hogy ezeket az érzéseket, ezeket gyakorolni kell, kifejezni kell az életben, és a Szentírás meghív minket, hogy gyakoroljuk és kifejezzük a mi életünkben mindazt, ami a lélek gyümölcséhez tartozik. Mind a szeretet, mind az öröm, mind a békesség, a türelem, a jóság, a hűség. Ezek mind hozzátartoznak azokhoz az érzésekhez, amelyekkel szeretné Isten gazdagítani a mi életünket. Ezért, ha férfi vagy, ne folytsd vissza a te érzéseidet, hiszen ez káros lesz a te életedben, és Isten azt akarná, hogy a te életed egy boldog élet legyen, és melletted a te családodnak élete is boldog legyen. A jó hír az, hogy a rossz szokásoktól megszabadulhatunk, és egy új életet kezdve új válaszaink lehetnek, és így különbözőféleképpen reagálhatunk, és ennek eredménye nem lesz más, mint az, hogy fejlesztettük és meggazdagítottuk kommunikálási lehetőségünket úgy a családban, mint a mindennapi életben.
0: Hiszem azt, hogy mindannyian szeretnénk boldogok lenni, ezért tegyünk valamit. Kezdjük el az érzéseinket, érzelmeinket kifejezni, fejleszteni. Köszönöm szépen Cserkezen Bernárnak, hogy ma is velünk volt, kedves hallgatóinknak a figyelmét. Kívánunk egy kellemes délutánt, és sok szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont halásra!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

századik Zsoltár. Hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

Zsoltárok könyve 56. fejezet 12. vers. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem?

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban, Háló Sándor előadásában, Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni az első fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Tóth Árpád írta Miért című vers, amelyet Egri Tibor fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma első fejezet. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák nemzé Jákobot, Jákob nemzé Júdát és testvéreit. Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól. Fárest nemzé Esromot, Esrom nemzé Arát.

Aram nemzé Aminádábot, Aminádáb nemzé Naáson, Naáson nemzé Sálmont, Sálmon nemzé Boázt Ráhábtól, Boáz nemzé Obedet Rúttól, Obed nemzé Isait, Isai nemzé Dávid király, Dávid király nemzé Salamont, az Uriás feleségétől. Salamon nemzé Roboámot, Roboám nemzé Abiát, Abia nemzé Asát, Asa nemzé Jozafátot, Jozafát nemzé Jórámot, Jórám nemzé Uzziást, Uzziás nemzé Joatámot, Joatám nemzé Akházt, Akház nemzé Ezékiást, Ezékiás nemzé Manassét, Manassé nemzé Ámont, Ámon nemzé Jósiást, Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babiloni fogságra vitelkor. A babiloni fogságra vitel után pedig Jekóniás nemzé Salétielt, Salétiel nemzé Zorobábelt, Zorobábel nemzé Abiúdot, Abiúd nemzé Eliákimot, Eliákim nemzé Azort, Azor nemzé Sádókot, Sádók nemzé Akimot, Akim nemzé Eliúdot, Eliúd nemzé Eleázárt, Eleázár nemzé Mattánt, Mattán nemzé Jákóbot, Jákob nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik. Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség, és Dávidtól a babiloni fogságra vitelig 14 nemzetség, és a babiloni fogságra viteltől Krisztusig 14 nemzetség. A Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig, az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, ímé az Úrnak angyala álomban megjelent neki mondván, József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szól. Ímé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vevé, és nem ismeri őt, még meg nem szülte az ő elsőszülött fiát, és nevezte annak nevét Jézusnak.

0: Tóth Árpád.
1: Miért? Ablakomban szürke esten, üldögélek semmi kedvem, munka nélkül, tétlenül, sok-sok percem elrepül. Por belepte, satnya ágra, szírma síró bús virágra, nézek némán, hidegen. Árva sorsuk mit nekem? Lelkem üres, puszta, fásult, és a perc mindegyre száguld, még egy sápad alkonyon, itt kell hagyni ablakom. S a halál szól irgalommal, ne veszűdj már szívbajoddal, jégkezemmel szeliden megsimítom, s elpihen. Akkor vadul felsikoltok, nem akarok lenni boldog. Élni, élni akarok. Miért? Balga, bústitok.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszonthallásra.

A 145. Zsoltár 18. verse is ugyanerről a kötődésről szól, egy ellenállhatatlan kötődésről. Ahogy a Zsoltáros mondja, közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Az Istennek ez a ragaszkodása hozzánk a Bibliának a központi, talán itt kimondhatom, hogy a legfontosabb tanítása. Egy ilyen vastag könyvből nagyon nehéz kiválasztani valamit, amire azt mondjuk, hogy legfontosabb. De a kötődésről szóló bibliai tanítás annyira mély és annyira szerteágazóan jelen van az egész Szentírásban, az Ószövetségi és az Újszövetségi Szentírásban is, hogy ezt nehéz lenne kihagyni, vagy hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor válik ez az egész kötet egy halott, vallásos, vagy filozófikus, vagy nevetséges művé. Éppen ezért nagyon fontos, hogy lássuk azokat a gyönyörű képeket, amiket már tegnap megemlítettünk, de ma egy kicsit elmélyítenénk, hogy mit is jelent ez, hogy az ember közel tudhatja magához. Na de mennyire közel? Szokták azt mondani emberek, és talán voltak ilyen életszakaszaink, vagy vannak, vagy éppen benne vagyunk, vagy lesznek is még, amikor azt mondjuk, hogy na hát, ha ő tényleg annyira ragaszkodna hozzám, akkor ez, meg ez, meg ez, akkor... Szóval ez egy nagy dilemma, éppen ezért hangsúlyozza és erősíti annyira a Biblia az első lapjától az utolsóig, hogy az Istennek a ragaszkodása, a közelsége, ez a legfontosabb kapaszkodó az ember számára az életben. Nagyon érdekes, amikor az Új Szövetségben Jakab levele a 4. fejezetében azt olvassuk, hogy tulajdonképpen ez a közelség nem is rajta múlik. Ugye a Zsoltáros is azt mondta itt a 18. versben, hogy ő közel van, de ki az, aki őt hívja, ki az, aki őt keresi. Azt mondja az Új Szövetség említett igéje, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tehát mihelyt a tékozló fiú hazaindult, a legnehezebb utolsó szakaszt, amikor már az embernek elfogy az ereje, de mégis dönt az agyával, hogy lépek még egyet. A lábában már nincsen erő, tehát ez a hit. A lábában már nincsen erő, hogy lépjen, de az agytól jön az instrukció, hogy de még tedd előre, még, aztán még a másikat. Tehát amikor közeledünk, akkor jön az a nagyon szép befejezés, ami abban a példázatban a tékozló fiúnál is olvasható, hogy az utolsó legnehezebb szakaszt már úgy teszi meg a fiú, hogy az édesapja elé szaladt. Miért ez a legnehezebb szakasz? Nem csak azért, mert a túra végén vagyunk a legfáradtabbak, hanem azért is, mert a fiúnak a találkozás azzal az apával, akit, azzal a szülővel, akit megtagadott, akitől elkérte az örökséget, akinek az idő előtti halálát kívánta, csak már végre ő a boldogságát kiteljesíthesse a maga módján. Szóval ez a rosszul sikerült boldogság és utána a hazatalálás nagyon-nagyon szép ígéret, hogy ha te egyet lépsz hazafelé, ő kettőt lép feléd. És azt gondolom, hogy ezt érdemes átgondolni azokban az isteni ragaszkodásokban is, amiket a Biblia megfogalmaz. Ez a háromfajta kötődés, amivel az Isten ragaszkodik hozzánk, az első a

szülői ragaszkodás. Mi a szülői ragaszkodásnak az alapja? Ránézel a gyermekedre, semmivel nem jobb vagy haszontalanabb, mint a többi, sőt, adott esetben néha még, amikor rám néztek a szüleim, azt mondták is, hogy talán még egy fokkal haszontalanabb, mint a többi, de mégis valami benned van, a származás, a hasonlatosság, magadat látod benne. Lehet, hogy egy kicsit elromlott formában, ahogyan az Isten is velünk van. De azért annyira elfogadó, mert a szülői ragaszkodásnak, a szülői kötődésnek az Isten részéről az alapja az elfogadás. Szutykos, koszos, csibész, csirkefogó, de az enyém. És valahogyan így van ezzel az ember, nagyon érdekes, hogy mi ezzel akár teljesen kártékony módon is persze élünk ezzel a feltétel nélküli elfogadással. Az Istennél a feltétel nélküli elfogadás nem ugyanazt jelenti, mert megkönnyíti az utunkat, akar nekünk segíteni, de azért nem úgy, hogy mondjuk megerősítse minket a rosszban. Ezért nagyon szép, hogy a tékozló fiúnak elé szalad az atya, ezért nagyon szép, hogy az Isten az ő szülői ragaszkodását lépten nyomon kifejezi a Bibliában. Valóban nagyon érdekes lenne, hogyha mondjuk egyszer egy több hónapos Biblia olvasás céljával tesszük, hogy tényleg akar kötődni hozzám az Isten? Hányféle módon fejezi ki, és akkor olvasom ez alapján most a bibliai könyveket, fejezeteket, hogy akar hozzám kötődni. Annyira akar hozzám kötődni, hogy a szülői ragaszkodást, és ez mennyire érdekes egy olyan Isten képnél, aminél a szülő mindig az atya, úgy is kifejezi a Biblia, hogy az anyai szeretetnek a gyengétségét mondja el számunkra. Ezzel fejezi ki, azt mondja, hogy anyák, anyátok méhétől fogva hordozlak benneteket. Hogyan hordozza az anya a gyermekét? A születésetek óta én vagyok az anyátok, és én vettelek őre benneteket. Vénségetekig én hordozlak, megőszülésetekig én visellek. Ugyan itt Ézsaiás könyvében azt is olvashatjuk 49. fejezetben, hogy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És jön a szomorú válasz, hogy igen, a világban még ez is megtörténik. Lehet, hogy veled, velem, vagy bármelyikünkkel megtörténhetett ez. De ha még ezek elfeledkeznének is, én te rólad soha el nem feledkezem. Az Isten szülői szeretete, ez a ragaszkodás, ez a származás szerinti ragaszkodása, elfogadása, kötődése annyira erős, hogy a Biblia szinte sokszor felváltva használja a bensőséges, körülölelő anyai szeretet gyengétségét, és az atyai szeretetnek ezt a gondoskodó, ezt a érte gondolkodó jelen valóságát a mi életünkben. A zsoltárokban is volt egy nevezetes zsoltár, már korábban foglalkoztunk vele, a 131. ahol azt mondja, hogy mint az elválasztott gyermek az anyjánál. Olyan én bennem az én lelkem, amikor az Istenben megnyugszom. Hogy az ember, amikor megérti az Isten szülői kötődését és ragaszkodását ő hozzá, akkor hirtelen azt tapasztalja meg, hogy mit jelent kárpótolva lenni mindazért, ami ebből nekem az életben hiányzott. Mit jelent az Istennek ez a fajta gyönyörű, mély ragaszkodása, ahogyan ő atyai és anyai szeretetet egyaránt képes, akar kifejezni, közel van mindenütt hívóhoz. De itt van az Isten kötődésének a második formája, a testvéri szeretet is. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre azért, hogy testvérünk legyen. Tehát megszületett úgy, mint mi, természetesen nem pontosan ugyanolyan volt, mint mi, de ez csak azért volt, hogy magát az isteni szeretetet hozza el és mutassa be nekünk. Hiszen az ő isteni lénye emberi formában egyrészt ugyanaz a fáradtság, ugyanazok a fizikai nehézségek, ugyanazok a lelki tünetek ott voltak az életében. Másrészt viszont végig-végig az a szerető lény maradt az ember felé, amivel ki akarta fejezni azt, hogy testvéred vagyok. Nem szép ez a szó, hogy testvér? Tested és véred. Milyen nagy dolog, amikor valakinek azt mondjuk, hogy testvér. Milyen nagy dolog az, amikor azonos hiten lévő emberek egymást testvérüknek nevezik, na hát néha aztán mostoha testvérek lesznek, vagy úgy bánnak egymással, mint hogyha nem ugyanaz lenne az atyuk, de milyen szép, hogy az Isten mégis össze akarja tartani ezt a családot, ezért elküldte Jézus Krisztust, aki testvérünk lett. Testünk és vérünk lett. A zsidókhoz itt levél második fejezetében mondja is, hogy nem szégyelli őket az ő testvéreinek hívni. Hát azért egy nagy családban vannak testvérek, akiket néha a család úgy, ja, ő is legyen ott a vacsorán, de azért szóljatok neki, hogy öltözzön fel rendesen, meg azért majd viselkedjen, meg hát ha más dolga van, nagyon ne erőltessen.
sétek azért, nem? Ezt olvassuk Jézusról, nem szégyelli őket testvéreinek hívni. Azt mondja a világegyetem előtt, a sátán és az ő angyalai előtt, akik jogosan mondják, hogy neked micsoda családod van, ezekért az emberekért küszködsz, hát nem okoznak neked elég szomorúságot napról napra? Hogyha jól megy a szekerük, akkor már köszönöm Istenem, majd szólok, ha rosszul leszek? Jézus Krisztus azt mondja, nekem ők a testvéreim, én őket vissza akarom nyerni. Ők az atyára hasonlítanak, az Istenre, az ő képére lettek teremtve. Azt akarom, hogy velem maradjanak. Azt akarom, hogy megértsék, hogy mennyire jó megmártózni, elmerülni, körülölelve lenni az Isten szeretetében. Ez a testvéri szeretet megint valamit kifejez az Isten részéről abból, ami esetleg nekünk sokszor hiányzott vagy hiányzik testvéri szeretet dolgában. Tanít is minket, ahogyan mi sokszor nem tudunk jó testvérek lenni. És az ember igaz testvéreket kaphat az életben, az Isten segítségével, és igaz barátokat, akik egyszerre lesznek szövetségesek, küzdőtársak, hogy hol ő esik el, én erősítem, hol én esek el, ő erősít engem, de hogy együtt menjünk ezen az úton. Az Isten szülői szeretete és kötődése után mennyire fontos, hogyan pótolni akarja nekünk az elveszített testvéri közelséget is. Máshogy ölel egy szülő, máshogy ölel egy apa, máshogy ölel egy anya, máshogy ölel egy testvér. Ne felejtsük el, a legtöbb közünk a testvérünkhöz van. Hiszen édes testvéreknél ugyanabból a két szülőből vannak. A két szülő szövetséget kötött egymással, de a test és vér az azt jelenti, hogy a fizikai értelemben testvéreinkkel is egy származási ágon vagyunk. És jön egy gyönyörű harmadik utolsó kötődési gondolat, végig ott van a Bibliában. Az Isten a vőlegény, az ember a menyasszony. Ez a kapcsolat a választáson alapszik. Vérségileg semmi nem köti össze ezt a két embert. Mégis ez a két szereplő egyé válik. Egyé válik. Lélekben, testben, idegrendszerben, intimitásban, gondolatokban, akaratban, ho-ho-ho-ho. Persze mondanám most a Mihalec Gábor, hogy ez azért nem olyan egyszerű dolog, de a legszebb dolog és legfontosabb dolog. A lényeg, hogy ehhez először az ember azt értse meg, hogy mit jelent az Istennek a hűsége, mit jelent az Istennek a társi, segítőtársi kötődése hozzám az életben. Mit jelent az, hogy ő táplálgatja és ápolgatja az ő menyasszonyát, az Isten, a Teremtő, a Teremtményét, az embert. Ahogy erről az Efézusi levélben Pál apostol ír. Mit jelent az, hogy minket embereket, a mi csalódásainkból, a mi csalárt kapcsolatainkból, és ezt most lehet jelképesen, de lehet szó szerint is értelmezni, akar kigyógyítani, kiemelni, hogy végre már ne szaladjunk ide-oda, fűhöz, fához, és kapkodjunk, és kompromisszumok árán, már bármi csak ne. Azt mondja, hogy gyere hozzám először is, becsüld meg magad. Én vagyok a te férjed, a te teremtőd, Ézsaiás könyve 54. fejezetében. És majd egyszer örökre együtt akarok lenni, mert ennek a történelemnek a lezárása arról szól, hogy Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben. Mert meg kell mentenie az emberiséget, mert az emberiség nem tudja magát megmenteni. Mert a legjobb és legőszintébb szándék is csak arra elég, hogy közeledve az Istenhez az ember a maga szívét tudja jó kezekbe tenni, és gyógyulást tapasztalni meg az életében. De az Isten visszatér, mert a föld újjáteremtéséhez egy teremtőre van szükség. És amikor az Isten visszatér, akkor azt mondja, olyan lesz, mint ez mint a legszebb lakodalom, mint a legnagyobb találkozás, vőlegény és menyasszony találkozása. Úgy foglak ölelni téged majd, teremtményem, hogy abból semmi nem fog hiányozni. De akik ide jutnak, akik ezt az utat választják, mert ez a döntés a szívben dől el, nem a puszta templomba járásban, nem a puszta külsőségekben, ez a szívben dől el, naponta keresni őt, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Szóval akik ezt az ölelést majd akkor megtapasztalják, azok már most is minden nap megtapasztalhatják. És az Isten kötődésében ez a gyönyörű, hogy ad erőt addig is, amíg egyszer majd újra együtt leszünk örökre, és találkozunk szüleinkkel, testvéreinkkel, barátainkkal, és csak sírunk majd abban a nagy ölelésben, mert annyira szép lesz, annyira jó lesz. El se hittük, de megtörtént. Az Isten tartsa meg ezt a reményt a szívünkben. Kérjük őt. Édesatyánk, hálásak vagyunk a te kötődésedért. Bár néha akkora a zaj körülöttünk az életben, hogy el se hisszük, hogy nem vagy kötőzze, hogy vagy azt sem.
de aztán olyan jó, amikor megadjuk a lehetőséget neked, mikor újra elcsendesedünk, és hívunk téged, ahogy a Zsoltáros is. Félretesszük a kételjeinket, az előítéletünket, a büszkeségünket, vagy az önsajnálatunkat. Jövünk hozzád, és te körülölelsz atyai, anyai, testvéri, hitvesi szerető hűséggel. Legyél velünk, és így segíts minket ma is. A te akaratodat megtalálni, téged megtalálni. Köszönjük, hogy megteszed. Amen.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartanak. Egy újabb tanulmány, amit hétről hétre próbálunk megérteni. Hogyan mélyülhet az Istennel való kapcsolatunk? Hiszen igazából lelkünk mélyén erre vágyunk, hogy kapcsolódjunk a jó Istenhez, hogy a mindennapjainkban, kihívásainkban, problémáinkban találkozzunk ő vele, és erőt merítsünk, és győzedelmesek tudjunk lenni azokban a dolgokban, ahol nagyon gyengének érezzük magunkat, és szükségünk van a Jóisten erejére. Ezért ugye, hogy a múlt alkalommal is, ma is az imának fontosságát próbáljuk kihangsúlyozni, gyakorlatias imádság a mai beszélgetésünknek a címe. Mit is jelent gyakorlatban kapcsolódni a Jóistenhez, kapcsolatban lenni ő vele? Az alapigét olvasom a Zsoltárok könyve 62. fejezet 9. verséből. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek! Öntsétek ki előtte szíveteket! Isten a mi menedékünk! Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, és Márton lelkipásztort. Köszönöm, hogy eljöttetek a mai alkalommal.
2: Köszönöm a meghívást, sok áldást kívánok mindenki számára.
1: Ugyanúgy nagyon nagy szeretettel köszöntöm Nagy István presbiter testvért a Szamosújvári gyülekezetből. Köszönöm, hogy eljöttél, és úgy döntöttél, hogy együtt leszünk ezen a beszélgetésen.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök ennek a lehetőségnek. A kívánságom az, hogy sok ember, lehető legtöbb ember számára legyen áldás, és egy jó irányban való haladás ezen tanulmány által is.
1: A ti megértésetek szerint, a ti tapasztalatotok szerint mit jelent az Istennel való kapcsolatnak az elmélyítése? Lehet általános értelemben, de lehet az imádságon keresztül. Hogyan látjátok ezt az áldást az ember életében?
2: Hát a kapcsolat, hogyha arról van szó, hogy kapcsolat, akkor válik mélyé, hogyha nem egy felületes, hanem egy mély kapcsolat, amikor van kifejezés is, de van meghallgatás is. Igaz? Elmondom, teret adok annak, hogy te is mondd el, mondj el a másik is. Amikor kétirányú, amikor rendszeres, és amikor őszinte ez a kapcsolat, akkor tud mélyülni ez a kapcsolat. Kislányom szereti, ha időt töltök vele. De nem úgy, hogy közben a kezemben van a telefon is, közben rendezem a mindennapi dolgaimat is, hanem odafigyelek rá. Igaz, ha fókuszálok rá, ha félreteszek mindent, és az egész figyelmem ráirányul. Az emberek szeretik azt, hogyha megkérdez, hogy hogy vagy, és nem csak elszaladsz mellettük a kérdés után, hanem odafigyelsz, és megvárod a választ is. Tehát egy kapcsolat akkor mély, amikor ilyen kétirányú, amikor a fókusz megvan, ahogy mondtam. Ugyanakkor az ima élet akkor tud mélyülni, amikor konkrét dolgokért imádkozunk. Amikor konkrétan hálát adunk valamiért, amikor kérünk valamit, vagy konkrét imákat mondunk emberekért. Mert akkor látjuk, hogy mi történt, és fókuszálunk arra is, ami történni fog. Igaz? Vannak céljaink, de van a múltban már tapasztalatunk. És ekkor az Isten válaszát is jobban észrevesszük. Ugyanakkor még valamit ki szeretnék emelni, hogy mikor mélyül a kapcsolat, amikor kitartóak vagyunk az imádkozásban, vagy valaki mellett. Amikor jön egy hullám, jön egy nehézség, nem felejtkezünk el egymásról, hanem kitartóak vagyunk, és akkor, amikor száraznak érzed magad, vagy amikor nincs válasz, akkor is te hűséges vagy abban a kapcsolatban, mert megjön idővel a válasz, és nem érzésekre alapul az a kapcsolat, hanem hitre alapul az Istennel való kapcsolat. És ilyenkor úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy a kapcsolat az imában, vagy két ember között, vagy az ember és Isten között mélyül.
1: Azt gondolom, hogy amikor mindezeket gyakoroljuk, amiket elmondtál, akkor befektetünk egy kapcsolatba. És hogyha befektetünk egy kapcsolatba, akkor megértést is találunk. És itt szeretném megköszönni neked és a családodnak, mert úgy értettem a beszélgetés elején, hogy egy fontos esemény lett volna ma a családod életében, kislányod életében, amiről hiányzol, de befektettél, és most megértésre találtál, hogy eljöttél ide a stúdióba, és köszönjük ezt neked.
2: Köszönöm én is a meghívást. Megbeszéltük. Ő is megértette, és nyújtottam neki alternatívát azért, hogy ezt a helyzetet tudjuk megoldani. És így úgy érzem, hogy a kapcsolatunk megint mélyült.
1: Szép. Hogy látod, István, ezt a kérdéskört? Hogyan mélyülhet a kapcsolatunk a Jóistennel, de embertársainkkal is? Lehet inkább a Jóistenre helyezve a hangsúlyt.
3: Az igazság az, hogy azért is jöttem, hogy adjak, de én már elég sokat kaptam. Köszönöm szépen, Márton, hallgatva téged, szépen kibontottad, és nagyon helyes, és egyetértek vele, és nagyon szép. Van még egy olyan gondolatom, hogy a Jóisten akarja, hogy pakoljuk ki az, ami bennünk van. Nem az, hogy ő nem lát, és nem tud mindent rólunk, de bármilyen kapcsolatban, ha mindent kipakolunk ott belülről, kiteszünk vágyainkat, óhajainkat, terveinket, akkor vagyunk igazán készek, leteszünk mindent az asztalra, és ezeket összerakjuk, és így együtt a mi kapcsolatunk e már első lépéstől határozottan, erőteljesen és céltudatosan tud haladni. És ha őszintén kipakolunk mindent Istennek, én úgy gondolom, hogy ez nagyon tetszik Istennek, és szívesen fogadja, ha mindent kipakolunk, és szívünk vágyait, óhaját, és...
1: Miért éri ez meg nekünk az embernek? Most egy kicsit földiesen módon fogalmaztam meg ezt a kifejezést, vagy miért van szükségünk arra, hogy a Jóistennek kiöntsük a mi szívünket? Ugye pontosan az alapigében is erről olvasunk, hogy fontos ez, hogy el tudjuk mondani, hogy mi van a szívünkbe, és ezáltal valamit nyerünk. Mi az, amit nyer az ember minden egyes alkalommal, vagy általában?
3: Engedjétek meg, hogy egy nagyon szép dologgal találkoztam Brassóban évekkel ezelőtt, egy ilyen misszió találkozó volt, és minden esetet tudok, emberek eljöttek oda, akik valamikor nem ismerték Istent, nem találkoztak vele, nem voltak kapcsolatban vele, de most már igen. És az egyik eset egy férfi, aki részeges volt, alkoholista, nagyon mélyre csúszott, és ő már szokva volt azzal, hogy kijön a mentő, és beviszik a kórházba, pár nap után hazengedik. Meg volt szokva azzal, hogy kijön a rendőrség, beviszik a rendőrségre, aztán mit tegyenek vele, pár nap után hazaengedik. De engem nagyon érintett, amikor ő mesélte, hogy egy alkalommal nagyon berúgott a falu központjában, a híd alatt volt, és hívták a rendőrséget. És érkeztek. És próbáltak vele beszélni, nem nagyon volt kivel. Nem volt mit tegyenek érte, és elmentek. Aztán hívták a mentőket, a rendőrök küldték a mentőautót. Jött a mentő, és akkor azt mondta, hogy akkor most már elvisznek innen, és megint van nekem esélyem. És látta, hogy elmegy a mentő, nem volt mit kezdjenek vele. Piszkos volt, sáros volt, berúgva volt, ez már a többedik alkalom. És úgy végignézte, hogy elment a rendőrautó, elment a mentő. És akkor imádkozott Istenhez. Addig nem. És azt mondta, hogy Istenem, ha te létezel, én megkérlek téged, hogy segíts rajtam. Légy a segítségemre. Itt hagyott a mentő, itt hagyott a rendőrség. Te legyél, aki segítsz engem. És az volt az a mélypont, amiből ő elkezdett felállni Isten segítségével. Neki nagyon megérte. És én ennek nagyon örültem, ennek a helyzetnek. Ott volt az ő kedves felesége, és azt mondta, persze ő románul egy nagyon szép mondatot, amit magyarul úgy jönne vissza valahogy, hogy attól a naptól napsugár van az én életemben. Teljes meggyőződéssel és örömmel fejezte ki. Ennek az embernek nagyon megérte. Nekem is nagyon megéri. Nekem is nagyon megéri. De nem huncutkodom ilyenekben, hogy mennyire éri meg. Én nagyon jól érzem magam ebben a kapcsolatban.
2: A Zsoltárok könyve 62. fejezet 9. versét kerestem meg, azt mondja az íge itt, hogy öntsétek ki előtte a szíveteket. Isten, ami menedékünk, igaz. Megéri. Ez volt a kérdés. Megéri. Persze, hogy megéri. Általában az emberek akkor, amikor arról van szó, hogy valljuk be, öntsük ki a szívünket, félnek, gyengességnek látják ezt. Hát, meg kell oldjam egyedül a helyzetet. Mit mondanak a gyermekeim? Ki kell másszok ebből a helyzetből? Vannak nekem kapcsolataim, barátaim, igaz? Ott van erős a bankszámlám, megoldom én a helyzetet. Akkor, amikor kiönted a szívedet, és belátod azt, hogy nincs más megoldás. Amikor belátod azt, hogy Istentől függsz, ez nem a gyengeség jele, hanem a hitnek a jele. Hogy igen, én nem akarom ezt megoldani. Nekem van egy Istenem. Szeretném megoldani, de nem nélküle. Vele akarom. Belátom azt, hogy ember vagyok, vannak hibáim, vannak hiányosságaim, vannak határaim, és azt is belátom, hogy nekem van egy hatalmas Istenem, aki mindezeken ki tud, vagy mindezekből ki tud segíteni. Miért éri meg, ha már Isten amúgy is ismer mindent, ismeri a szívünket, tud mindent? Miért éri meg nekünk kiönteni a szívünket? Van három dolog, amire szeretném, hogy amit szeretnék megemlíteni. Öntsük ki a szívünket, mert akkor, amikor kimondunk valamit, kifejezzük azt, amit érzünk, kifejezzük a félelmeinket, és kifejezzük azt, amit nem értünk. És mi történik ilyenkor? Kinyitjuk az életünket. Egy kapcsolat őszintességre épül. Ha nincs őszintesség, nincs kapcsolat. És hogyha mi őszinték vagyunk, és megnyitjuk az életünket, a szívünket, elmondjuk a gyengeségeinket, akkor valami történik. Valami történik. Felszabadulunk. És az embernek erre szüksége van. Mert ha nem szabadul fel, nincs senki, aki előtt fel tudjon szabadulni, akkor keres olyan dolgokat, amiben az életét, az érzelmeit, félelmeit beleölje. És akkor jönnek a szenvedélyek, amik mélyebbre és mélyebbre visznek, amikkel a sátán behálóz bennünket, és teljesen más irányba fog bennünket elvezetni.
1: Talán itt azt a gondolatot még hoznám be, hogy mondtátok, megerősödött bennem, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy legyen valakije. És túlmenőleg azon, hogy a Jóisten mindenkit megsegít, hogy legyen valakije itt a Földön valamilyen értelemben, egy szülő, egy testvér, egy fér, egy feleség, talán egy gyerek. De ezekben a kapcsolatokban valamilyen szinten, részben, ne értsetek félre, mindig van valamilyen szintű gyenge csalódás, kevés. De Isten azt szeretné, hogyha megtapasztalnánk azt, hogy a vele való kapcsolódásunkban nincs csalódás. És azt megtapasztalni, hogy olyan valakid van, akire mindig számíthatsz, feltétel nélkül, akinek kiöntheted a szívedet, aki, aki mellett az érzelmeidet is elmondhatod, és aki támogat és megerősít. És az a tapasztalat, amire utaltál, valahol mindegyikünk tapasztalatában ott kell legyen az, hogy találkozunk a jó Istennel, hogy imádkozunk, mert annyi mindent megpróbáltunk, és imádkozunk, és a jó Isten válaszol. És ez az a kapcsolódási pont, amikor az ember felfedezi, hogy igen, van egy élő Isten. És ez az, ami értéket hoz az életünkbe, hogy felfedezed azt, hogy nekem is van valakim, aki nem hagy magamra.
2: Nagyon tetszett ez a tapasztalat olyan téren is, hogy nem számít, hogy hol vagy, igaz? Milyen szinten vagy? Híd alatt fiatal, vagy idős, vagy gazdag, vagy biztonságban, vagy nem számít, hanem az számít, hogy keresed, megnyílsz, kiállsz hozzá, felismered-e a szükségedet?
3: Isten teremtményei vagyunk, minden ember. És a jó Isten ennek a teremtménynek a legjobb lelki dizájnere. Akár a híd alól, akár a magaslatokból. Szoktam úgy imádkozni az egyensúlyt, a bölcsességet. Nekem erre szükségem van. Fontosnak tartom. És sem a magaslatok, akár a magaslatokon vigyázzon az Isten ránk. Ugye, ott is sok segítségre és támogatásra van szükségünk. És a mélypontokban is, de nem csak a mélypontokban. Tehát aki óhajtja, keresi és szeretne egyensúlyban együtt járni Istennel, nagyon fontos, hogy sem a magaslatokon, akár ott is lehetnek veszélyek, ugyanúgy, mint a mélypontokon. Isten meg tudja adni, tudja szépíteni a lelkét minden embernek, és a lehető legjobban.
1: Lépjünk egyet, mert nem csak a mélyponton van szükségünk a jó Istenre, az mondjuk egy kiinduló pont. Ő Isten azt szeretné, hogy mindig emeljen és emeljen. Ellen Goodwight azt írja a korai írások 73. oldalán, ha növekedni és virágozni akarunk, folyamatosan kapnunk kell a nedvet és a tápanyagot az élő szőlőtőkétől, mivel arról leválasztva nincs erőnk. És Jézus így beszélt, így mondta a János Evangélium a 15. fejezet 4. és 5. verseiben, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Mit jelent az ima által Jézushoz így kapcsolódni, aki beoltatik a tőkébe, aki az alapon marad, aki valójában a mindennapokban, és nem csak a nehéz pillanatokban, hanem amikor az életbe a hullámok nem csapnak éppen úgy össze, hanem megy az élet a maga rendjén. Mit jelent akkor imában folyamatosan kapcsolatban maradni a Istennel? Vagy a szőlőtőkéhez, Jézushoz kapcsolódni?
3: Lehet, hogy én kevesebb teológiával fogok jönni ma, és itt vagytok ti. Én egyszerű emberként, de azért megélt tapasztalatokból is fogok említeni, és itt jön még egy fantasztikus dolog, ami történt velem. Én azt gondolom, hogy ha közel kerülünk Istenhez, óhajtjuk vele való járást. Igen, itt növekszik a biztonság, és így tovább. De hogyha, és az angyalai vigyáznak ránk, ugye, de nekem volt egy tapasztalatom, amikor meséltem, akkor meglepődtek a hallgatók, mert azt mondtam az elején, hogy Isten nem volt ott velem, nem volt meg.

0: amikor, mintha úgy lebegtem, ha használhatom ezt a szót. Annyira ott éreztem magam, és átmentem, és átvitt, és fantasztikus érzés volt ott lenni az ő karjaiban. Fantasztikus érzés. Ebben a mélypontban megtapasztalni azt a magaslatot, azt a közelséget, ez számomra ehhez hasonló még volt, de ez az egyik csodálatos érzés, mint érzés, amit én megéltem ebben a nehéz helyzetben. És nagyon hálás vagyok ezért.
1: Köszönjük, hogy így ezt elmondtad nekünk, személyes élményedet.
2: Ez nem csak egy kép, és nem csak egy tapasztalat, hanem ez nagyon mély kérdés. És úgy gondolom, hogy ez a kereszténység lényege, hogy ezt tapasztaljuk meg, amit megtapasztalt István is. És ne csak egy kép formában, egy elmélet formában beszéljünk róla, hanem beszéljünk róla ilyen valóságban. Nem az a cél, hogy jobban próbálkozzunk. Nem ez kellene legyen a cél, hogy jobban próbálkozzunk, hanem hogy jobban kapcsolódjunk. Oswald Chambers mondta, a kapcsolat fontosabb, mint a teljesítmény. És most a kérdés feltevődik, hogy mi kire vagyunk rá kapcsolódva. Igaz? A szőlővessző kire van, milyen hálózatra van rákapcsolódva. Esetleg tévére, esetleg wifi-re, esetleg munkába, esetleg mi az? Rá vagyunk-e kapcsolódva az igazi forrásra, vagy nem? És a tapasztalataink, az életünk, a beszédünk, a minden erről bizonyságot tesz, hogy kire is vagyunk mi, milyen hálózatra vagyunk rákapcsolódva.
1: Igen, valójában a lényegre tapintatott rá, mert a Jóistennél nem a mennyiség, ugye, hogy mindenben nem csak, helyesbítsek, nem csak a mennyiség számít, hanem az a minőségi kapcsolódás most már ebben a témakörben, mennyit értek meg abból, amit a Jóisten át akar adni. És ez a megértés nem csak egy elméleti dolog, hanem egy gyakorlati megélést is kell, hogy hozzon magával.
2: Persze, de hogyha mi rá vagyunk kapcsolódva a Jóistenre, akkor van minőségi teljesítmény, és akkor van gyümölcs is, ezek a dolgok, akkor van erő is, igaz? Akkor nem magadtól próbálsz, igaz, hanem kapod az energiát, kapod mindazt a táplálékod, amire szükséged van.
1: Ugye arról olvastunk, ahogy Ellen White is fogalmazott, hogy folyamatosan kapni azt a nedvet, azt az életerőt, és hogyha foglalkoztok, vagy láttatok gyümölcsfa oltással, vagy szőlőoltással, akkor megfigyeljük azt, hogy amikor beoltják a vesszőt, vagy beoltják az oltóágat, akkor egy nagyon vékony ponton keresztül kapcsolódik az az ág a gyökérhez, a törzshöz, az oltási pontja az még egy bizonytalan valamilyen szinten, de megtörténik a nedvkeringés. És az idővel az annyira megerősödik az éveken át, hogy egy idő után nem veszed észre, vagy szakember tudja csak észrevenni azt, hogy hol is volt az az oltási pont, és annyira egyben nő az oltott ág a fával, egyé válik. Van a gyümölcsösömben egy fa, és jó néhány évvel ezelőtt oltottuk át egy nyári almát őszi almára, és most, ha végig sétálsz a gyümölcsösön, és megkérdezném, hogy melyik fába hol van az oltás, csak a szakember tudná észrevenni, hogy itt található meg az oltási pont. De az a vékony oltás egyszerűen, és a törzs az vastag volt, az ág az vékony, egyé váltak és egybefortak. Valahogy erre gondolok, és gondolhatunk, hogy a folyamatos táplálkozás az erőforrásból, az nevel, az magával ragad, és a Jóisten arra szintre emel, vagy olyan mélységekbe visz lelki értelembe, amit nem gondoltunk volna, vagy nem tapasztaltunk addig.
2: Tessék.
0: Kérlek szépen. Ide beszorítnám az én kertészkedésem, gyümölcs, az egy gyönyörű gyümölcsfát, almafát veszítettem el pontosan ezért, mert a télen körbe rá

0: körbelágták a törzsön a héját, és nem kaptam ebességet. És hiába trágyáztam volna meg, tehát megszakadt az élet, megszakadt a kapcsolat. És még élt a fa, de tanácskoztam szakemberekkel, és mondták, hogy nincs értelme István azt ott hagyni, mert ez nem fog működni, ez már nem tud, ha nincs meg ez a kapcsolat. Tehát úgy nézett ki, hogy a kis almafának teljesen körbe volt, és akkor nem történt meg neki a tartalma, és akkor ki kellett venni, és újat kellett ültetni. Úgyhogy egyértelmű, hogy kapcsolat csak úgy lehet, ha nagyon tisztán, egyértelműen egy cél, egy akarat. És ebben, ha öröm van, mert Márton bátrabb volt, mint én, hogy vágytestőrné is ajánlja, hogy, és nem csak tanácsolja, kötelező imádkozni. Kötelező imádkozni.
1: Ha lépünk egyet a gondolatokkal, mert az idő is halad előre, és említetted a tapasztalatot, már a családi tapasztalat volt a fiaddal, a krízis helyzetben döbbenünk rá arra, életünk krízis helyzeteiben, hogy mennyire vagyunk valójában kapcsolódva a Jóistenhez. Illés prófétának a tapasztalatából hadd említsünk egy néhány gondolatot, megolvasok egy ígét, és amit jónak találtok ebben a történetben az Illés kihívásával, életével kapcsolatosan elmondani. Királyok első könyve 19. fejezet 4. verse, ő pedig elmenne a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leül egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta, elég most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Milyen élethelyzetbe került Illés, gyakorlatilag mi volt az, ami megoldást hozott az ő életében, nem feltétlenül fizikailag, hanem annál is inkább talán lelkileg.
2: Illés proféta az egyik legismertebb ószövetségi proféta. Mivel az Izraelben élt, Isten embere volt, bátran szólt, kiállt, a csodák történtek az ő életében, gyakran egyedül állt szembe a tömeggel. Illés idejében Izrael népe eltávolodott Istentől, mivel Aháb király és Jézabel királyné bálványimádást vitt a nép közé. És ezzel a rendszerrel szemben Illés felállt, kiállt. És látjuk a híres eseményt a Kármelhegyén, kihívta Baál profétáit, tűzöt hozott az áldozatra, és az egész nép látta azt, hogy az Úr az igaz Isten. És az az érdekes, hogy ez egy óriási lelki győzelem volt, és mégis Illésről azt olvassuk, hogy összeomlott utána. Fantasztikus. A győzelem után jött a fordulat. Jézabel megfenyegette, hogy megöli, így és megillett, elmenekült, és teljesen egyedül maradt. Hogy lehet, hogy az ember így az emberben egy ekkora változás történik? Azt vesztük észre, hogy ez a szuperhős, ő is csak egy ember. És lehet, hogy felnézzünk különböző személyekre a gyülekezetünkből körülöttünk, nem szabad elfeledkezni, hogy ő is egy ember. És ahogy minket megpróbál a Jóisten, ahogy minket is megpróbál az élet, és kikér az ellenség, úgy mindenkinek megvan a próbája. Újjal mutogatunk egymásra, de az egész képből mi egy pontot látunk az ember életéből, és abban a pontban belekapaszkodunk. De nem látjuk az egész képernyőt az ő életében, nem látjuk az egész fehér papírt, vagy az egész történelmet. Mi látunk egy pontot. Igaz? Ezt látjuk a Illés életéből is, de nem látjuk nem tudjuk átélni azt a helyzetet, vagy nem értjük meg teljesen azt a helyzetet, amiben ő volt. Viszont azt kell megértenünk, hogy ő is ember volt.
1: Köszönjük ezt a nagyszerű gondolatot. Hogyha kapcsolódnál te is egy gondolatsorra.
0: Igen, nem szeretném kihagyni. Nekem nagyon tetszik az is, hogy ebben a helyzetben Illés nem teszi félre az Urat. Tehát az Úr kezébe helyezi, és azt mondja, nem azt mondja, hogy hagyjál már békén, meg akarok halni, vagy hadd, hogy halljak meg, engedd, hogy halljak meg. Igen, el van kell, mély ponton van, de ezt a dolgot, ezt a helyzetet, ebben a helyzetben Illés 100%-osan együttműködik a Jóistennel. És ez nagyon fontos lenne bárkinek az életében.
1: Tehát hogy... nem mindegy, hogy a csüggedésünk is az Istenben van, vagy az Isten nélkül.
0: Így van. Abban erősödik, abban stabilan ott megáll. Igen, emberek vagyunk, de nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy.
1: Akkor ha lépünk még egy gondolatot a gyakorlatos imádság témakörében, a kérdés az, hogy mi van akkor, amikor úgy tűnik, hogy a Jóisten nem hallgatja meg az imánkat? Mi van akkor, amikor úgy tűnik, hogy az elmondott imát nincs, aki meghallgassa? Tehát egy kicsit messzebbre vittem a gondolatokat, mert amikor az ember úgy érzi, hogy nem hallgatják meg, akkor néha az is előjön az a gondolat, hogy talán már nincs is, aki meghallgassa. Persze az Úr Jézus Krisztus a tanítványainak azt mondja, Máté evangéliuma 7. fejezet 9. versétől 11-ig olvasom, vagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki, és ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? És a kérdés marad, mi van akkor, amikor nem látjuk ezt az életünkben, hogy a Jóisten azt a jót akarná adni, hanem vár, vagy úgy érezzük, hogy megfoszt bennünket egy jótól.
0: Én úgy megyek bele minden imában, hogy már is elfogadom. Tehát annyira támaszkodom, annyira helyezkedem, hogy én csak annyit szeretnék, amennyit és ahogyan a Jóisten. És ezért néha szomorú nekem az, hogy vannak idős emberek, akik kérdéseket tesznek fel Istennek. Vissza lehetünk különböző helyzetekben, kerülhetek én, kerülhetünk bármelyikünk, bármikor, bármilyen nehéz helyzetben, viszont én még nem kérdeztem meg a Jóistentől. Az, hogy a jövőben mit fogok tenni, én most nem tudom ezt kijelenteni nektek, hogy mit fogok tenni. Tudom, hogy mit szeretnék tenni holnaptól kezdve.
1: Ugye, hogy említetted ezt a gondolatot, és ez egy nagyon jó gondolat, de ugye tudjuk azt, hogy az életünkben vannak dolgok, amik számítanak, és amik nagyon fontosak. És akkor, amikor a Jóisten egy olyan kérdésben nem hallgat meg, ami nem hogy számít, hanem nagyon fontos, talán akkor vagyunk a leginkább próbára téve. Mi most már tapasztalt emberek vagyunk, de látjuk azt, hogy néha van olyan kérdés, amit könnyebben elengedünk. Tehát, hogyha a Jóisten, és könnyen rá is mondjuk, hát a Jóisten így akarta. És elengedjük, mert nem annyira fontos, nem számít annyira. De minden embernek van egy pont az életében legalább, amin keresztül a Jóisten, például Ábrahám. Ábrahám és Izsák esete például. És sorolhatnánk, most hirtelen az jutott eszembe, van egy pont, amin keresztül a Jóisten át akar vinni bennünket. És abban a pontban, ami nagyon számít, ha elengedjük a dolgot a Jóisten akaratára, és meg tudjuk ezt tenni, azt gondolom, hogy akkor látszik meg igazán a kapcsolódásunk a Jóistenhez. Ez az a kérdés, hogy találkoztunk-e már ebben a pontban a Jóistennel? Persze én nem írom fölül azt, amit mondtál az előbbiekben, csak úgy rá akartam világítani, hogy néha dolgokat könnyen elengedünk,
0: így van.
1: És van egy-két olyan dolog, amin dől el az egész kérdés az életünkben. Hogy látjátok ezt?
2: Ott van Anna. Úgy gondolom, egy nagyon jó példa. Egy odaszentelt asszony volt. Volt egy vágya, volt egy imája, könyörgése. Nem jött válasz. Ilyenkor az ember, amikor nagy ima céljai vannak, nagy válaszútok előtt áll, és könyörög, és nem jön válasz, két dolgot tehet. Vagy elfordul, elhagyott az Úr, lemondok, csődöt mondott a hitem, vagy kitartó, türelmes, és bízik Istenben. Mélyíti a kapcsolatot. Mert akkor, amikor az ember vár, imádkozik, és az Istenre bízza, és türelmes, akkor ez bízalmat fejez ki. És Anna is ezt tette. Türelmesen az Úrban bízott. És Isten megadta az imájára a választ a kellő, megfelelő pillanatban. Nehéz várni, persze, hogy nehéz várni. Az én életemben is történtek ilyen dolgok, hogy nehéz volt várni. 7 évig vártunk, igaz, és a kislányunkra is volt sírás, volt ez, volt az. Tehát volt aggodalom, fiatalokkal voltunk, hazamentünk, nekik már volt 1, 2, 3, nekünk még egy sem, a feleségem sírt kell, én ápoltam, és mondtam én is, Uram, mi történik, te megígérted, emlően volt egy tapasztalatunk ezzel, és a Jóisten mindig, Anna életében is, megfelelő pontban, a megfelelő időben megadta a választ. És az, hogy megtanulunk ebben a helyzetben bízni, ez mélyíti a kapcsolatot.
1: A kapcsolatunk elmélyítése a Jóistennel tagadhatatlanul a kommunikációban áll, amit az elején már említettünk. Szeretném felolvasni Jézus által bemutatott ima modellt, ahogy tanította a tanítványokat imádkozni, és az utolsó gondolatainkat megfogalmazva, talán építsünk erre, hogy mit tanulhatunk Jézus imájából, és a mai beszélgetés során az ima által hogyan tudunk valójában kapcsolódni a Jóistenhez, illetve ha maradtak ki gondolatok, és szeretnétek még megemlíteni, akkor ezt megtehetjük. A Máté Evangélium 6. fejezet 9. versétől így olvassuk. Jézus azt mondja, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg nékünk a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ez az az áldás, ez az az ima, amire tanította Jézus a tanítványokat, bennünket, ami első imádság, amit megtanultunk gyerekkorunkban. Hogy látjátok ezt az imát, miért annyira fontos az életünkben, és hogyan jellemeznénk Jézusnak ezt a tanítását?
0: Nem tudom, hogy ma hogyan tanítana Jézus imádkozni a mai embert, minket. A tanítványok nagyon egyértelműen észrevették a különbséget a vallási vezetők és a Jézus imája közt. És el nem tudták addig képzelni, hogy még ilyen ima is létezik. Tehát ők valami egészen mással voltak megszokva hallani a vallási vezetőktől, és nekik nagyon megtetszett ez a Jézus imája teljes egészében. És én azt gondolom, hogy azért kérték tőle, hogy taníts minket így imádkozni. Tőle szerettek volna megtanulni imádkozni. És nagyon szépen együttműködtek, és Jézus kész volt minden kérésükre válaszolni. Csodálatos.
2: Nem a mondatok hossza számít. Nem a szavak szépsége számít. Jézus elmondja azt, hogy a szív őszintessége számít. És megtanítja a tanítványokat arra, hogy a Isten a mi atyánk. Bízalommal jöhetünk hozzá. A mi atyánkon keresztül Isten megtanít bennünket arra, hogy az ő neve szent. Igaz? Tisztelettel imádkozzunk. Megtanít bennünket arra, hogy az Isten országa fontos. Igaz? Vágyjunk oda. Értékeljük ezt a lehetőséget. Vágyjunk, hogy az ő országa uralkodjon bennünk már itt a földön. Igaz? Legyen meg ez a hangulat bennünk. Aztán elmondja azt a mi atyánkban Jézus, hogy nem a ti akaratotok, hanem keressétek az atya akaratát, az Isten akaratát. Aztán küzdködünk a mindennapokkal, a kenyérrel, a megélhetőséggel. Jézus elmondja az imádságban, hogy Isten gondoskodik rólunk, kérhetjük napi szükségleteinket. Ugyanakkor ismerjük fel bűneinket, és kérjünk bocsánatot. És ugyanakkor ne csak kérjünk bocsánatot, hanem bocsássunk meg egymásnak. Ne tartsuk a haragot. Aztán kérjük Isten védelmét, mert vannak kísértések. És ezekben a kísértésekben a rossz ellen kérjük Isten védelmét. Ezeket sorolja fel az Úr Jézus. Ezekre tanít meg bennünket, ami óriásan fontos számunkra.
1: Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Ennyi fért bele az adásidőbe. Jóisten áldjon benneteket, és erősítse a szolgálatot ott, ahol végzitek benneteket. Köszönöm még egyszer.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. A gyakorlatias imádság témakörében szeretnék elmondani önöknek egy olyan dolgot, amely nem titok, és néha-néha ritkán még megemlítettem. Most már idén közel a 2000. adás is elkészül, itt a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében az elmúlt 8 év során, és minden egyes alkalmat, amikor adást készítünk, imával kezdjük azt meg. A nap elején imádkozunk az adások elkészítéséért, a meghívottakért, de imádkozunk a televízió nézőkért, önökért, hogy az, amit megfogalmazunk, az, amit elmondunk, az ne a miénk legyen, hanem a jó Istené. Köszönöm, hogy velünk tartanak minden egyes alkalommal. Mi imádkozunk önökért, és köszönöm, hogy önök is imádkoznak értünk. A következőkben szeretném, hogyha egy zeneszámot meghallgatnának, majd azt követően a rendszeres bibliaolvasásban megfogalmazott kérdéseket válaszolnánk meg. Köszönöm, hogy továbbra is velünk maradnak, kellemes időtöltést kívánok a továbbiakban is.

0: Szeretettel üdvözlöm a kedves tévénézőket! A naponkénti tanulmányozás résznél vagyunk, ahol a Krónikák második könyvéből a 15. fejezettől 24. fejezetig tanultuk át a részeket, és ezekből való kérdéseket fogjuk megválaszolni, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című 13. fejezetéből szóló kérdést. Így hangzik az első kérdésünk. Miért bontott szövetséget Ben-Hadád Baasával? A Krónikák második könyvében, a 16. fejezetben találjuk a választ, a második és a harmadik versben. De Asa az úrnak és királynak tárházába hoz, aki ezüstöt, aranyat, küldi azt Ben-Hadádnak, a szíriai beli királynak, aki lakik vala Damaszkuszban, mondván. Szövetség van köztem és te közötted, amint az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Íme küldök néked ezüstöt és aranyat, menj el, bonts fel a te szövetségedet Baásával, az izrael királyával, hogy távozzék el tőlem. Ben-Hadád azért bontotta fel a szövetséget Baásával, mert Asa király megvesztegette őt ezüsttel és aranyjal. Ez egy fájdalmas lelki tanulság. Asa, bár korábban Istenben bízott, és az előbbi tanulmányban hallhattuk az ő imáját, most mégis emberi megoldáshoz nyúlt, és megvesztegette a másik királyt. Az életünkben is ez meglehet, hogy sokszor Istenre akarunk támaszkodni, de mégis emberi megoldásokhoz, sőt, csúnya megoldásokhoz nyúlunk, mert nem várjuk meg Isten válaszát vagy közbelépését. Ez a történet figyelmeztet bennünket, hogy nem minden működő megoldás egy Isten szerinti megoldás. Azért vigyázzunk, hogy mihez nyúlunk. A második kérdésünk így hangzik. Mit tett Jósafát uralkodásának harmadik évében? A Krónikák második könyvében a 17. fejezet 7. versétől így olvasom az igét. Királyságának harmadik esztendejében elküld az ő vezérei közül Benhajlát, Obádiást, Zakariást, Nétanéelt és Mikáját, hogy tanítsák a Júda városaiban. És velük lévitákat Sémája, Nétania, Zebádia, Asáel, Semirámot, Jonatán, Adónia, Tóbiás és Tóbadónia lévitákat, és velük Elisám és Jórám a papokat tanítanának azért Júdában, és az Úr törvények könyve velük vala, mikor jártak vala Júda városaiban, tanítván a népet. Tehát mit tett Jósafát? Kinevezett bizonyos tanítókat, és szétszórta őket az országba, akik az Úr törvényét tanították. Ez egy hatalmas dolog volt. Nem csak uralkodott, nem csak vezette a népet, hanem lelkileg is építette a tanítók által, akit kiküldött, és akiket megnevezett az ígében. Az üzenet a mai ember számára az, hogy a legnagyobb vezető az nem csak hatalmat gyakorol, hanem tanítja az embereket. És bármilyen vezetési pozícióban legyen a mi részünk, a családunk, a közösség, és bármi az ország bármely pontján, bármilyen vezetésben van részünk, tanítsuk az Úr törvényére is a népet, sőt, a mi életünk maga egy tanító lecke mások számára. A harmadik kérdésünk így hangzik. Mit üzent Jósáfát a bíráknak? A 19. fejezethez fordítva, a 6. és 7. verset olvassuk, amely így hangzik. És mondta a bíráknak, jól meglássátok, amit cselekeztek, mert nem ember nevében ítéltek, hanem az Úrnak nevében, aki az ítéletben veletek lesz. Azért ó, az Úr félelme legyen rajtatok, vigyázzatok arra, mit tesztek, mert az Úrnál, a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel. Jósáfát király üzeni a bíráknak, hogy vigyázzatok, nem embereknek ítéltek, hanem az Úrnak, és nála nincs igazságtalanság. Sajnos a mai világunkban is megjelenhet az, amikor ajándékokkal, amikor személyválogatással, amikor különböző dolgok szerint ítélnek az emberek, de Isten nem így ítél. Ezért fontos arra gondolni mindig, hogy nem csalok, mert Isten lát, nem vagyok részrehajló, mert Isten igazságos. És a hitünk nem csak a templomban van, a gyülekezetben kell meglegyen, hanem a mindennapi döntéseinkben, ahogy élünk, és ahogy végezzük a munkánkat, hogy ezek a bírák is végezték a munkájukat. A negyedik kérdéshez térve, kiölte még fegyverrel az összes testvérét? A Krónikák második könyvéből a 24. fejezetéhez fordítjuk az ígét, és a negyedik versben találjuk a választ. Kezd azért Jórám az ő atyának királyságban uralkodni, és mikor immár abban megerősödött, az ő testvéreit mind megöli fegyverrel, sőt Izrael fejedelmé közül is némelyeket. Azt láthatjuk, hogy Jórám király volt az, amikor megerősödik, amikor egy kicsi biztonságot érez, már is az utódokat, az esetleges trombitorlókat elpusztítja. Ez a hatalomnak a sötét oldal, amikor az ember már nem bízik Istenben és abban, hogy ő majd megtartja királyságát, hanem félelemből kezd irányítani. A félelem önzést szül, erőszakot és kontrollvágyat, ami abban megnyilván, hogy bántunk, vagy akár megöl másokat. Mindig vigyázzunk, hogy miben van nekünk a békességünk, miben bízunk Istenben, vagy a saját tetteinkben. Az ötödik egyben utolsó kérdésre térve így szól. Mit tesz a serkentő hatású táplálék? A serkentő hatású táplálék Ellen White szerint felingerli az idegrendszert, mesterséges izgalmat kelt, majd kimerültséget hagy maga után. Tehát először úgy tűnik, hogy nagyon jó, nagyon jól felpörög tőle a testünk, de utána ürességet és kimerültséget hagy maga után. Tehát ezek az ételek ingerlékenységet okoznak, gyengítik az önuralmat, és hajlamosak, hogy az embert rossz döntésekre vezéreik. Ellen White így fogalmaz, az izgató ételek serkentik, majd kimerítik az idegrendszert. Óvakodjunk hát ezektől az ételektől. Kedves tévénézők, köszönöm, hogy velem tartottak. A következő héten is találkozni fogunk, és addig is tanulmányozik a Krónikák második könyvéből a 22. fejezettől, egészen 28. fejezetig, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című könyvből a 14. fejezetét. Addig is az Úr áldja mindenkit a viszontlátásra.
1: Kedves nézőink, ezzel az alkalommal arról beszélgettünk, hogy mit is jelent a gyakorlatias imádság, hogy gyakorlatilag hogyan kapcsolódhatunk a Jóistenhez az ima által. Egy hét múlva újból szeretettel várom Önöket, amikor a tanulmányunknak a címe az lesz Hitben járni. Köszönöm, hogy akkor is velünk tartanak. A viszontlátásra!
2: 15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli. Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké.

24. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úré a föld és annak teljessége, a föld kereksége és annak lakosai, mert ő alapította azt a tengereken és a folyókon megerősítette. Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, és nem esküszik meg csalátságra. Áldást nyer az Úrtól, és igazságot az üdvösség Istenétől. Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

0: keresel, nem találsz, vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, amint azt jeleztük adásunk bevezetőjében is, Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk Timis Balázsi Sándor kedves lelkésszel, állandó stúdió vendégünkkel. Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr!
2: Üdvözöllek szeretettel, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatót!
1: Ma tovább engedelmeskedünk egy igei tanácsnak, egy igei bátorításnak, amelyet a zsidókhoz írott levél 13. fejezetének 7. versében olvasunk. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére kövessétek hitüket. Folytatjuk ma is megemlékezésünket az adventi hit úttörőiről itten az erdélyi tájakon. Gyermekkoromban, amikor az idősebbek beszéltek nekünk arról, hogy hogyan született meg, hogyan vert gyökeret az adventi üzenet itt Erdélyben, sokszor a beszélgetések során elhangzott egy név, a Prevlitz János neve. Ma az ő személyével, munkájával foglalkozunk, és az ő példáját fogjuk tanulmányozni. Ki is volt tehát ez a sokat emlegetett, szép emlékű úttörő?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Miután megköszönöm a szerkesztőnek a mindenkori jeligének felolvasását, a zsidókhoz írt levél 13. fejezete 7. versét idézve, felolvasnék elöljáróban egy másik íge helyett, ez alkalommal egy párbeszédet az Úr Jézus és tanítványai között. Hogy miért, az kitűnik az életrajz ismertetésből. Márk 9, 33-37-ig így olvasom Istennek ígéjét. Először is a fejezetnek címét idézném. Rangkérdés. Alázatosság és a kicsinyek gondja ajáltatik. Óvás a botránkozástól. És elméne Kapernaumba, mármint Jézus, és odahaza megkérdezi őket, mifelől vetekedtetek egymással az úton. Jegyezzük meg, az Úr Jézus nem volt köztük azon alkalommal, amikor ők elosztották maguk között az ő felfogásuk szerint az eljövendő Isten országának minisztériumait. De ők hallgatának, mert egymás között afelett vetekedtek vala az úton, hogy ki a nagyobb. És leülvén odaszólíta a 12-t, és mondta nékik: ha valaki első akar lenni, legyen mindennek között utolsó, és legyen mindeneknek a szolgája. Aztán egy kisgyermeket állított eléjük. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem juttok be, nemhogy miniszteri posztra jussatok, de be se mentek Isten országába. Miért olvastam fel ezt az ígei példát? Azért, mert 1957-et írtak a naptárok, amikor egy szép nyári napon, az akkor még a gyülekezet udvarán uralkodó hatalmas diófa árnyékában összeverődtünk egy néhányan, barátok. E csoportban volt Prevlic Erni, az öccse Prevlic Édi, ott volt Rupárcsics Károly, kis Attila, és én is köztük voltam. A Prevlic fiúk nagy német önteltséggel magyarázták nekünk, hogy márpedig a német faj felsőbbrendű minden más népfaj felett. Ezt mi persze nem hagytuk abba. Nem fogadtuk el, és vitatkoztunk, mint a tanítványok az Úr Jézus idejében. Amikor nyílt a kapu, kijött be a kapun, Prevlic János, egyházelnök, az akkori egyházterületnek az elnöke. És amit kérdezett az Úr Jézus a tanítványoktól, azt kérdezte tőlünk. Fiúk, mi felett vitatkoztok? És akkor elpanaszoltuk akkor Prevlic bácsinak, hogy hát a fiúk azt tartják, hogy a német faj felsőbbrendű minden más faj fölött, amire a bölcs és a lelki édesapa és lelkész így válaszolt. Hagyjátok el, fiaim! Az én fiaim nem akarják tudomásul venni, hogy ők csupán nagyszebeni szászok, nem németek. Erre a két fiú szeme szinte szikrákat hányt. Hogy az édesapjuk így megalázta őket, hogy elmondta az igazságot. Hogy ti kicsiny szász csoporthoz tartoztok. Nem kell oly nagy dolgot tegyetek a németségetekből. Hát ezzel a kis életképpel próbálom bevezetni a mai megemlékezésünket arról a személyiségről, Prevlic Jánosról, aki 1955-ben a közgyűlés választásának eredményeképpen átvette az észak-erdélyi egyházterület, az akkori kolozsvári egyházterület elnökségét Bauer János testvértől, aki 1955-ig, 1947 és 55 között töltötte be ezt a tisztséget, úgy, amint annak idején megemlékeztünk erről. Ami az életrajzát illeti, nagyon röviden így foglalhatnám össze. Prevlic János, Johann Prevlic, vagy Hans Prevlic, 1905. augusztus 5-én született a Szeben megyei Dupus községben. Szülei Martin és Katarina. Ők meggyőződéses és hitbuzgó vallásosak, az augusztina hitvallás, luteránus hitvallás követői voltak. Érdekes módon, hogyan került kapcsolatba ez a család az advent közösséggel? Nem hiszitek el, mindennek kiinduló pontja volt az akkor alig 5 éves Johann Prevlic, aki az óvodában megbarátkozva óvodatársaival, köztük egy adventista családból származó kisfiúval vagy kislánnyal, ezt pontosan nem tudjuk. A két család megismerkedett együtt, és így jöttek kapcsolatba a Prebliz házaspár, a Prebliz család, a hetedik napot ünneplő advent hitközösséggel. Az 5 éves kis fiúk révén. Miután megismerték ennek a hitközösségnek hittételeit, örömmel léptek a keresztség, az evangéliumi keresztség, a felnőtt korban való keresztség vizébe. Wegner lelkész keresztelte meg a Prebliz szülőket. Prebliz János Nagyszebenben végezte elemi és középiskoláit. Majd ő maga 1921-ben keresztelkedett Szebenben. A Szebenben végzett iskolai tanulmányai után 1921 és 25 között a németországi Friedensau misszióiskolának volt a hallgatója. Onnan hazatérve egy kis kitérővel alkalmazást nyert az akkor Európa szinten szinte egyedüli hamburgi advent kiadóval. Így lett Prebliz János könyvevangélista Németország, Ausztria és Svájc területein. 1927-ben bevonult katonának a román hadseregbe. 1929. december 1-én, miután a katonai szolgálatának eleget tett, a romániai misszióközösség tagjává vált. Itt, temesvári székhelyjel, majd 1930 és 35 között teljesíti ezt a megtisztelő feladatot. A missziótársaság tagjaként vezeti a Temesvár és környéki misszió tevékenységet. Itt lett pásztori asszisztensé, ifjúsági titkárrá, majd később segédlelkészé. Temesváron és Temesvárról jó messzire Galacra helyezték, ugyan ezekben a megbízatásokban. Prebliz János lelkészé szentelésének időpontja 1939. szeptember 11-e volt Szászrégenben. 1940. őt a szebeni egyházterület ügyosztály vezetőjeként találta. 1947. július 1-től kezdve Prebliz János lett a közgyűlés határozata értelmében a nagyszebeni egyházterület elnöke, a délerdélyi egyházterület vezetője. Ezt a tisztségeit 1955-ig töltötte be, amikor is szeptember 23-án a Kolozsváron megtartott egyházterületi közgyűlés a kolozsvári egyházterület elnökévé választotta. Lelki emberként, édesapaként, kiváló prédikátorként, ígehirdetőként, meggyőződéses advent hit által átitatott misszionárusként végezte tisztjét, szolgálatát. Történt egy törés is az életében, amikor 1959. szeptember 23-án reggel 6 órakor egy időben mind a négy egyházterületen és bukaresti központban, az országos központban elkezdődtek a letartóztatások. Összesen országos szinten 16 letartóztatott volt, ez alkalommal e szomorú szeptemberi reggele. A letartóztatás egy az akkori rendszer elnyomó jellegéből adódott, tudnilik minden problémájába beleszóltak az egyháznak. Mindenek előtt kényes kérdésük volt az egyház pénzügyi helyzete. Az akkori egyházügyi hatóság minden törvényes rendet mellőzve önkényesen állapította meg az alkalmazottak, az egyházi alkalmazottak javadalmazását. De ez éhbér volt. És ekkor a testvérek Isten és emberek előtti igazságérzettel próbálták pótolni a lelkészeknek és alkalmazottaknak ezt a szimbolikus javadalmazását. De ezt az akkori rezsim nem tudta megbocsátani, így mindenik egyházterületben egy azon órában a belügyesek és a gazdasági rendőrség karöltve, házkutatást tartva, az egyházterületek irodáját is felkutatva letartóztattak 13 hittestvérünket, vezetőnket. Mindenik egyházterületről az elnököt, a titkárt és a könyvelőt, illetve pénztárost. 100 napi fogvatartás és kegyetlen kínzások után a 16-ból 14-et

0: és a többi munkatársai munkájában, hivatásának teljesítésében.
1: Kedves hallgatóink, mindenképpen megrázó élmény lehetett úgy a családok számára, a gyülekezetek számára, és leginkább a letartóztatottak számára az, amin keresztül mentek. Először is nem tudhatták azt, hogy mennyi ideig lesznek fogva, és milyen ítélet születik, és ami a folytatást illeti, az sem kecsegtetett túl fényes kilátásokkal. Azonban, ahogy megszoktuk a Jóistentől, neki mindig van ezer útja ott, ahol mi egyet sem látunk. A folytatással fogunk megismerkedni, azonban addig is hallgassunk meg egy énekszámot.

0: Kedves hallgatóink, a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk kedves, állandó stúdió vendégünkkel, Timis Balázsi Sándor lelkésszel, az erdélyi adventi mozgalomnak, egyháznak, az erdélyi adventista egyháznak úttörőiről, ma Prevlitz Jánosról. Az előbb elmondtuk, hogy 1959-ben letartóztatták, majd rövid idő múlva szabadon engedték őket, leszámítva két kulcsszerepet betöltő személyt a romániai adventista egyházból, az országos szervezetnek, az úgynevezett uniónak elnökét és könyvelőjét leszámítva. Mi következett ezután? Következik 1960, hogyan folytatódtak az események?
1: Amint jeleztük, 1960. január 1-én a gyülekezetek legnagyobb örömére és Isten iránti hálájuk kifejezésének alkalmára a letartóztatottak hazajöttek. Emlékszem, Moldován Vilmos testvér volt a lelki pásztora a gyülekezetnek, és ketten megszerveztük a hazatért három vezetőtestvérünknek a fogadását. Mert egy különleges szombat volt. Az év első szombatja, úrvacsoraosztás,

0: és a rabok szabadon bocsátása, hazatérése. Ezt méltóképpen megünnepeltük, előreültettük a teremben őket, és jól emlékszem, de nem tudnám megmondani, hogy miért, nem csokorvirággal üdvözöltük, hanem mindeniknek egy szép cserép ciklámenttel kedveskedtünk. Na persze, alkalmas énekekkel a kórus részéről, üdvözlő beszéddel, meg is volt ennek a visszhangja, mert majdnem az állásunkba került. Tudnélik, ilyen vádak értek. Miféle emberek vagyunk, hogy börtöntőtelékeket virággal köszöntünk és ünneplünk, amikor kijönnek a börtön.
1: Gondolom a rendszernek is szúrta a szemét, hogy
0: akiket
1: ő gonosztevőként vett számba, azokat itten hősökként üdvözlik.
0: Elsősorban. De ami mondjuk fájdalmasabb volt az, hogy még belső berkekben is voltak, hogy hát mégiscsak ezek börtönben voltak.
1: Hát nem mindegy, hogy miért.
0: És persze. De hát akik hibát akarnak találni, azok találnak. És mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon kétségessé vált, hogy tudjuk-e tovább folytatni a munkánkat gyülekezeti szinten, illetve kerületi szinten. Na most Prebincz János is ekkor veszítette el lelkészi igazolványát, amit természetesen az államhatalom kellett láttamozzon, és ezután munkanélküliek maradtak. Ő is, és társai is. De visszaemlékeznek a családok arra, hogy szabadulásuk után a volt elnök, az áldott emlékű Bauer János megsúgta nekik: bízzatok! Ez a közösség Isten segítségével mellettetek áll, és nem fogtok hiányt érezni semmiben. És ez úgy is volt. Segítették a testvérek őket fizikai munkát vállalni, és ezen túlmenően anyagi segítségben is részesítették a családokat. 1961. Tehát 2 évre rá, november 1-én Prebincz Jánost a délerdői konferenciába alkalmazták, a mostani délerdélybe, akkor hozzánk tartozott, mégpedig a dicső szentmártoni kerületbe. Nagy szeretettel fogadta megbízatását, és főleg azt, hogy szolgálhatja a kisebbségek ügyét, érdekeit, lelki, fizikai, jogi státusát. Mert egy ilyen ember volt. Nála nem számított az, hogy német vagy, román vagy, vagy magyar vagy, vagy éppen cigány vagy. Ő egyformán védett minden kisemmizettet, és boldogan szolgálta a kisebbségek érdekét munkahelyén. A dicső szentmártoni lelkészi szolgálatában egészen haláláig végezte lelkiismeretesen munkáját. Olyannyira, hogy hideg decemberi napon vidéki temetésen kalap vagy sapka nélkül a dermesztő hidegben prédikált, az amúgy is legyengült szervezete nem tudott ellenállni, és agyhártyagyulladást kapott. 1964. december 12-én érte a halál. Értesülésünk szerint a boncolás nyomán kiderült, hogy a börtönben elszenvedett kínzások, vallatások mellett rádióaktív anyag is került a szervezetébe sugározás által, amelynek alá volt vetve a faggatások közben. Így ez is hozzájárult az 1964. december 12-i halála beálltához. Na most még néhány gondolat, amit fontosnak találunk hozzáfűzni Prewlitz János életpályájához. Amint mondottuk a bevezetőben, egy igazán nemzetközi ember volt, és ezt saját családja felé is sugározta. Prewlitz János prédikációi az egészséges életmódról szóltak túlnyomó többségében. Nem vallotta magát abszolút vegetáriánusnak, de hirdette a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozást. Ugyannyira, hogy nem ritkán istentisztelet alkalmával a gyülekezetet az úrasztalán terített asztal várta, amin a felesége Prewlitz testvérnő által elkészített egészséges, vegetáriánus étkek voltak elkészítve. És az istentisztelet után, amíg a készlet tartott, mindenki megkóstolhatta az egészséges, étrend szerint elkészített táplálékot. Még az is hozzátartozik életrajzához, hogy Prewlitz János az imádság embere volt. Ha volt egy órás egyházterületi bizottsági ülés, abból legalább 25-30 perc imádkozásban telt el. Ilyen volt Prewlitz János. Emlékszem arra az alkalomra, amikor az egyházügyi hatóság jóvoltából többször is megvonták az igazolványomat. Egy ilyen alkalom után összetalálkoztunk az akkori egyházterület székhelyén, azon a szűk helyen, ahogy jövünk le a lépcsőn az irodákból, és a balkon a karzat előtt mennénk tovább a földszinten.
1: Van egy kis pihenő.
0: Ott van egy pihenő. Ezen a pihenőn találkoztunk. És azt mondta, Timis testvér, ez a te problémád csak imával oldható meg. És abban a pillanatban, ott, ahol volt, letérdelt. Én sem tehettem mást, hiszen értem imádkozott. És aztán kiöntötte lelkét, úgy, ahogy ő szokott imádkozni az Úr előtt. Hangosan. És ima közben hallottam a lépéseket fentről, lépéseket lentről. Mikor befejezte az imát, és felálltunk, egy hosszú sor volt a második emeletről lefele, akik nem merték megzavarni az imádkozókat a lépcsőn, és egy hasonló sor a földszintől fölfele. Ne gondolja senki, hogy bocsánatot kért tőlük. Nem. Hát aki imádkozik, annak nem kell bocsánatot kérnie a nem imádkozóktól.
1: Itt talán inkább fordító.
0: Ilyen volt Prewlitz János ima élete. De egy különlegesen nagy emberbarát volt. Emlékszem, hogy javítási munkálatok folytak a székhely épületén, és két monostori fiatalember lovas szekérrel hordták az anyagot. Amikor befejezték a szállítást, megkértük, hogy jöjjenek fel az irodába, írják alá a
1: bontát,
0: a munkát. Amikor ők jöttek fölfele a lépcsőn, Previsz János jött ki az irodából, és ment volna lefele. És rájuk köszönt. A szokványos köszönéssel. Békesség, atyafiak. Ők nem tudták, hogy hogy kell köszönni, és ezt észrevette a zavarukat, és megkérdezte tőlük, hogy testvérek vagytok? Amire az egyik azt mondja, nem, csak unokatestvérek. Persze az ő kérdésének más volt a töltete. Hogy hit testvérek vagytok? Hát akkor miért nem viszonozzátok a köszöntésemet? És erre ők nagy naivan válaszoltak, nem vagyunk testvérek, csak unokatestvérek. Hát egy-egy ilyen kedves epizód teszi színessé Previsz János emlékét ma, a mai megemlékezésen. Lelkészként, amint már említettük, az egészséges életmódnak elkötelezettje volt a lelkészek társaságában is. Nem volt lelkész értekezlet, hogyha egy fél délelőtt tartott a gyűlés, annak nagy részét ne az épülettel szemközt lévő városi fürdőbe invitálja meg a pásztorokat, és bemutassa a hidroterápiának jótékony áldott hatását. Itt történt, mert aztán szakszerűen végezte. Be a gőzbe. Nem volt az, hogy jaj, nem bírom, ülj csak nyugodtan. A gőzből ki, a jéghideg vízbe. Vissza. Ez a hidroterápia váltó kezelés. És emlékszem, hogy egy alkalommal jött a hír, mert nem mindig voltunk mi is páciensei, hogy az egyik lelkész rosszul lett.
1: Ott a fürdőben.
0: A fürdőben. Nem jött zavarba. Mindenki fürdőző szeme láttára az összeesett lelkész mellett térdre hullott, felemelte kezeit, és imádkozott Istenhez, hogy ne hagyja cserbe ezt a jótékony szolgálatot. Mire befejezte az imád, a lelkész talpra állt. Hát ilyen képek és emlékek fűznek Previsz Jánoshoz. Személy szerint 1958-ban egy vásárhelyi utam alkalmával vasárnap délután volt, és elfogott engem egy rettenetes fogfájás. Volt egy meghibásodott fogam. Elmentem a sürgősségre, ott meg is nézték, azt meg ki kell húzni. És akkor is láttam, már roppant furcsa volt, és főleg a mai szemmel tekintve, egy 5 literes üvegkantából szívták ki a novokaint, vagy milyen fájdalom érzéstelenítőt, egy nem tudom hányadszor használt injekciós tűvel. Megkaptam az injekciót, kiúzták a fogamat, de a fájdalom nem engedett. Egész éjjel akkorára dagadt a fejem, az arcom. Nem tudom, hogy jöttem haza Kolozsvárra. Bevittek egyenesen a fogászati sürgősségi rendelőbe. Ott, sosem felejtem a nevét, ifjú doktor, nagy hírű fogász, azt mondta, hogy kérem, meg kell műteni sürgősen. Mégpedig az arcát, kívülről vagy belülről. de ehhez kérjük a családnak a hozzájárulását. Mert megtörténhetik, hogy megérintünk egy idegszálat, és az arca félremegy. Meghallott a predisztestvér. Nehogy menjetek műtétre. Jött hátizsákkal, vistából hozott vistai agyaggal. Megcsinálta az agyagpakolást, miután megcsinálta a fürdőkádban a váltó zuhanyozást. Forró víz és jéghideg. Forró víz és jéghideg, utána a pakolást, bepakolta jól az arcomat. Egy hét után az volt az első éjszaka, amit fájdalommentesen átaludtam. Utána jött a gyümölcslevekkel, otthonról hozta, mert hát akkor nem volt, mint most, hogy gyümölcs lépte nyomon. Otthonról ő általa készített, vagy a felesége által készített gyümölcslével jött, kezelt, mindaddig, amíg lábra állított. A fájdalomnak nyoma sem volt, a fertőzésnek nyoma sem maradt. Ez volt Preblic János, mint betegkezelő lelkész. ...1956 és 1958 között a bukaresti Labirint gyülekezetben, gyülekezet területén és termeiben működő lelkészképző szemináriumban voltam, mint hallgató. Itt egy másik Preblic János mutatkozott be. Akkortájt az unió bizottságok ülését havonként tartották. Mi alig vártuk, hogy legyen gyűlés. Mi a kolozsvári gyerekek, tanulók. Mert jött Preblic testvér, meghívott bennünket az aulába, egy sarokba, és mindenikünknek odaadta a borítékot. Ezt a konferencia részéről. Legyen zseppénzetek. Ilyen volt Preblic János. A senki, semmi teológiai hallgatók nem kerülték el a figyelmét. Havonként rendszeresen hozta a segélyeket a tanítványoknak. Így aztán elkövetkezett az 1959-es fájdalmas év, amikor szeptember 23-án otthonában letartóztatták. Emlékszem, mire befejezték reggel korán, 6-kor megkezdett házkutatást, hát már 8 óra jól el volt múlva, és a konferenciai személyzete már jött az irodába. És a rendőrség ad köztünk, mint sorfalat állok lépcsőn, vitték el Délja testvért, és a Dónát úti lakásából Preblic testvért, szintén a Rákóczi úti lakásából pedig Háriuk testvért, ezt a hármat Kolozsvárról. Később tudtuk meg, hogy mind a hármat egyszerre vitték el. Arra is emlékszem, hogy én, mint ugye fiatal gyerek és lelkes tagja a közösségnek, jól emlékeznek vissza a családok, hogy én, ameddig csak tudtam, szaladtam a fekete autó után, hogy tudjam jelezni, hogy hova vitték el a letartóztatottakat. Ilyen emlékek kötnek, fűznek Preblic János áldott emlékű lelkipásztorhoz. Ami pedig Preblic János feleségét, családját illeti, felesége temesvári születésű volt, leánykori neve Póké Erzsébet. Született 1911-ben Temesvár. fő postamester családjában. Szülei Péter és Helena. Ő, a későbbi felesége Prebisz Jánosnak, a temesvári Notre Dame kolostorhoz tartozó szigorú római katolikus hitben nevelt intézetben tanult. Tanulmányai elvégzése után egy angol hajótársaság titkárnőjeként dolgozott. Majd a temesvári kanadai főkonzulátus főtitkárnője lett. Megkérdezve, hogy hogyan találkoztak, elárulták. Egy utcában laktak. Prevlicék és Pókék. Így ismerkedtek meg. Közelebbi ismerkedésnek a forrása pedig, hogy Prebisz János ugyanabban az utcában élő nagynénjénél tartott bibliai órákat, sorozatokat a lakásában. És ide eljárt most már a hölgy Póké Erzsébet. Az eredmény, hogy a bibliaórák végeztével, a kiképzés végeztével Póké Erzsébet megkeresztelkedett. Majd 1935. februárjában házasságot kötöttek Prebisz János és Erzsébet Temesváron. A temesvári hetedik napot ünneplő egyház imatermében. 1975 és 81 között Prebisz János özvegye, Prebisz Jánosné, Németországba telepedett le, ott élt haláláig. Öt gyermekük volt. Ernest, Eduard, Gita, Éva és Erhard. Valamennyien Németországban élnek. Prebisz János halála után az akkori nyugdíjtörvények értelmében, sajnos ami még ma is fennáll, az özvegy csak a férje nyugdíjának felét örökölhette. Hát ez egy olyan éhségbér volt. De ott Németországban, tudnilik itt nem ismerték el a 11 évi iskolai idejét. Azt levágták. Ezért kicsi volt a fizetés is, és a nyugdíj is. De ott Németországban volt Prebisz Jánosnak egy teológiai évfolyamtársa, aki segítségére volt az özvegynek, hogy visszakapta a teljes nyugdíjat, és elismerték a 11 év teológiai tanulmányi éveket. Prebisz Jánosné elhunyt 1981. június 12-én. Ennyi fért volna bele, nem dióhéjba, hanem mustármaghéjba, egy ilyen gyümölcsöző élettörténetből a mai adásba. Tegye az Úr áldottá Prebisz János és hozzátartozóinak emlékét, és segítsen bennünket Isten, hogy mindig kegyelettel emlékezzünk hitünk nagyjairól, akik szólták nékünk az Istennek beszédét, figyelmezzünk életük végére, mint ahogy tettük ezt ma is, és főleg kövessük hitüket. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
1: Köszönjük ezt a mélyen megható és egyben nagyon tanúságos, bátorító példát, amit megismerhettünk ebből a rövid történeti életképből. Köszönjük kedves stúdió vendégünknek is, hogy ma is megjelent a stúdióban, és megkérjük, hogy amennyiben teheti, jöjjön el és folytassa ezeket a megemlékezéseket, hogy okuljunk, bátorodjunk, és készen álljunk mi is a magunk megpróbáltatásaira.
0: Köszönöm szépen a köszönő szavakat, köszönöm a meghívást, és kihasználom az alkalmat, hogy a kedves hallgatóknak bejelentsem a szándéktervet. Ha Isten is úgy végez, a következő adásban az áldott emlékű Moldován Vilmos lelkipásztorra emlékezünk.
1: Kíváncsian várom a következő életképet is, adja jó Isten, hogy legyen alkalmunk meghallgatni, megemlékezni őróla is. Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című műsorunkba ennyi fért ma, találkozunk egy héten belül.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót tett.

0: Családi kör. Sok szeretettel köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernát. A Családi kör műsorában szeretnénk egy olyan részéről beszélni a családi életünknek, amely a szakemberek szerint egy külön kategóriát tartalmaz, és ez nem más, mint a kommunikáció. Akkor, amikor érzéseink, gondolataink kifejezéséről beszélünk, egy példa jut eszembe, amelyet mindannyian ismerünk, amikor a pohárral szemléltetjük azt, hogy a gondolataink mennyire pozitívak, vagy pedig negatívak. Hogy egy pohár, amely félig tele van, hogyan tekintünk rá. Mint amely félig üres, vagy amely félig tele van. Ezek a pozitív vagy negatív gondolatok akarva akaratlanul, de befolyásolják családi életünket. A kérdés, ami felmerül ebben az esetben, hogyan tudnánk a gondolatainkat ellenőrizni, vagy pedig hogyan sikerül a gondolatainkat pozitívan irányítani?
1: Létezik néhány módszer, amikor a gondolatokról van szó és ezeknek felügyeléséről. Az első dolog, amit elmondhatunk, az, hogy mi tudatában kell legyünk annak, hogy ezek a gondolatok nagyon könnyen elveszhetnek. És nem szabad sohasem megengednünk, hogy fontos gondolatok elvesszenek. Ezért nagyon jó használni egy papírlapot, és azonnal leírni, amikor egy különleges gondolatunk van. Egy másik módszer az, hogy meg kell támadni azokat a gondolatokat, amelyek rosszat tennének a mi életünkben. És különösen itt a negatív gondolatokról van szó. Ezeket egyszerűen, amikor rájössz, hogy egy negatív gondolat szeretne uralkodni feletted, vagy gondolatvilágot felett, akkor meg kell támadni azért, hogy megszabaduljunk ettől a gondolattól. Ezek emberi kifejezések, próbáljuk meghatározni valamilyen formában. Soha nem szabad feladni a harcot akkor, amikor egy negatív gondolatról van szó. Habár uralkodni is szeretne fölöttünk, győztesek lehetünk felette, ezért nagyon fontos tudatában lenni, hogy ez egy gondolat, amit legyőzhetünk és életünk megváltozhatik. Íme néhány példa, amelyet szeretnék használni. Vannak ilyen gondolatok, amelyek megjelennek a mi gondolatvilágunkban. Az én jegyesem sohasem fog megváltozni. Mindig olyan lesz, amilyen ő. Hogyha megint szeretnék beszélni erről a témáról, az én férjem biztos meg fog haragudni. Hogyha megmondom, hogy mi történt a valóságban, akkor elveszíti bizalmát. Nincs semmi értelme, hogy még kérjem az én férjemet, hogy mondja el, hogy mire gondol. Mert újra el fogja utasítani az én kérésemet. Azt hiszem, hogy gyűlöl engem. Ugye néhány kifejezés, és tény az, hogy ha megállunk egy pillanatra is, ami gondolatainkat ellenőrizzük, rájövünk, hogy sokszor mi is így gondolkoztunk, és ezek a gondolatok megjelentek. Mit teszel ezekkel a gondolatokkal, amikor megjelennek a te elmédben? Hogyha egy negatív gondolatot nem támadtunk meg, akkor ez fejlődni fog, és teljes elménket el fogja foglalni. Péter apostol az első levelében, az első fejezet 13. versében a következőket mondja. Annak okáért, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Tehát nem hiába mondja az apostol, hogy felövezvén elmétek derekait. Szükséges felövezvén gondolatainkat is, azért, hogy ki tudjunk küszöbölni a mi elménkből minden olyan gondolatot, amely negatív, amely akadály lenne a mi fejlődésünkben, és különösen, amikor a mi keresztényi fejlődésünkről van szó. Amikor gondolatainkat felügyelet alatt tartjuk, akkor ez pozitív módon fogja befolyásolni a mi házassági életünket.
0: Bárhol veszünk részt egy családépítő szemináriumon, előadáson, vagy pedig beszélgetünk családokkal, férjekkel, feleségekkel, általában mindig ugyanaz a gondolat jelenik meg. A férfiaknak gondot jelent az érzéseiket, érzelmeiket kifejezni, és így sokszor szegényé teszik a családjukat. Miért olyan fontos nem csak a feleségek vagy a férjek számára ezt elsajátítani, gyakorolni, és ugyanakkor megérteni a másikat?
1: Nagyon sok nő azzal síránkozik, hogy az ők férjük nem beszél soha az érzésekről, és vannak olyan feleségek, akik azt mondják, hogy nem is tudom, hogyha rendelkezik-e az én férjem érzésekkel. A férjem mindig kerüli azt, hogy jobban megismerjem. Ez történik akkor, amikor velem beszél, amikor velem van együtt, de nagyon sokszor előfordul az is, hogy amikor más személyekkel van, úgy viselkedik, hogy ne tudják megismerni, hogy ő ki az a valóságban. Más feleségek pedig azt mondják, hogy nagyon sok férj nem rendelkezik egy olyan szótárral, amikor ki tudja fejezni azt, amit érez, és máskülönben a nők ezt várják, hogy ilyen nemű elbeszélgetésre kerüljön sor. A férfiak megtanulják, hogy férfiak legyenek, és ezért megtanulják értékelni azt, ami a férfiassághoz tartozik, és ugyanakkor leértékelni mindazt, ami a nőiességhez tartozik. Sokszor érzelmileg a férfiak zárkozottak. Ők szeretnék kifejezni az ők férfiasságukat oly formában, hogy soha senkitől ne kérjenek segítséget, ne kelljen támaszkodjanak senkire, különösen amikor tévedtek, ez egy rossz érzés kelt bennük, hogy ők beismerik az ők tévedésüket, vagy olyan helyzetet, amikor kiábrándultak, ők úgy fogják fel, a férfiak általában, hogy én megoldom ezt egyedül, nekem sikerülni fog ez, nincs szükségem a senki segítségére. Nagyon sokszor ez oda vezet, hogy nem tudnák kimondani ezt a kifejezést, kérlek, segíts. Még akkor sem, amikor nagyon szükséges a segítség. Az ők felfogásukban férfinak lenni azt jelenti, hogy ne függ senkitől. Az az ember, aki mástól függ, az nem jó semmire. És ők nem szeretnék elfogadni azt, hogy másoktól függjenek. Ők szeretnének sikert aratni, ami azt illeti a karriert, ami azt illeti a családi életet. Minden területen szeretnének győzedelmeskedni, de senkinek segítsége által. Ezért szeretnék mindig kifejezni azt, hogy ők versenyszelleműek, ezért ők dolgozhatnak utolsó pillanatig, ha kell, lemondanak a szabadnapokról, még a szabadság napjairól is lemondanak, mert így fogják fel a helyzetet. Az ilyen típusú férfiak számára az érzések gyengeséget jelentenek, és például a félelem egy olyan érzés, amelyre nehezen ismernek rá. Nagyon sok férfi és némelykor nő is az értelmet használják, mint védőfal az érzések előtt. Ellemezik az ők érzéseiket, nem mondják el azonnal, de ugyanakkor el kell mondjuk, hogy a férfiak és a nők közös érzésekkel rendelkeznek. Nem kell azt higgye egy férfi se, hogy az ő érzései más neműek, nem hasonlítanak az ő feleségének érzéseivel. A különbség abban áll, hogy a nő egyféleképpen mondja el azt, amit érez, a férfi pedig másféleképpen fejezi ki azt, amit érez. A legtöbb nőt úgy ismerik el, mint kapcsolatigényes személyek, az érzések foglalják el az ők életükben az első helyet, de nagyon sokszor előfordul, hogy úgy a férfiak, mind a nők rendelkezzenek mind a két jellemzővel. És pedig lehet racionális is, de lehet kapcsolati igényes is.
0: Nagyon érdekesek azok a módszerek, amelyekkel úgy a férfiak, mint a nők próbálnak meg védekezni ezen gyengeségük ellen, hogy érzéseiket, érzelmeiket nem tudják, sőt esetleg nem is akarják kifejezni. Ezek közül talán az egyik legelterjedtebb, hogy az egyiket logikusabbnak tartják, mint a másik. Miért érdekes ez a megjegyzés, ez a kifogás?
1: Léteznek olyan férfiak, akik a logikát tartják tudományosnak. Legtöbbször ezeknek a személyeknek a logikus szó jelenti azt, hogy igazán tud gondolkozni ez a személy, és amikor érvekről van szó, akkor racionális érvekkel rendelkezik. Emiatt a férfiak nem használják érzéseiket, érzelmeiket, nem használják a megérzést, amelyeket nőies jellemzőknek tekintenek. Ők azt gondolják, hogy a megérzés és a logika együtt nem működhetnek. Persze, amikor erről beszélünk, Warren Farrell egy érdekes kérdést tesz fel. Melyik következtetés alapozott? Az, amikor egy személy kifejezi az ő érzéseit, és nem gondolkozik logikusan, vagy az érzések kifejezése szabaddá tesz bennünket, hogy logikusan gondolkozzunk? Vajon nem lehetséges, hogy egy ember, amely tudatában van az ő érzéseinek, és ezeket kifejezi anélkül, hogy leszorítaná őket, hogy ő helyesen értékelje a dolgokat, és racionális határozatokat hozzon az ő életében? Sohasem nem kell féljünk az érzésektől, hanem ki kell fejezni őket, és ezeket el kell fogadni, mint isteni ajándékokat, amelyeket felhasználhatjuk azért, hogy a mi életünk meggazdagodjon. Az érzések azt a módot képviselik, amely által a mi lelkünk közül kifejezi magát. Nagyon szeretem ezt a gondolatot, amit elmond ez az ember. Tehát sokszor a mi lelkünknek gondolatait nem tudjuk logikusan kifejezni értelem által, hanem az érzések azok, amelyek segítenek, hogy kifejezzük ezeket a gondolatokat.
0: Már sokszor nem tudjuk felmérni, de az érzéseink visszatartásának lehetnek komoly következményei. Ezek közül, ha megemlítenénk egy párat, és talán ez is segíthet, hogy kicsit elhatározzuk és törekedjünk arra, hogy a családban érzéseinket, érzelmeinket sokkal nyíltabban kifejezzük.
1: Egyik szakértő beszél a következményekről, amikor a férfiak nem fejezik ki az ők érzéseiket. Például az első dolog, amit megemlít, nagyon sebezhetővé vál egy olyan magaviselet előtt, amire nem gondolt, váratlan az ő életében. Egy második dolog, akkor, amikor nem ismered el az érzéseket és a szükségeket a te életedben, ezek nehezteléshez vezetnek, mivel a közellévők mi hozzánk nem tudnak túlhatni azon a téves képen, amelyet rólunk alkottak. Akkor, amikor az érzésekkel harcolunk, ez mind távolabb és távolabb visz minket az emberektől. Akkor, amikor nem vagyunk képesek segítséget kérni, ez elszigetelésre vezet minket, és legtöbbször a férfiak az alkoholhoz vagy a kábítószerekhez menekülnek, akkor, amikor már nem tudnak eleget tenni a problémáknak. Akkor, amikor nem ismerjük el, és nem fogadjuk el azt, hogy mennyire rosszat tesz a mi életünkben, amikor nem fejezzük ki a mi érzéseinket, ez egy adott pillanatban ki fog robbanni a mi életünkben, és különösen akkor, amikor az élet középtáján tartunk. A férfit nem úgy teremtette Isten, hogy visszafojtsa az ő érzéseit. Máskülönben egy embert se teremtett így Isten, hogy az ő érzései visszafojtva legyenek. Az, ahogy kommunikálnak némely emberek, azt mutatja, hogy az ők életükből hiányzik a helyes gondolkozás, az a normális kifejezése az érzéseknek. Isten megáldott minden embert egy temperamentummal, talentumokkal, ajándékokkal, lelkiajándékokkal, és mindenek fölött egyedi ösztönzéssel áldotta meg Isten. A társadalom és a nevelés megszűrheti ezeket, különösen ezeket az ajándékokat, és nagyon sokszor megakadályozza, hogy ezeket felhasználjuk úgy, ahogy felhasználhatnunk. A világ szeretné, hogy átformáljon minket az ő képére, de Pál apostol azt mondja, Róma belekhez írt levél 12. fejezetben és a 2. versben, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát mit mond az apostol? És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által.
0: Az elmúlt évszázad egyik negatív következménye volt, hogy egy ilyen férfias képet alakított ki, és vár el a férfiaktól. Ezzel szemben a Biblia, a Szentírás egy egészen más képet alakít ki az igazi férfiasságról, és ezen belül az érzéseknek, érzelmeknek a kifejezéséhez. Mi ez a kép?
1: A társadalom azt mondja nekünk, hogy amikor az érzések kifejezéséről van szó, akkor ez egy női jellemvonás. De a Szentírás teljesen más egyebet mond nekünk. Jézus Krisztus kifejezte az ő érzéseit. Ő haragos volt, amikor a templomban bement, amikor látta, mi történik a templomban. Ő sírt akkor, amikor feltekintett Jeruzsálemre. Ő sírt akkor, amikor megállt Lázár sírja előtt. Ő oly sokszor búsult. Istennek ígéje meghív, hogy fogadjuk el ezeket a magatartásokat azért, hogy növekedjünk a keresztény jellemben, és ennek kifejezésében. Jézus Krisztus akkor, amikor a hegyi beszédet tartotta, többek között elmondta azt, hogy boldogok azok, akik sírnak. És felsorolva az összes boldog mondásokat, érzésekről beszél. Tény az, hogy a Szentírás azt mondja, hogy ezeket az érzéseket, ezeket gyakorolni kell, kifejezni kell az életben, és a Szentírás meghív minket, hogy gyakoroljuk és kifejezzük a mi életünkben mindazt, ami a lélek gyümölcséhez tartozik. Mind a szeretet, mind az öröm, mind a békesség, a türelem, a jóság, a hűség. Ezek mind hozzátartoznak azokhoz az érzésekhez, amelyekkel szeretné Isten gazdagítani a mi életünket. Ezért, ha férfi vagy, ne folytsd vissza a te érzéseidet, hiszen ez káros lesz a te életedben, és Isten azt akarná, hogy a te életed egy boldog élet legyen, és melletted a te családodnak élete is boldog legyen. A jó hír az, hogy a rossz szokásoktól megszabadulhatunk, és egy új életet kezdve új válaszaink lehetnek, és így különbözőféleképpen reagálhatunk, és ennek eredménye nem lesz más, mint az, hogy fejlesztettük és meggazdagítottuk kommunikálási lehetőségünket úgy a családban, mint a mindennapi életben.
0: Hiszem azt, hogy mindannyian szeretnénk boldogok lenni, ezért tegyünk valamit. Kezdjük el az érzéseinket, érzelmeinket kifejezni, fejleszteni. Köszönöm szépen Cserkezen Bernárnak, hogy ma is velünk volt, kedves hallgatóinknak a figyelmét. Kívánunk egy kellemes délutánt, és sok szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úr Isten, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

Énekelj az Úrnak, te egész föld! Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

Zsoltárok könyve 56. fejezet 12. vers. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem?

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban, Háló Sándor előadásában, Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni az első fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Tóth Árpád írta Miért című vers, amelyet Egri Tibor fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma. Első fejezet. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák nemzé Jákobot, Jákob nemzé Júdát és testvéreit. Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól. Fárest nemzé Esromot, Esrom nemzé Arámot. Arám nemzé Aminádábot, Aminádáb nemzé Naáson, Naáson nemzé Sálmont. Sálmon nemzé Boázt Ráhábtól, Boáz nemzé Obedet Rúttól, Obed nemzé Isait. Isai nemzé Dávid király, Dávid király nemzé Salamont, az Uriás feleségétől. Salamon nemzé Roboámot, Roboám nemzé Abiát, Abia nemzé Asát, Asa nemzé Jozafátot, Jozafát nemzé Jórámot, Jórám nemzé Uzziást. Uzziás nemzé Joatámot, Joatám nemzé Akházt, Akház nemzé Ezékiást. Ezékiás nemzé Manassét, Manassé nemzé Ámont, Ámon nemzé Jósiást. Jósiás nemzé Jekoniást és testvérei a babiloni fogságra vitelkor. A babiloni fogságra vitel után pedig Jekóniás nemzé Salétielt, Salétiel nemzé Zorobábelt, Zorobábel nemzé Abiúdot, Abiúd nemzé Eliákimot, Eliákim nemzé Azort, Azor nemzé Sádókot, Sádók nemzé Akimot, Akim nemzé Eliúdot, Eliúd nemzé Eleázárt, Eleázár nemzé Mattánt, Mattán nemzé Jákobot, Jákob nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik. Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség, és Dávidtól a babiloni fogságra vitelig 14 nemzetség, és a babiloni fogságra viteltől Krisztusig 14 nemzetség. A Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig, az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, ímé az Úrnak angyala álomban megjelent neki mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szól: ímé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti: velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vevé, és nem ismeri őt, még meg nem szülte az ő elsőszülött fiát, és nevezte annak nevét Jézusnak.

0: Tóth Árpád.
1: Miért? Ablakomban szürke esten, üldögélek semmi kedvem, munka nélkül, tétlenül, sok-sok percem elrepül. Por belepte, satnya ágra, szírma síró bús virágra, nézek némán, hidegen. Árva sorsuk mit nekem? Lelkem üres, puszta, fásult, és a perc mindegyre száguld, míg egy sápad alkonyon, itt kell hagyni ablakom. S a halál szól irgalommal, ne veszügy már szívbajoddal, jégkezemmel szeliden megsimítom, s elpihen. Akkor vadul felsikoltok, nem akarok lenni boldog. Élni, élni akarok. Miért? Balga, bústitok.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszonthallásra!

A 145. Zsoltár 18. verse is ugyanerről a kötődésről szól, egy ellenállhatatlan kötődésről. Ahogy a Zsoltáros mondja, közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Az Istennek ez a ragaszkodása hozzánk a Bibliának a központi, talán itt kimondhatom, hogy a legfontosabb tanítása. Egy ilyen vastag könyvből nagyon nehéz kiválasztani valamit, amire azt mondjuk, hogy legfontosabb. De a kötődésről szóló bibliai tanítás annyira mély és annyira szerteágazóan jelen van az egész Szentírásban, az Ószövetségi és az Újszövetségi Szentírásban is, hogy ezt nehéz lenne kihagyni, vagy hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor válik ez az egész kötet egy halott, vallásos, vagy filozófikus, vagy nevetséges művé. Éppen ezért nagyon fontos, hogy lássuk azokat a gyönyörű képeket, amiket már tegnap megemlítettünk, de ma egy kicsit elmélyítenénk, hogy mit is jelent ez, hogy az ember közel tudhatja magához. Na de mennyire közel? Szokták azt mondani emberek, és talán voltak ilyen életszakaszaink, vagy vannak, vagy éppen benne vagyunk, vagy lesznek is még, amikor azt mondjuk, hogy na hát, ha ő tényleg annyira ragaszkodna hozzám, akkor ez, meg ez, meg ez, akkor... Szóval... Ez egy nagy dilemma, éppen ezért hangsúlyozza és erősíti annyira a Biblia az első lapjától az utolsóig, hogy az Istennek a ragaszkodása, a közelsége, ez a legfontosabb kapaszkodó az ember számára az életben. Nagyon érdekes, amikor az Új Szövetségben Jakab levele 4. fejezetében azt olvassuk, hogy tulajdonképpen ez a közelség nem is rajta múlik. Ugye a Zsoltáros is azt mondta itt a 18. versben, hogy ő közel van, de ki az, aki őt hívja, ki az, aki őt keresi? Azt mondja az Új Szövetség említett igéje, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tehát mihelyt a tékozló fiú hazaindult, a legnehezebb utolsó szakaszt, amikor már az embernek elfogy az ereje, de mégis dönt az agyával, hogy lépek még egyet. A lábában már nincsen erő, tehát ez a hit. A lábában már nincsen erő, hogy lépjen, de az agytól jön az instrukció, hogy de még tedd előre, még, aztán még a másikat. Tehát amikor közeledünk, akkor jön az a nagyon szép befejezés, ami abban a példázatban a tékozló fiúnál is olvasható, hogy az utolsó legnehezebb szakaszt már úgy teszi meg a fiú, hogy az édesapja elé szaladt. Miért ez a legnehezebb szakasz? Nem csak azért, mert a túra végén vagyunk a legfáradtabbak, hanem azért is, mert a fiúnak a találkozás azzal az apával, akit, azzal a szülővel, akit megtagadott, akitől elkérte az örökséget, akinek az idő előtti halálát kívánta, csak már végre ő a boldogságát kiteljesíthesse a maga módján. Szóval ez a rosszul sikerült boldogság, és utána a hazatalálás, nagyon-nagyon szép ígéret, hogy ha te egyet lépsz hazafelé, ő kettőt lép feléd. És azt gondolom, hogy ezt érdemes átgondolni azokban az isteni ragaszkodásokban is, amiket a Biblia megfogalmaz. Ez a háromfajta kötődés, amivel az Isten ragaszkodik hozzánk, az első a szülői ragaszkodás. Mi a szülői ragaszkodásnak az alapja? Ránézel a gyermekedre, semmivel nem jobb vagy haszontalanabb, mint a többi, sőt, adott esetben néha még, amikor rám néztek a szüleim, azt mondták is, hogy talán még egy fokkal haszontalanabb, mint a többi, de mégis valami benned van, a származás, a hasonlatosság, magadat látod benne. Lehet, hogy kicsit elromlott formában, ahogyan az Isten is velünk van. De azért annyira elfogadó, mert a szülői ragaszkodásnak, a szülői kötődésnek az Isten részéről az alapja az elfogadás. Szutykos, koszos, csibész, csirkefogó, de az enyém. És valahogyan így van ezzel az ember, nagyon érdekes, hogy mi ezzel akár teljesen kártékony módon is persze élünk, ezzel a feltétel nélküli elfogadással. Az Istennél a feltétel nélküli elfogadás nem ugyanazt jelenti, mert megkönnyíti az utunkat, akar nekünk segíteni, de azért nem úgy, hogy mondjuk megerősítsen minket a rosszban. Ezért nagyon szép, hogy a tékozló fiúnak elé szalad az atya, ezért nagyon szép, hogy az Isten az ő szülői ragaszkodását lépten nyomon kifejezi a Bibliában. Valóban nagyon érdekes lenne, hogyha mondjuk egyszer egy több hónapos Biblia olvasás céljává tesszük, hogy tényleg akar kötődni hozzám az Isten? Hányféle módon fejezi ki, és akkor olvasom ez alapján most a bibliai könyveket, fejezeteket, hogy akar hozzám kötődni. Annyira akar hozzám kötődni, hogy a szülői ragaszkodást, és ez mennyire érdekes egy olyan Isten képnél, aminél a szülő mindig az atya, úgy is kifejezi a Biblia, hogy az anyai szeretetnek a gyengétségét mondja el számunkra.
ezzel fejezi ki, azt mondja, hogy anyák, anyátok méhétől fogva hordozlak benneteket. Hogyan hordozza az anya a gyermekét? A születésetek óta én vagyok az anyátok, és én vettelek őrre benneteket. Vénségetekig én hordozlak, megőszülésetekig én visellek. Ugyanitt Ézsaiás könyvében azt is olvashatjuk 49. fejezetben, hogy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És jön a szomorú válasz, hogy igen, a világban még ez is megtörténik. Lehet, hogy veled, velem, vagy bármelyikünkkel megtörténhetett ez. De ha még ezek elfeledkeznének is, én te rólad soha el nem feledkezem. Az Isten szülői szeretete, ez a ragaszkodás, ez a származás szerinti ragaszkodása, elfogadása, kötődése annyira erős, hogy a Biblia szinte sokszor felváltva használja a bensőséges, körülölelő anyai szeretet gyengétségét, és az atyai szeretetnek ezt a gondoskodó, ezt a érte gondolkodó jelen valóságát a mi életünkben. A Zsoltárokban is volt egy nevezetes Zsoltár, már korábban foglalkoztunk vele, a 131. ahol azt mondja, hogy mint az elválasztott gyermek az anyjánál. Olyan én bennem az én lelkem, amikor az Istenben megnyugszom. Hogy az ember, amikor megérti az Isten szülői kötődését és ragaszkodását ő hozzá, akkor hirtelen azt tapasztalja meg, hogy mit jelent kárpótolva lenni mindazért, ami ebből nekem az életben hiányzott. Mit jelent az Istennek ez a fajta gyönyörű, mély ragaszkodása, ahogyan ő atyai és anyai szeretetet egyaránt képes, akar kifejezni, közel van mindenütt hívóhoz. De itt van az Isten kötődésének a második formája, a testvéri szeretet is. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre azért, hogy testvérünk legyen. Tehát megszületett úgy, mint mi, természetesen nem pontosan ugyanolyan volt, mint mi, de ez csak azért volt, hogy magát az isteni szeretetet hozza el és mutassa be nekünk. Hiszen az ő isteni lénye emberi formában egyrészt ugyanaz a fáradtság, ugyanazok a fizikai nehézségek, ugyanazok a lelki tünetek ott voltak az életében. Másrészt viszont végig-végig az a szerető lény maradt az ember felé, amivel ki akarta fejezni azt, hogy testvéred vagyok. Nem szép ez a szó, hogy testvér? Tested és véred. Milyen nagy dolog, amikor valakinek azt mondjuk, hogy testvér. Milyen nagy dolog az, amikor azonos hiten lévő emberek egymást testvérüknek nevezik, na hát néha aztán mostoha testvérek lesznek, vagy úgy bánnak egymással, mint hogyha nem ugyanaz lenne az atyjuk. De milyen szép, hogy az Isten mégis össze akarja tartani ezt a családot. Ezért elküldte Jézus Krisztust, aki testvérünk lett. Testünk és vérünk lett. A zsidókhoz itt levél második fejezetében mondja is, hogy nem szégyelli őket az ő testvéreinek hívni. Hát azért egy nagy családban vannak testvérek, akiket néha a család úgy, ja, ő is legyen ott a vacsorán, de azért szóljatok neki, hogy öltözzön fel rendesen, meg azért majd viselkedjen, meg hát ha más dolga van, nagyon ne erőltessétek azért, nem? Ezt olvassuk Jézusról, nem szégyelli őket testvéreinek hívni. Azt mondja a világegyetem előtt, a sátán és az ő angyalai előtt, akik jogosan mondják, hogy neked micsoda családod van, ezekért az emberekért küszködsz, hát nem okoznak neked elég szomorúságot napról napra? Hogyha jól megy a szekerük, akkor már köszönöm Istenem, majd szólok, ha rosszul leszek? Jézus Krisztus azt mondja, nekem ők a testvéreim, én őket vissza akarom nyerni. Ők az atyára hasonlítanak, az Istenre, az ő képére lettek teremtve. Azt akarom, hogy velem maradjanak. Azt akarom, hogy megértsék, hogy mennyire jó megmártózni, elmerülni, körülölelve lenni az Isten szeretetében. Ez a testvéri szeretet megint valamit kifejez az Isten részéről abból, ami esetleg nekünk sokszor hiányzott vagy hiányzik testvéri szeretet dolgában. Tanít is minket, ahogyan mi sokszor nem tudunk jó testvérek lenni. És az ember igaz testvéreket kaphat az életben. Az Isten segítségével, és igaz barátokat, akik egyszerre lesznek szövetségesek, küzdőtársak, hogy hol ő esik el, én erősítem, hol én esek el, ő erősít engem, de hogy együtt menjünk ezen az úton. Az Isten szülői szeretete és kötődése után mennyire fontos, hogyan pótolni akarja nekünk az elveszített testvéri közelséget is. Máshogy ölel egy szülő, máshogy ölel egy apa, máshogy ölel egy anya, máshogy ölel egy testvér. Ne felejtsük el, a legtöbb közünk a testvérünkhöz van, hiszen
édes testvéreknél ugyanabból a két szülőből vannak. A két szülő szövetséget kötött egymással, de a test és vér az azt jelenti, hogy a fizikai értelemben testvéreinkkel is egy származási ágon vagyunk. És jön egy gyönyörű harmadik utolsó kötődési gondolat, végig ott van a Bibliában. Az Isten a vőlegény, az ember a menyasszony. Ez a kapcsolat a választáson alapszik. Vérségileg semmi nem köti össze ezt a két embert. Mégis ez a két szereplő egyé válik. Egyé válik. Lélekben, testben, idegrendszerben, intimitásban, gondolatokban, akaratban, ho-ho-ho-ho. Persze mondanám most a Miholec Gábor, hogy ez azért nem olyan egyszerű dolog. De a legszebb dolog és legfontosabb dolog. A lényeg, hogy ehhez először az ember azt értse meg, hogy mit jelent az Istennek a hűsége, mit jelent az Istennek a társi, segítő társi kötődése hozzám az életben. Mit jelent az, hogy ő táplálgatja és ápolgatja az ő menyasszonyát, az Isten, a Teremtő, a teremtményét, az embert, ahogy erről az Efézusi levélben Pál apostol ír. Mit jelent az, hogy minket embereket a mi csalódásainkból, a mi csalárt kapcsolatainkból, és ezt most lehet jelképesen, de lehet szó szerint is értelmezni, akar kigyógyítani, kiemelni, hogy végre már ne szaladjunk ide-oda fűhöz, fához, és kapkodjunk, és kompromisszumok árán, már bármi csak ne. Azt mondja, hogy gyere hozzám először is, becsüld meg magad. Én vagyok a te férjed, a te teremtőd, Ézsaiás könyve 54. fejezetében. És majd egyszer örökre együtt akarok lenni, mert ennek a történelemnek a lezárása arról szól, hogy Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben. Mert meg kell mentenie az emberiséget, mert az emberiség nem tudja magát megmenteni. Mert a legjobb és legőszintébb szándék is csak arra elég, hogy közeledve az Istenhez az ember a maga szívét tudja jó kezekbe tenni, és gyógyulást tapasztalni meg az életében. De az Isten visszatér, mert a föld újjáteremtéséhez egy teremtőre van szükség. És amikor az Isten visszatér, akkor azt mondja, olyan lesz, mint ez mint a legszebb lakodalom, mint a legnagyobb találkozás, vőlegény és menyasszony találkozása. Úgy foglak ölelni téged majd, teremtményem, hogy abból semmi nem fog hiányozni. De akik ide jutnak, akik ezt az utat választják, mert ez a döntés a szívben dől el, nem a puszta templomba járásban, nem a puszta külsőségekben, ez a szívben dől el, naponta keresni őt, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Szóval akik ezt az ölelést majd akkor megtapasztalják, azok már most is minden nap megtapasztalhatják. És az Isten kötődésében ez a gyönyörű, hogy ad erőt addig is, amíg egyszer majd újra együtt leszünk örökre, és találkozunk szüleinkkel, testvéreinkkel, barátainkkal. És csak sírunk majd abban a nagy ölelésben, mert annyira szép lesz, annyira jó lesz. El se hittük, de megtörtént. Az Isten tartsa meg ezt a reményt a szívünkben. Kérjük őt. Édesatyánk, hálásak vagyunk a te kötődésedért. Bár néha akkora a zaj körülöttünk az életben, hogy el se hisszük, hogy nem vagy kötőzze, hogy vagy, azt sem. De aztán olyan jó, amikor megadjuk a lehetőséget neked, mikor újra elcsendesedünk, és hívunk téged, ahogy a Zsoltáros is. Félretesszük a kételjeinket, az előítéletünket, a büszkeségünket, vagy az önsajnálatunkat. Jövünk hozzád, és te körülölelsz atyai, anyai, testvéri, hitvesi szerető hűséggel. Legyél velünk, és így segíts minket ma is. A te akaratodat megtalálni, téged megtalálni. Köszönjük, hogy megteszed. Amen.

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek minnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kővárom lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, ami...

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartanak. Egy újabb tanulmány, amit hétről hétre próbálunk megérteni. Hogyan mélyülhet az Istennel való kapcsolatunk? Hiszen igazából lelkünk mélyén erre vágyunk, hogy kapcsolódjunk a jó Istenhez, hogy a mindennapjainkban, kihívásainkban, problémáinkban találkozzunk ővele, és erőt merítsünk, és győzedelmesek tudjunk lenni azokban a dolgokban, ahol nagyon gyengének érezzük magunkat, és szükségünk van a Jóisten erejére. Ezért ugye, hogy a múlt alkalommal is, ma is az imának fontosságát próbáljuk kihangsúlyozni, gyakorlatias imádság a mai beszélgetésünknek a címe. Mit is jelent gyakorlatban kapcsolódni a Jóistenhez, kapcsolatban lenni ő vele? Az alapigét olvasom a Zsoltárok könyve 62. fejezet 9. verséből. Bízatok ő benne mindenkor, ti népek! Öntsétek ki előtte szíveteket! Isten a mi menedékünk! Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, és Márton lelkipásztort. Köszönöm, hogy eljöttetek a mai alkalommal.
2: Köszönöm a meghívást, sok áldást kívánok mindenki számára.
1: Ugyanúgy nagyon nagy szeretettel köszöntöm Nagy István presbiter testvért a Szamosújvári gyülekezetből. Köszönöm, hogy eljöttél, és úgy döntöttél, hogy együtt leszünk ezen a beszélgetésen.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök ennek a lehetőségnek. A kívánságom az, hogy sok ember, lehető legtöbb ember számára legyen áldás, és egy jó irányban való haladás ezen tanulmány által is.
1: A ti megértésetek szerint, a ti tapasztalatotok szerint mit jelent az Istennel való kapcsolatnak az elmélyítése? Lehet általános értelemben, de lehet az imádságon keresztül. Hogyan látjátok ezt az áldást az ember életében?
2: Hát a kapcsolat, hogyha arról van szó, hogy kapcsolat, akkor válik mélyé, hogyha nem egy felületes, hanem egy mély kapcsolat, amikor van kifejezés is, de van meghallgatás is. Igaz? Elmondom, de teret adok annak, hogy te is mondd el, mondj el a másik is. Amikor kétirányú, amikor rendszeres, és amikor őszinte ez a kapcsolat, akkor tud mélyülni ez a kapcsolat. Kislányom szereti, ha időt töltök vele. De nem úgy, hogy közben a kezemben van a telefon is, közben rendezem a mindennapi dolgaimat is, hanem odafigyelek rá. Igaz, ha fókuszálok rá, ha félreteszek mindent, és az egész figyelmem ráirányul. Az emberek szeretik azt, hogyha megkérdez, hogy hogy vagy, és nem csak elszaladsz mellettük a kérdés után, hanem odafigyelsz, és megvárod a választ is. Tehát egy kapcsolat akkor mély, amikor ilyen kétirányú, amikor a fókusz megvan, ahogy mondtam. Ugyanakkor az ima élet akkor tud mélyülni, amikor konkrét dolgokért imádkozunk. Amikor konkrétan hálát adunk valamiért, amikor kérünk valamit, vagy konkrét imákat mondunk emberekért. Mert akkor látjuk, hogy mi történt, és fókuszálunk arra is, ami történni fog. Igaz? Vannak céljaink, de van a múltban már tapasztalatunk. És ekkor az Isten válaszát is jobban észrevesszük. Ugyanakkor még valamit ki szeretnék emelni, hogy mikor mélyül a kapcsolat, amikor kitartóak vagyunk az imádkozásban, vagy valaki mellett. Amikor jön egy hullám, jön egy nehézség, nem felejtkezünk el egymásról, hanem kitartóak vagyunk, és akkor, amikor száraznak érzed magad, vagy amikor nincs válasz, akkor is te hűséges vagy abban a kapcsolatban, mert megjön idővel a válasz, és nem érzésekre alapul az a kapcsolat, hanem hitre alapul az Istennel való kapcsolat. És ilyenkor úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy a kapcsolat az imában, vagy két ember között, vagy az ember és Isten között mélyül.
1: Azt gondolom, hogy amikor mindezeket gyakoroljuk, amiket elmondtál, akkor befektetünk egy kapcsolatba. És hogyha befektetünk egy kapcsolatba, akkor megértést is találunk. És itt szeretném megköszönni neked és a családodnak, mert úgy értettem a beszélgetés elején, hogy egy fontos esemény lett volna ma a családod életében, kislányod életében, amiről hiányzol, de befektettél, és most megértésre találtál, hogy eljöttél ide a stúdióba, és köszönjük ezt neked.
2: Köszönöm én is a meghívást. Megbeszéltük. Ő is megértette, és nyújtottam neki alternatívát azért, hogy ezt a helyzetet tudjuk megoldani. És így úgy érzem, hogy a kapcsolatunk megint mélyült.
1: Szép. Hogy látod, István, ezt a kérdéskört? Hogyan mélyülhet a kapcsolatunk a Jóistennel, de embertársainkkal is? Lehet inkább a Jóistenre helyezve a hangsúlyt?
3: Az igazság az, hogy azért is jöttem, hogy adjak, de én már elég sokat kaptam. Köszönöm szépen, Márton, hallgatva téged, szépen kibontottad, és nagyon helyes, és egyetértek vele, és nagyon szép. Van még egy olyan gondolatom, hogy a Jóisten akarja, hogy pakoljuk ki az, ami bennünk van. Nem az, hogy ő nem lát, és nem tud mindent rólunk, de bármilyen kapcsolatban, ha mindent kipakolunk ott belülről, kiteszünk vágyainkat, óhajainkat, terveinket, akkor vagyunk igazán készek, leteszünk mindent az asztalra, és ezeket összerakjuk, és így együtt a mi kapcsolatunk e már első lépéstől határozottan, erőteljesen és céltudatosan tud haladni. És ha őszintén kipakolunk mindent Istennek, én úgy gondolom, hogy ez nagyon tetszik Istennek, és szívesen fogadja, ha mindent kipakolunk, és szívünk vágyait, óhaját, és...
1: Miért éri ez meg nekünk az embernek? Most egy kicsit földiesen módon fogalmaztam meg ezt a kifejezést, vagy miért van szükségünk arra, hogy a Jóistennek kiöntsük a mi szívünket? Ugye pontosan az alapigében is erről olvasunk, hogy fontos ez, hogy el tudjuk mondani, hogy mi van a szívünkbe, és ezáltal valamit nyerünk. Mi az, amit nyer az ember minden egyes alkalommal, vagy általában?
3: Engedjétek meg, hogy egy nagyon szép dologgal találkoztam Brassóban. Évekkel ezelőtt egy ilyen misszió találkozó volt, és minden esetet tudok, emberek eljöttek oda, akik valamikor nem ismerték Istent, nem találkoztak vele, nem voltak kapcsolatban vele, de most már igen. És az egyik eset egy férfi, aki részeges volt, alkoholista, nagyon mélyre csúszott, és ő már szokva volt azzal, hogy kijön a mentő, és beviszik a kórházba, pár nap után hazengedik. Meg volt szokva azzal, hogy kijön a rendőrség, beviszik a rendőrségre, aztán mit tegyenek vele, pár nap után hazaengedik. De engem nagyon érintett, amikor ő mesélte, hogy egy alkalommal nagyon berúgott a falu központjában, a híd alatt volt, és hívták a rendőrséget. És érkeztek. És próbáltak vele beszélni, nem nagyon volt kivel. Nem volt mit tegyenek érte, és elmentek. Aztán hívták a mentőket, a rendőrök küldték a mentőautót. Jött a mentő, és akkor azt mondta, hogy akkor most már elvisznek innen, és megint van nekem esélyem. És látta, hogy elmegy a mentő, nem volt mit kezdjenek vele. Piszkos volt, sáros volt, berúgva volt, ez már a többedik alkalom. És úgy végignézte, hogy elment a rendőrautó, elment a mentő. És akkor imádkozott Istenhez. Addig nem. És azt mondta, hogy Istenem, ha te létezel, én megkérlek téged, hogy segíts rajtam. Légy a segítségemre. Itt hagyott a mentő, itt hagyott a rendőrség. Te legyél, aki segítsz engem. És az volt az a mélypont, amiből ő elkezdett felállni Isten segítségével. Neki nagyon megérte. És én ennek nagyon örültem, ennek a helyzetnek. Ott volt az ő kedves felesége, és azt mondta, persze ő románul egy nagyon szép mondatot, amit magyarul úgy jönne vissza valahogy, hogy attól a naptól napsugár van az én életemben. Teljes meggyőződéssel és örömmel fejezte ki. Ennek az embernek nagyon megérte. Nekem is nagyon megéri. Nekem is nagyon megéri. De nem huncutkodom ilyenekben, hogy mennyire éri meg. Én nagyon jól érzem magam ebben a kapcsolatban.
2: A Zsoltárok könyve 62. fejezet 9. versét kerestem meg, azt mondja az ige itt, hogy öntsétek ki előtte a szíveteket. Isten a mi menedékünk, igaz? Megéri? Ez volt a kérdés. Megéri. Persze, hogy megéri. Általában az emberek akkor, amikor arról van szó, hogy valljuk be, öntsük ki a szívünket, félnek, gyengességnek látják ezt. Hát, meg kell oldjam egyedül a helyzetet. Mit mondanak a gyermekeim? Ki kell másszok ebből a helyzetből? Vannak nekem kapcsolataim, barátaim, igaz? Ott van erős a bankszámlám, megoldom én a helyzetet. Akkor, amikor kiönted a szívedet, és belátod azt, hogy nincs más megoldás. Amikor belátod azt, hogy Istentől függsz, ez nem a gyengeség jele, hanem a hitnek a jele. Hogy igen, én nem akarom ezt megoldani. Nekem van egy Istenem. Szeretném megoldani, de nem nélküle. Vele akarom. Belátom azt, hogy ember vagyok, vannak hibáim, vannak hiányosságaim, vannak határaim, és azt is belátom, hogy nekem van egy hatalmas Istenem, aki mindezeken ki tud, vagy mindezekből ki tud segíteni. Miért éri meg, ha már Isten amúgy is ismer mindent, ismeri a szívünket, tud mindent? Miért éri meg nekünk kiönteni a szívünket? Van három dolog, amire szeretném, hogy amit szeretnék megemlíteni. Öntsük ki a szívünket, mert akkor, amikor kimondunk valamit, kifejezzük azt, amit érzünk, kifejezzük a félelmeinket, és kifejezzük azt, amit nem értünk. És mi történik ilyenkor? Kinyitjuk az életünket. Egy kapcsolat őszintességre épül. Ha nincs őszintesség, nincs kapcsolat. És hogyha mi őszinték vagyunk, és megnyitjuk az életünket, a szívünket, elmondjuk a gyengeségeinket, akkor valami történik. Valami történik. Felszabadulunk. És az embernek erre szüksége van. Mert ha nem szabadul fel, nincs senki, aki előtt fel tudjon szabadulni, akkor keres olyan dolgokat, amiben az életét, az érzelmeit, félelmeit beleölje. És akkor jönnek a szenvedélyek, amik mélyebbre és mélyebbre visznek, amikkel a sátán behálóz bennünket, és teljesen más irányba fog bennünket elvezetni.
1: Talán itt azt a gondolatot még hoznám be, hogy mondtátok, megerősödött bennem, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy legyen valakije. És túlmenőleg azon, hogy a Jóisten mindenkit megsegít, hogy legyen valakije itt a Földön valamilyen értelemben, egy szülő, egy testvér, egy fér, egy feleség, talán egy gyerek. De ezekben a kapcsolatokban valamilyen szinten részben, ne értsetek félre, mindig van valamilyen szintű gyenge csalódás, kevés. De Isten azt szeretné, hogyha megtapasztalnánk azt, hogy a vele való kapcsolódásunkban nincs csalódás. És azt megtapasztalni, hogy olyan valakid van, akire mindig számíthatsz, feltétel nélkül, akinek kiöntheted a szívedet, aki, aki mellett az érzelmeidet is elmondhatod, és aki támogat és megerősít. És az a tapasztalat, amire utaltál, valahol mindegyikünk tapasztalatában ott kell legyen az, hogy találkozunk a jó Istennel, hogy imádkozunk, mert annyi mindent megpróbáltunk, és imádkozunk, és a jó Isten válaszol. És ez az a kapcsolódási pont, amikor az ember felfedező, hogy igen, van egy élő Isten. És ez az, ami értéket hoz az életünkbe, hogy felfedezed azt, hogy nekem is van valakim, aki nem hagy magamra.
2: Nagyon tetszett ez a tapasztalat olyan téren is, hogy nem számít, hogy hol vagy. Igaz? Milyen szinten vagy? Híd alatt fiatal, vagy idős, vagy gazdag, vagy biztonságban, vagy nem számít, hanem azt számít, hogy keresed, megnyílsz, kiállsz hozzá, felismered-e a szükségedet?
3: Isten teremtményei vagyunk. Minden ember. És a jó Isten ennek a teremtménynek a legjobb lelki dizájnere. Akár a híd alól, akár a magaslatokból. Szoktam úgy imádkozni az egyensúly, a bölcsességet. Nekem erre szükségem van. Fontosnak tartom. És sem a magaslatok, akár a magaslatokon vigyázzon az Isten ránk. Ugye? Ott is sok segítségre és támogatásra van szükségünk. És a mélypontokban is, de nem csak a mélypontokban. Tehát aki óhajtja, keresi és szeretne egyensúlyban együtt járni Istennel, nagyon fontos, hogy sem a magaslatokon, akár ott is lehetnek veszélyek, ugyanúgy, mint a mélypontokon. Isten meg tudja adni, tudja szépíteni a lelkét minden embernek, és a lehető legjobban.
1: Lépjünk egyet, mert nem csak a mélyponton van szükségünk a jó Istenre, az mondjuk egy kiinduló pont, ő Isten azt szeretné, hogy mindig emeljen és emeljen. Ellen Goodwight azt írja a korai írások 73. oldalán, ha növekedni és virágozni akarunk, folyamatosan kapnunk kell a nedvet és a tápanyagot az élő szőlőtőkétől, mivel arról leválasztva nincs erőnk. És Jézus így beszélt, így mondta a János Evangélium a 15. fejezet 4. és 5. verseiben, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Mit jelent az ima által Jézushoz így kapcsolódni, aki beoltatik a tőkébe, aki az alapon marad, aki valójában a mindennapokban, és nem csak a nehéz pillanatokban, hanem amikor az életbe a hullámok nem csapnak éppen úgy össze, hanem megy az élet a maga rendjén, mit jelent akkor imában folyamatosan kapcsolatban maradni a Istennel? Vagy a szőlőtőkéhez, Jézushoz kapcsolódni?
3: Lehet, hogy én kevesebb teológiával fogok jönni ma, és itt vagytok ti. Én egyszerű emberként, de azért megélt tapasztalatokból is fogok említeni, és itt jön még egy fantasztikus dolog, ami történt velem. Én azt gondolom, hogy ha közel kerülünk Istenhez, óhajtjuk vele való járást. Igen, itt növekszik a biztonság, és így tovább. De hogyha, és az angyalai vigyáznak ránk, ugye, de nekem volt egy tapasztalatom, amikor meséltem, akkor meglepődtek a hallgatók, mert azt mondtam az elején, hogy Isten nem volt ott velem, nem volt mellettem. És akkor meglepődtek az emberek, hogy nem volt mellettem. Fantasztikus érzés volt, hogy ez egy mély, nehéz periódus volt, és egy műtéten volt benn több órán keresztül a fiam, és nehézkés volt. De hogy nem volt mellettem a karjaiban hordozott. És ezt nem mondtam, mert hogy valahol olvastam erről még. Így van. De ezt éreztem. Tehát volt egy olyan periódus, időszak, napok, helyzetek, körülmények, amikor, mintha úgy lebegtem, ha használhatom ezt a szót. Annyira ott éreztem magam, és átmentem, és átvitt, és fantasztikus érzés volt ott lenni az ő karjaiban. Fantasztikus érzés. Ebben a mélypontban megtapasztalni azt a magaslatot, azt a közelséget, ez számomra ehhez hasonló még volt, de ez az egyik csodálatos érzés, mint érzés, amit én megéltem ebben a nehéz helyzetben. És nagyon hálás vagyok ezért.
1: Köszönjük, hogy így ezt elmondtad nekünk, személyes élményedet.
2: Ez nem csak egy kép, és nem csak egy tapasztalat, hanem ez nagyon mély kérdés. És úgy gondolom, hogy ez a kereszténység lényege, hogy ezt tapasztaljuk meg, amit megtapasztalt István is. És ne csak egy képformában, egy elméletformában beszéljünk róla, hanem beszéljünk róla ilyen valóságban. Nem az a cél, hogy jobban próbálkozzunk. Nem ez kellene legyen a cél, hogy jobban próbálkozzunk, hanem hogy jobban kapcsolódjunk. Oswald Chambers mondta, a kapcsolat fontosabb, mint a teljesítmény. És most a kérdés feltevődik, hogy mi kire vagyunk rákapcsolódva. Igaz? A szőlővessző kire van, milyen hálózatra van rákapcsolódva? Esetleg tévére, esetleg wifire, esetleg munkába, esetleg mi az? Rá vagyunk-e kapcsolódva az igazi forrásra, vagy nem? És a tapasztalataink, az életünk, a beszédünk, a minden erről bizonságot tesz, hogy kire is vagyunk mi, milyen hálózatra vagyunk rákapcsolódva.
1: Igen, valójában a lényegre tapintatott rá, mert a Jóistennél nem a mennyiség, ugye, hogy mindenben nem csak, és ha helyesbítsek, nem csak a mennyiség számít, hanem az a minőségi kapcsolódás most már ebben a témakörben, mennyit értek meg abból, amit a Jóisten át akar adni. És ez a megértés nem csak egy elméleti dolog, hanem egy gyakorlati megélést is kell, hogy hozzon magával.
2: Persze, de hogyha mi rá vagyunk kapcsolódva a Jóistenre, akkor van minőségi teljesítmény, és akkor van gyümölcs, és ezek a dolgok, akkor van erő is, igaz? Akkor nem magadtól próbálsz, igaz, hanem kapod az energiát, kapod mindazt a táplálékod, amire szükséged.

0: azt, hogy hol is volt az az oltási pont, és annyira egyben nő az oltott ág a fával, egyé válik. Van a gyümölcsösömbe egy fa, és jó néhány évvel ezelőtt oltottuk át egy nyári almát őszi almára, és most, ha végig sétálsz a gyümölcsösön, és megkérdezném, hogy melyik fába hol van az oltás, csak a szakember tudná észrevenni, hogy itt található meg az oltási pont. De az a vékony oltás egyszerűen, és a törzs az vastag volt, az ág az vékony, egyé váltak és egybefortak. Valahogy erre gondolok, és gondolhatunk, hogy a folyamatos táplálkozás az erőforrásból, az nevel, az magával ragad, és a Jóisten arra szintre emel, vagy olyan mélységekbe visz lelki értelembe, amit nem gondoltunk volna, vagy nem tapasztaltunk addig.
1: Tessék. Kérlek szépen. Ide beszorítnám az én kertészkedésem, gyümölcs, az egy gyönyörű gyümölcsfát, almafát veszítettem el pontosan ezért, mert a télen körberágták a törzsén a héját, és nem kapta a nedvességet. És hiába trágyáztam volna meg, tehát megszakadt az élet, megszakadt a kapcsolat. És még élt a fa, de tanácskoztam szakemberekkel, és mondták, hogy nincs értelme István azt ott hagyni, mert ez nem fog működni, ez már nem tud, ha nincs meg ez a kapcsolat. Tehát úgy nézett ki, hogy a kis almafának teljesen körbe volt, és akkor nem történt meg neki a tartalma, és akkor ki kellett venni, és újat kellett ültetni. Úgyhogy egyértelmű, hogy kapcsolat csak úgy lehet, ha nagyon tisztán, egyértelműen egy cél, egy akarat. És ebben, ha öröm van, mert Márton bátrabb volt, mint én, hogy vágytestőrné is ajánlja, hogy, és nem csak tanácsolja, kötelező imádkozni. Kötelező imádkozni.
0: Ha lépünk egyet a gondolatokkal, mert az idő is halad előre, és említetted a tapasztalatot, már a családi tapasztalat volt a fiaddal, a krízis helyzetben döbbenünk rá arra, életünk krízis helyzeteiben, hogy mennyire vagyunk valójában kapcsolódva a Jóistenhez. Illés prófétának a tapasztalatából hadd említsünk egy néhány gondolatot. Megolvasok egy ígét, és amit jónak találtok ebben a történetben az Illés kihívásával, életével kapcsolatosan elmondani. Királyok első könyve 19. fejezet 4. verse. Ő pedig elmén a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leül egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. És mondta, elég most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Milyen élethelyzetbe került Illés, gyakorlatilag mi volt az, ami megoldást hozott az ő életében, nem feltétlenül fizikailag, hanem annál is inkább talán lelkileg.
2: Illés proféta az egyik legismertebb ószövetségi proféta. Ő az Izraelben élt, Isten embere volt, bátran szólt, kiállt, a csodák történtek az ő életében, gyakran egyedül állt szembe a tömeggel. Illés idejében Izrael népe eltávolodott Istentől, mivel Aháb király és Jézabel királyné bálványimádást vitt a nép közé. És ezzel a rendszerrel szemben Illés felállt, kiállt. És látjuk a híres eseményt a Kármel-hegyén, kihívta a Baál profétáit, tüzet hozott az áldozatra, és az egész nép látta azt, hogy az Úr az igaz Isten. És az az érdekes, hogy ez egy óriási lelki győzelem volt, és mégis Illésről azt olvassuk, hogy összeomlott utána. Fantasztikus. A győzelem után jött a fordulat. Jézabel megfenyegette, hogy megöli, így és megillett, elmenekült, és teljesen egyedül maradt. Hogy lehet, hogy az ember így az emberben egy ekkora változás történik? Azt vesztük észre, hogy ez a szuperhős, ő is csak egy ember. És lehet, hogy felnézünk különböző személyekre a gyülekezetünkből körülöttünk, nem szabad elfeledkezni, hogy ő is egy ember.

0: És ahogy minket megpróbál, a jó Isten, ahogy minket is megpróbál az élet, és kikér az ellenség, úgy mindenkinek megvan a próbája. Újjal mutogatunk egymásra, de az egész képből mi egy pontot látunk az ember életéből, és abban a pontban belekapaszkodunk. De nem látjuk az egész képernyőt az ő életében, nem látjuk az egész fehér papírt, vagy az egész történelmet. Mi látunk egy pontot. Igaz? Ezt látjuk a Illés életéből is, de nem látjuk nem tudjuk átélni azt a helyzetet, vagy nem értjük meg teljesen azt a helyzetet, amiben ő volt. Viszont azt kell megértenünk, hogy ő is ember volt.
1: Köszönjük ezt a nagyszerű gondolatot. Hogyha kapcsolódnál te
2: igen,
1: is egy gondolatsorra.
2: Igen, igen, nem szeretném kihagyni. Nekem nagyon tetszik az is, hogy ebben a helyzetben Illés nem teszi félre az Urat. Tehát az Úr kezébe helyezi, és azt mondja, nem azt mondja, hogy hagyjál már békén, meg akarok halni, vagy hadd, hogy halljak meg. Engedd, hogy halljak meg. Igen, el van kell, mély ponton van, de ezt a dolgot, ezt a helyzetet, ebben a helyzetben Illés 100%-osan együttműködik a jó Istennel. És ez nagyon fontos lenne bárkinek az életében.
1: Tehát nem mindegy, hogy a csüggedésünk is az Istenben van, vagy az Isten nélkül.
2: Így van. Abban erősödik, abban stabilan ott megáll. Igen, emberek vagyunk, de nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy.
1: Akkor ha lépünk még egy gondolatot a gyakorlatos imádság témakörében, a kérdés az, hogy mi van akkor, amikor úgy tűnik, hogy a jó Isten nem hallgatja meg az imánkat? Mi van akkor, amikor úgy tűnik, hogy az elmondott imát nincs, aki meghallgassa? Tehát egy kicsit messzebbre vittem a gondolatokat, mert amikor az ember úgy érzi, hogy nem hallgatják meg, akkor néha az is előjön az a gondolat, hogy talán már nincs is, aki meghallgassa. Persze az Úr Jézus Krisztus a tanítványainak azt mondja, Máté evangéliuma 7. fejezet, 9. versétől 11-ig olvasom, vagy ki az az ember közületek, aki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki, és ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? És a kérdés marad, mi van akkor, amikor nem látjuk ezt az életünkben, hogy a jó Isten azt a jót akarná adni, hanem vár, vagy úgy érezzük, hogy megfoszt bennünket egy jótól.
2: Én úgy megyek bele minden imában, hogy már is elfogadom. Tehát annyira támaszkodom, annyira helyezkedem, hogy én csak annyit szeretnék, amennyit és ahogyan a jó Isten. És ezért néha szomorú nekem az, hogy vannak idős emberek, akik kérdéseket tesznek fel Istennek. Szóval lehetünk különböző helyzetekben, kerülhetek én, kerülhetünk bármelyikünk, bármikor, bármilyen nehéz helyzetben, viszont én még nem kérdeztem meg a jó Istentől. Az, hogy a jövőben mit fogok tenni, én most nem tudom ezt kijelenteni nektek, hogy mit fogok tenni. Tudom, hogy mit szeretnék tenni holnaptól kezdve.
1: Ugye, említetted ezt a gondolatot, és ez egy nagyon jó gondolat, de ugye tudjuk azt, hogy az életünkben vannak dolgok, amik számítanak, és amik nagyon fontosak. És akkor, amikor a jó Isten egy olyan kérdésben nem hallgat meg, ami nem hogy számít, hanem nagyon fontos, talán akkor vagyunk a leginkább próbára téve. Most már tapasztalt emberek vagyunk, de látjuk azt, hogy néha van olyan kérdés, amit könnyebben elengedünk. Tehát, hogyha a jó Isten, és könnyen rá is mondjuk, hát a jó Isten így akarta. És elengedjük, mert nem annyira fontos, nem számít annyira. De minden embernek van egy pont az életében legalább, amin keresztül a jó Isten, például Ábrahám. Ábrahám és Izsák esete például. És sorolhatnánk, most hirtelen az jutott eszembe, van egy pont, amin keresztül a Jóisten át akar vinni bennünket. És abban a pontban, ami nagyon számít, ha elengedjük a dolgot a Jóisten akaratára, és meg tudjuk ezt tenni, azt gondolom, hogy akkor látszik meg igazán a kapcsolódásunk a Jóistenhez. Ez az a kérdés, hogy találkoztunk-e már ebben a pontban a Jóistennel? Persze én nem írom fölül azt, amit mondtál az előbbiekben, csak úgy rá akartam világítani, hogy néha dolgokat könnyen elengedünk,
2: van.
1: És van egy-két olyan dolog, amin dől el az egész kérdés az életünkben. Hogy látjátok ezt?
0: Ott van Anna. Úgy gondolom, egy nagyon jó példa. Egy odaszentelt asszony volt. Volt egy vágya, volt egy imája, könyörgése. Nem jött válasz. Ilyenkor az ember, amikor nagy ima céljai vannak, nagy válaszútok előtt áll, és könyörög, és nem jön válasz, két dolgot tehet. Vagy elfordul, elhagyott az Úr, lemondok, csődöt mondott a hitem, vagy kitartó, türelmes, és bízik Istenben. Mélyíti a kapcsolatot. Mert akkor, amikor az ember vár, imádkozik, és az Istenre bízza, és türelmes, akkor ez bízalmat fejez ki. És Anna is ezt tette. Türelmesen az Úrban bízott. És Isten megadta az imájára a választ, a kellő, megfelelő pillanatban. Nehéz várni, persze, hogy nehéz várni. Az én életemben is történtek ilyen dolgok, hogy nehéz volt várni. 7 évig vártunk, igaz, és a kislányunkra is volt sírás, volt ez, volt az. Tehát volt aggodalom, fiatalokkal voltunk, hazamentünk, nekik már volt 1, 2, 3, nekünk még egy sem, a feleségem sírt kell, én ápoltam, és mondtam én is, Uram, mi történik, te megígérted, emlően volt egy tapasztalatunk ezzel, és a Jóisten mindig, Anna életében is, megfelelő pontban, a megfelelő időben megadta a választ. És az, hogy megtanulunk ebben a helyzetben bízni, ez mélyíti a kapcsolatot.
1: A kapcsolatunk elmélyítése a Jóistennel tagadhatatlanul a kommunikációban áll, amit az elején már említettünk. Szeretném felolvasni Jézus által bemutatott ima modellt, ahogy tanította a tanítványokat imádkozni, és az utolsó gondolatainkat megfogalmazva, talán építsünk erre, hogy mit tanulhatunk Jézus imájából, és a mai beszélgetés során az ima által hogyan tudunk valójában kapcsolódni a Jóistenhez, illetve ha maradtak ki gondolatok, és szeretnétek még megemlíteni, akkor ezt megtehetjük. A Máté Evangélium 6. fejezet 9. versétől így olvassuk, Jézus azt mondja, ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg nékünk a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ez az az áldás, ez az az ima, amire tanította Jézus a tanítványokat, bennünket, ami első imádság, amit megtanultunk gyerekkorunkban. Hogy látjátok ezt az imát, miért annyira fontos az életünkben, és hogyan jellemeznénk Jézusnak ezt a tanítását?
2: Nem tudom, hogy ma hogyan tanítana Jézus imádkozni a mai embert, minket. A tanítványok nagyon egyértelműen észrevették a különbséget a vallási vezetők és a Jézus imája közt. És el nem tudták addig képzelni, hogy még ilyen ima is létezik. Tehát ők valami egészen mással voltak megszokva hallani addig a vallási vezetőktől, És neki nagyon megtetszett ez a Jézus imája. Teljes egészében. És én azt gondolom, hogy azért kérték tőle, hogy taníts minket így imádkozni. Tőle szerettek volna megtanulni imádkozni. És nagyon szépen együttműködtek, és Jézus kész volt minden kérésükre válaszolni. Csodálatos.
0: Nem a mondatok hossza számít, nem a szavak szépsége számít. Jézus elmondja azt, hogy a szíve őszintessége számít. És megtanítja a tanítványokat arra, hogy a Isten a mi atyánk, bizalommal jöhetünk hozzá. A mi atyánkon keresztül Isten megtanít bennünket arra, hogy az ő neve szent, igaz? Tisztelettel imádkozzunk. Megtanít bennünket arra, hogy az Isten országa fontos, igaz? Vágyjunk oda, értékeljük ezt a lehetőséget. Vágyjunk, hogy az ő országa uralkodjon bennünk már itt a földön. Igaz? Legyen meg ez a hangulat bennünk. Aztán elmondja azt a mi atyánkban Jézus, hogy nem a ti akaratotok, hanem keressétek az atya akaratát, az Isten akaratát. Aztán küzdködünk a mindennapokkal, a kenyérrel, a megélhetőséggel. Jézus elmondja az imádságban, hogy Isten gondoskodik rólunk. Kérhetjük napi szükségleteinket. Ugyanakkor ismerjük fel bűneinket, és kérjünk bocsánatot. És ugyanakkor ne csak kérjünk bocsánatot, hanem bocsássunk meg egymásnak. Ne tartsuk a haragot. Aztán kérjük Isten védelmét, mert vannak kísértések. És ezekben a kísértésekben a rossz ellen kérjük Isten védelmét. Ezeket sorolja fel az Úr Jézus. Ezekre tanít meg bennünket, ami óriásan fontos számunkra.
1: Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Ennyi fért bele az adás időbe. Jóisten áldjon benneteket, és erősítse a szolgálatot ott, ahol végzitek benneteket. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. A gyakorlatias imádság témakörében szeretnék elmondani önöknek egy olyan dolgot, amely nem titok, és néha-néha ritkán még megemlítettem. Most már idén közel a 2000. adás is elkészül, itt a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében az elmúlt 8 év során, és minden egyes alkalmat, amikor adást készítünk, imával kezdjük azt meg. A nap elején imádkozunk az adások elkészítéséért, a meghívottakért, de imádkozunk a televízió nézőkért, önökért, hogy az, amit megfogalmazunk, az, amit elmondunk, az ne a miénk legyen, hanem a jó Istené. Köszönöm, hogy velünk tartanak minden egyes alkalommal. Mi imádkozunk önökért, és köszönöm, hogy önök is imádkoznak értünk. A következőkben szeretném, hogyha egy zeneszámot meghallgatnának, majd azt követően a rendszeres bibliaolvasásban megfogalmazott kérdéseket válaszolnánk meg. Köszönöm, hogy továbbra is velünk maradnak, kellemes időtöltést kívánok a továbbiakban is.

0: Szeretettel üdvözlöm a kedves tévénézőket! A naponkénti tanulmányozás résznél vagyunk, ahol a Krónikák második könyvéből a 15. fejezettől 21. fejezetig tanultuk át a részeket, és ezekből való kérdéseket fogjuk megválaszolni, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című 13. fejezetéből szóló kérdést. Így hangzik az első kérdésünk. Miért bontott szövetséget Ben-Hadád Baasával? A Krónikák második könyvében, a 16. fejezetben találjuk a választ, a második és a harmadik versben. De Asa az úrnak és királynak tárházába hoz, aki ezüstöt, aranyat, küldi azt Ben-Hadádnak, a szíriai beli királynak, aki lakik vala Damaszkuszban, mondván. Szövetség van köztem és te közötted, amint az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Íme küldök néked ezüstöt és aranyat, menj el, bonts fel a te szövetségedet Baásával, az izraeli királyával, hogy távozzék el tőlem. Ben-Hadád azért bontotta fel a szövetséget Baásával, mert Asa király megvesztegette őt ezüsttel és aranyjal. Ez egy fájdalmas lelki tanulság. Asa, bár korábban Istenben bízott, és az előbbi tanulmányban hallhattuk az ő imáját, most mégis emberi megoldáshoz nyúlt, és megvesztegette a másik királyt. Az életünkben is ez meglehet, hogy sokszor Istenre akarunk támaszkodni, de mégis emberi megoldásokhoz, sőt, csúnya megoldásokhoz nyúlunk, mert nem várjuk meg Isten válaszát vagy közbelépését. Ez a történet figyelmeztet bennünket, hogy nem minden működő megoldás egy Isten szerinti megoldás. Azért vigyázzunk, hogy mihez nyúlunk. A második kérdésünk így hangzik. Mit tett Jósafát uralkodásának harmadik évében? A Krónikák második könyvében a 17. fejezet 7. versétől így olvasom az igét. Királyságának harmadik esztendejében elküld az ő vezérei közül Benhajlát, Obádiást, Zakariást, Nétanéelt és Mikáját, hogy tanítsák a Júda városaiban. És velük lévitákat Sémája, Nétania, Zebádia, Asáel, Semirámot, Jonatán, Adónia, Tóbiás és Tóbadónia lévitákat, és velük Elisám és Jórám a papokat tanítanának azért Júdában, és az Úr törvények könyve velük vala, mikor jártak vala Júda városaiban, tanítván a népet. Tehát mit tett Jósafát? Kinevezett bizonyos tanítókat, és szétszórta őket az országba, akik az Úr törvényét tanították. Ez egy hatalmas dolog volt. Nem csak uralkodott, nem csak vezette a népet, hanem lelkileg is építette a tanítók által, akit kiküldött, és akiket megnevezett az ígében. Az üzenet a mai ember számára az, hogy a legnagyobb vezető az nem csak hatalmat gyakorol, hanem tanítja az embereket. És bármilyen vezetési pozícióban legyen a mi részünk, a családunk, a közösség, és bármi az ország bármely pontján, bármilyen vezetésben van részünk, tanítsuk az Úr törvényére is a népet, sőt, a mi életünk maga egy tanító lecke mások számára. A harmadik kérdésünk így hangzik. Mit üzent Jósáfát a bíráknak? A 19. fejezethez fordítva, a 6. és 7. verset olvassuk, amely így hangzik. És mondta a bíráknak, jól meglássátok, amit cselekeztek, mert nem ember nevében ítéltek, hanem az Úrnak nevében, aki az ítéletben veletek lesz. Azért ó, az Úr félelme legyen rajtatok, vigyázzatok arra, mit tesztek, mert az Úrnál, a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel. Jósáfát király üzeni a bíráknak, hogy vigyázzatok, nem embereknek ítéltek, hanem az Úrnak, és nála nincs igazságtalanság. Sajnos a mai világunkban is megjelenhet az, amikor ajándékokkal, amikor személyválogatással, amikor különböző dolgok szerint ítélnek az emberek, de Isten nem így ítél. Ezért fontos arra gondolni mindig, hogy nem csalok, mert Isten lát, nem vagyok részrehajló, mert Isten igazságos. És a hitünk nem csak a templomban van, a gyülekezetben kell meglegyen, hanem a mindennapi döntéseinkben, ahogy élünk, és ahogy végezzük a munkánkat, hogy ezek a bírák is végezték a munkájukat. A negyedik kérdéshez térve, ki ölte még fegyverrel az összes testvérét? A Krónikák második könyvéből a 24. fejezethez fordítjuk az ígét, és a negyedik versben találjuk a választ. Kezd azért Jórám az ő atyának királyságban uralkodni, és mikor immár abban megerősödött, az ő testvéreit mind megöli fegyverrel, sőt Izrael fejedelmé közül is némelyeket. Azt láthatjuk, hogy Jórám király volt az, amikor megerősödik, amikor egy kicsi biztonságot érez, már is az utódokat, az esetleges trombitorlókat elpusztítja. Ez a hatalomnak a sötét oldal, amikor az ember már nem bízik Istenben és abban, hogy ő majd megtartja királyságát, hanem félelemből kezd irányítani. A félelem önzést szül, erőszakot és kontrollvágyat, ami abban megnyilván, hogy bántunk, vagy akár megöl másokat. Mindig vigyázzunk, hogy miben van nekünk a békességünk, miben bízunk, Istenben vagy a saját tetteinkben. Az ötödik egyben utolsó kérdésre térve így szól. Mit tesz a serkentő hatású táplálék? A serkentő hatású táplálék Ellen White szerint felingerli az idegrendszert, mesterséges izgalmat kelt, majd kimerültséget hagy maga után. Tehát először úgy tűnik, hogy nagyon jó, nagyon jól felpörög tőle a testünk, de utána ürességet és kimerültséget hagy maga után. Tehát ezek az ételek ingerlékenységet okoznak, gyengítik az önuralmat, és hajlamosak, hogy az embert rossz döntésekre vezéreik. Ellen White így fogalmaz, az izgató ételek serkentik, majd kimerítik az idegrendszert. Óvakodjunk hát ezektől az ételektől. Kedves tévénézők, köszönöm, hogy velem tartottak. A következő héten is találkozni fogunk, és addig is tanulmányozunk a Krónikák második könyvéből a 22. fejezettől, egészen 28. fejezetig, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című könyvből a 14. fejezetét. Addig is az Úr áldja mindenkit a viszontlátásra.
1: Kedves nézőink, ezzel az alkalommal arról beszélgettünk, hogy mit is jelent a gyakorlatias imádság, hogy gyakorlatilag hogyan kapcsolódhatunk a Jóistenhez az ima által. Egy hét múlva újból szeretettel várom Önöket, amikor a tanulmányunknak a címe az lesz Hitben járni. Köszönöm, hogy akkor is velünk tartanak. A viszontlátásra!

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az idumeus Doég eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, a Száfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób Istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób Istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltenét.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

0: Keresel, nem találsz. Vársz, hiába. Haladsz, de melyik irányba? Lépések az igazság útján.
1: Kedves hallgatóink, amint azt jeleztük adásunk bevezetőjében is, Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk Timis Balázsi Sándor kedves lelkésszel, állandó stúdió vendégünkkel. Isten hozta a stúdióban, kedves lelkész úr!
2: Üdvözöllek szeretettel, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatót!
1: Ma tovább engedelmeskedünk egy igei tanácsnak, egy igei bátorításnak, amelyet a zsidókhoz írott levél 13. fejezetének 7. versében olvasunk. Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére kövessétek hitüket. Folytatjuk ma is megemlékezésünket az adventi hit úttörőiről itten az erdélyi tájakon. Gyermekkoromban, amikor az idősebbek beszéltek nekünk arról, hogy hogyan született meg, hogyan vert gyökeret az adventi üzenet itt Erdélyben, sokszor a beszélgetések során elhangzott egy név, a Prevlitz János neve. Ma az ő személyével, munkájával foglalkozunk, és az ő példáját fogjuk tanulmányozni. Ki is volt tehát ez a sokat emlegetett, szép emlékű úttörő?
2: Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek, az Atyától, üdvözítő Jézus Krisztusunktól, és a Szentlélek Istentől mind örökké. Amen. Miután megköszönöm a szerkesztőnek a mindenkori jeligének felolvasását, a zsidókhoz írt levél 13. fejezete 7. versét idézve, felolvasnék elöljáróban egy másik íge helyett, ez alkalommal egy párbeszédet az Úr Jézus és tanítványai között. Hogy miért, az kitűnik az életrajz ismertetésből. Márk 9, 33-37-ig így olvasom Istennek ígéjét. Először is a fejezetnek címét idézném. Rangkérdés. Alázatosság és a kicsinyek gondja ajáltatik. Óvás a botránkozástól. És elméne Kapernaumba, mármint Jézus, és odahaza megkérdezi őket, mifelől vetekedtetek egymással az úton. Jegyezzük meg, az Úr Jézus nem volt köztük azon alkalommal, amikor ők elosztották maguk között az ő felfogásuk szerint az eljövendő Isten országának minisztériumait. De ők hallgatának, mert egymás között afelett vetekedtek vala az úton, hogy ki a nagyobb. És leülvén odaszólíta a 12-t, és mondta nékik: ha valaki első akar lenni, legyen mindennek között utolsó, és legyen mindeneknek a szolgája. Aztán egy kisgyermeket állított eléjük. Ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen nem juttok be, nemhogy miniszteri posztra jussatok, de be se mentek Isten országába. Miért olvastam fel ezt az ígei példát? Azért, mert 1957-et írtak a naptárok, amikor egy szép nyári napon, az akkor még a gyülekezet udvarán uralkodó hatalmas diófa árnyékában összeverődtünk egy néhányan, barátok. E csoportban volt Prevlic Erni, az öccse Prevlic Édi, ott volt Rupácsics Károly, kis Attila, és én is köztük voltam. A Prevlic fiúk nagy német önteltséggel magyarázták nekünk, hogy márpedig a német faj felsőbbrendű minden más népfaj felett. Ezt mi persze nem hagytuk abba. Nem fogadtuk el, és vitatkoztunk, mint a tanítványok az Úr Jézus idejében. Amikor nyílt a kapu, kijött be a kapun Prevlic János, egyházelnök, az akkori egyházterületnek az elnöke. És amit kérdezett az Úr Jézus a tanítványoktól, azt kérdezte tőlünk. Fiúk, mi felett vitatkoztok? És akkor elpanaszoltuk akkor Prevlic bácsinak, hogy hát a fiúk azt tartják, hogy a német faj felsőbbrendű minden más faj fölött, amire a bölcs és a lelki édesapa és lelkész így válaszolt. Hagyjátok el, fiaim! Az én fiaim nem akarják tudomásul venni, hogy ők csupán nagyszebeni szászok, nem németek. Erre a két fiú szeme szinte szikrákat hányt. Hogy az édesapjuk így megalázta őket, hogy elmondta az igazságot. Hogy ti kicsiny szász csoporthoz tartoztok. Nem kell oly nagy dolgot tegyetek a németségetekből. Hát ezzel a kis életképpel próbálom bevezetni a mai megemlékezésünket arról a személyiségről, Prevlic Jánosról, aki 1955-ben a közgyűlés választásának eredményeképpen átvette az észak-erdélyi egyházterület, az akkori kolozsvári egyházterület elnökségét Bauer János testvértől, aki 1955-ig, 1947 és 55 között töltötte be ezt a tisztséget, úgy, amint annak idején megemlékeztünk erről. Ami az életrajzát illeti, nagyon röviden így foglalhatnám össze. Prevlic János, Johann Prevlic, vagy Hans Prevlic, 1905. augusztus 5-én született a Szeben megyei Dupus községben. Szülei Martin és Katarina. Ők meggyőződéses és hitbuzgó vallásosak, az augusztina hitvallás, luteránus hitvallás követői voltak. Érdekes módon, hogyan került kapcsolatba ez a család az advent közösséggel? Nem hiszitek el, mindennek kiinduló pontja volt az akkor alig 5 éves Johann Prevlic, aki az óvodában megbarátkozva óvodatársaival, köztük egy adventista családból származó kisfiúval vagy kislánnyal, ezt pontosan nem tudjuk. A két család megismerkedett együtt, és így jöttek kapcsolatba a Prebliz házaspár, a Prebliz család, a hetedik napot ünneplő advent hitközösséggel. Az 5 éves kis fiúk révén. Miután megismerték ennek a hitközösségnek hittételeit, örömmel léptek a keresztség, az evangéliumi keresztség, a felnőtt korban való keresztség vizébe. Wegner lelkész keresztelte meg a Prebliz szülőket. Prebliz János Nagyszebenben végezte elemi és középiskoláit. Majd ő maga 1921-ben keresztelkedett Szebenben. A Szebenben végzett iskolai tanulmányai után 1921 és 25 között a németországi Friedenau misszióiskolának volt a hallgatója. Onnan hazatérve egy kis kitérővel alkalmazást nyert az akkor Európa szinten szinte egyedüli hamburgi advent kiadóval. Így lett Prebliz János könyvevangélista Németország, Ausztria és Svájc területein. 1927-ben bevonult katonának a román hadseregbe. 1929. december 1-én, miután a katonai szolgálatának eleget tett, a romániai misszióközösség tagjává vált. Itt, temesvári székhelyjel, majd 1930 és 35 között teljesíti ezt a megtisztelő feladatot. A missziótársaság tagjaként vezeti a Temesvár és környéki misszió tevékenységet. Itt lett pásztori asszisztensé, ifjúsági titkárrá, majd később segédlelkészé. Temesváron és Temesvárról jó messzire Galacra helyezték, ugyan ezekben a megbízatásokban. Prebliz János lelkészé szentelésének időpontja 1939. szeptember 11-e volt Szászrégenben. 1940. Őt a szebeni egyházterület ügyosztály vezetőjeként találta. 1947. július 1-től kezdve Prebliz János lett a közgyűlés határozata értelmében a nagyszebeni egyházterület elnöke, a délerdélyi egyházterület vezetője. Ezt a tisztségeit 1955-ig töltötte be, amikor is szeptember 23-án a Kolozsváron megtartott egyházterületi közgyűlés a kolozsvári egyházterület elnökévé választotta. Lelki emberként, édesapaként, kiváló prédikátorként, ígehirdetőként, meggyőződéses advent hit által átitatott misszionárusként végezte tisztjét, szolgálatát. Történt egy törés is az életében, amikor 1959. szeptember 23-án reggel 6 órakor egy időben mind a négy egyházterületen és bukaresti központban, az országos központban elkezdődtek a letartóztatások. Összesen országos szinten 16 letartóztatott volt, ez alkalommal e szomorú szeptemberi reggele. A letartóztatás egy az akkori rendszer elnyomó jellegéből adódott, tudnilik minden problémájába beleszóltak az egyháznak. Mindenek előtt kényes kérdésük volt az egyház pénzügyi helyzete. Az akkori egyházügyi hatóság minden törvényes rendet mellőzve önkényesen állapította meg az alkalmazottak, az egyházi alkalmazottak javadalmazását. De ez éhbér volt. És ekkor a testvérek Isten és emberek előtti igazságérzettel próbálták pótolni a lelkészeknek és alkalmazottaknak ezt a szimbolikus javadalmazását. De ezt az akkori rezsim nem tudta megbocsátani, így mindenik egyházterületben egy azon órában a belügyesek és a gazdasági rendőrség karöltve, házkutatást tartva, az egyházterületek irodáját is felkutatva letartóztattak 13 hittestvérünket, vezetőnket. Mindenik egyházterületről az elnököt, a titkárt és a könyvelőt, illetve pénztárost. 100 napi fogvatartás és kegyetlen kínzások után a 16-ból 14-et rendre kiengedtek, mert semmit nem tudtak rájuk bizonyítani. De hogy szégyent ne valljon ugye a rendszer, a két fő vádlottat, az Unióbizottság elnökét és főkönyvelőjét 7-7 esztendő, letöltendő börtönre ítélték. Na most, ez egy törést jelentett Prebisz János testvér és a többi munkatársai munkájában, hivatásának teljesítésében.
1: Kedves hallgatóink, mindenképpen megrázó élmény lehetett úgy a családok számára, a gyülekezetek számára, és leginkább a letartóztatottak számára az, amin keresztül mentek. Először is nem tudhatták azt, hogy mennyi ideig lesznek fogva, és milyen ítélet születik, és ami a folytatást illeti, az sem kecsegtetett túl fényes kilátásokkal. Azonban, ahogy megszoktuk a Jóistentől, neki mindig van ezer útja ott, ahol mi egyet sem látunk. A folytatással fogunk megismerkedni, Azonban addig is hallgassunk meg egy énekszámot.

0: Kedves hallgatóink, a Reménység hangerádiót hallgatják a 88,3 MHz-es frekvencián, a mikrofonnál László Varga Zoltán. Lépések az igazság útján című adásunkban beszélgetünk kedves, állandó stúdió vendégünkkel, Timis Balázsi Sándor lelkésszel, az erdélyi adventi mozgalomnak, egyháznak, az erdélyi adventista egyháznak úttörőiről, ma Prevlic Jánosról. Az előbb elmondtuk, hogy 1959-ben letartóztatták, majd rövid idő múlva szabadon engedték őket, leszámítva két kulcsszerepet betöltő személyt a romániai adventista egyházból, az országos szervezetnek, az úgynevezett uniónak elnökét és könyvelőjét leszámítva. Mi következett ezután? Következik 1960, hogyan folytatódtak az események?
1: Amint jeleztük, 1960. január 1-én a gyülekezetek legnagyobb örömére és Isten iránti hálájuk kifejezésének alkalmára a letartóztatottak hazajöttek. Emlékszem, Moldován Vilmos testvér volt a lelki pásztora a gyülekezetnek, és ketten megszerveztük a hazatért három vezetőtestvérünknek a fogadását. Mert egy különleges szombat volt. Az év első szombatja, úrvacsoraosztás és a rabok szabadonbocsátása, hazatérése. Ezt méltóképpen megünnepeltük, előreültettük a teremben őket, és jól emlékszem, de nem tudnám megmondani, hogy miért, nem csokorvirággal üdvözöltük, hanem mindeniknek egy szép cserép ciklámenttel kedveskedtünk. Na persze, alkalmas énekekkel a kórus részéről, üdvözlő beszéddel, meg is volt ennek a visszhangja, mert majdnem az állásunkba került. Tudnélik, ilyen vádak értek. Miféle emberek vagyunk, hogy börtöntőtelékeket virággal köszöntünk és ünneplünk, amikor kijönnek a börtön.
0: Gondolom a rendszernek is szúrta a szemét, hogy
1: akiket
0: ő gonosztevőként vett számba, azokat itten hősökként üdvözlik.
1: Elsősorban. De ami mondjuk fájdalmasabb volt az, hogy még belső berkekben is voltak, hogy hát mégiscsak ezek börtönben voltak.

és ezután munkanélküliek maradtak. Ő is, és társa is. De visszaemlékeznek a családok arra, hogy szabadulásuk után a volt elnök, az áldott emlékű Bauer János megsúgta nekik: bízzatok! Ez a közösség Isten segítségével mellettetek áll, és nem fogtok hiányt érezni semmiben. És ez úgy is volt. Segítették a testvérek őket fizikai munkát vállalni, és ezen túlmenően anyagi segítségben is részesítették a családokat. 1961. Tehát 2 évre rá, november 1-én Prebic Jánost a délerdői konferenciába alkalmazták, a mostani délerdélybe, akkor hozzánk tartozott, mégpedig a dicső Szentmártoni kerületbe. Nagy szeretettel fogadta megbízatását, és főleg azt, hogy szolgálhatja a kisebbségek ügyét, érdekeit, lelki, fizikai, jogi státusát. Mert egy ilyen ember volt. Nála nem számított az, hogy német vagy, román vagy, vagy magyar vagy, vagy éppen cigány vagy. Ő egyformán védett minden kisemmizettet, és boldogan szolgálta a kisebbségek érdekét munkahelyén. A dicső Szentmártoni lelkészi szolgálatában egészen haláláig végezte lelkiismeretesen munkáját. Olyannyira, hogy hideg decemberi napon vidéki temetésen kalap vagy sapka nélkül a dermesztő hidegben prédikált, az amúgy is legyengült szervezete nem tudott ellenállni, és agyhártyagyulladást kapott. 1964. december 12-én érte a halál. Értesülésen szerint a boncolás nyomán kiderült, hogy a börtönben elszenvedett kínzások, vallatások mellett rádióaktív anyag is került a szervezetébe sugározás által, amelynek alá volt vetve a faggatások közben. Így ez is hozzájárult az 1964. december 12-i halála beálltához. Na most még néhány gondolat, amit fontosnak találunk hozzáfűzni Prebic János életpályájához. Amint mondottuk a bevezetőben, egy igazán nemzetközi ember volt, és ezt saját családja felé is sugározta. Prebic János prédikációi az egészséges életmódról szóltak túlnyomó többségében. Nem vallotta magát abszolút vegetáriánusnak, de hirdette a kiegyensúlyozott egészséges táplálkozást.

0: Ugyannyira, hogy nem ritkán istentisztelet alkalmával a gyülekezetet az úrasztalán terített asztal várta, amin a felesége Prewlitz testvérnő által elkészített egészséges, vegetáriánus étkek voltak elkészítve. És az istentisztelet után, amíg a készlet tartott, mindenki megkóstolhatta az egészséges, étrend szerint elkészített táplálékot. Még az is hozzátartozik életrajzához, hogy Prewlitz János az imádság embere volt. Ha volt egy órás egyházterületi bizottsági ülés, abból legalább 25-30 perc imádkozásban telt el. Ilyen volt Prewlitz János. Emlékszem arra az alkalomra, amikor az egyházügyi hatóság jóvoltából többször is megvonták az igazolványomat. Egy ilyen alkalom után összetalálkoztunk az akkori egyházterület székhelyén, azon a szűk helyen, ahogy jövünk le a lépcsőn az irodákból, és a balkon a karzat előtt mennénk tovább a földszintre.
1: Van egy kis pihenő.
0: Ott van egy pihenő. Ezen a pihenőn találkoztunk. És azt mondta, Timis testvér, ez a te problémád csak imával oldható meg. És abban a pillanatban, ott, ahol volt, letérdelt. Én sem tehettem mást, hiszen értem imádkozott. És aztán kiöntötte lelkét, úgy, ahogy őt szokott imádkozni az Úr előtt. Hangosan. És ima közben hallottam a lépéseket fentről, lépéseket lentről. Mikor befejezte az imát, és felálltunk, egy hosszú sor volt a második emeletről lefele, akik nem merték megzavarni az imádkozókat a lépcsőn, és egy hasonló sor a földszintől fölfele. Ne gondolja senki, hogy bocsánatot kért tőlük, nem. Hát aki imádkozik, annak nem kell bocsánatot kérnie a nem imádkozóktól.
1: Itt talán inkább fordító.
0: Ilyen volt Prewlitz János ima élete. De egy különlegesen nagy emberbarát volt. Emlékszem, hogy javítási munkálatok folytak a székhely épületén, és két monostori fiatalember lovas szekérrel hordták az anyagot. Amikor befejezték a szállítást, megkértük, hogy jöjjenek fel az irodába, írják alá a
1: bontást,
0: a munkát. Amikor ők jöttek fölfele a lépcsőn, Prewlitz János jött ki az irodából, és ment volna lefele. És rájuk köszönt. A szokványos köszönéssel. Békesség, atyafiak. Ők nem tudták, hogy hogy kell köszönni, és ezt észrevette a zavarukat, és megkérdezte tőlük, hogy testvérek vagytok? Amire az egyik azt mondja, nem, csak unokatestvérek. Persze az ő kérdésének más volt a töltete. Hogy hittestvérek vagytok? Hát akkor miért nem viszonozzátok a köszöntésemet? És erre ők nagy naivan válaszoltak, nem vagyunk testvérek, csak unokatestvérek. Hát egy-egy ilyen kedves epizód teszi színessé Prewlitz János emlékét ma, a mai megemlékezésen. Lelkészként, amint már említettük, az egészséges életmódnak elkötelezettje volt a lelkészek társaságában is. Nem volt lelkész értekezlet, hogyha egy fél délelőtt tartott a gyűlés, annak nagy részét ne az épülettel szemközt lévő városi fürdőbe invitálja meg a pásztorokat, és bemutassa a hidroterápiának jótékony áldott hatását. Itt történt, mert aztán szakszerűen végezte. Be a gőzbe. Nem volt az, hogy jaj, nem bírom, ülj csak nyugodtan. A gőzből ki, a jéghideg vízbe. Vissza. Ez a hidroterápia váltó kezelés. És emlékszem, hogy egy alkalommal jött a hír, mert nem mindig voltunk mi is páciensei, hogy az egyik lelkész rosszul lett.
1: Ott a fürdőben.
0: A fürdőben. Nem jött zavarba. Mindenki fürdőző szeme láttára az összeesett lelkész mellett térdre hullott, felemelte kezeit, és imádkozott Istenhez, hogy ne hagyja cserbe ezt a jótékony szolgálatot. Mire befejezte az imád, a lelkész talpra állt. Hát ilyen képek és emlékek fűznek Premlitz Jánoshoz. Személy szerint 1958-ban egy vásárhelyi útom alkalmával vasárnap délután volt, és elfogott engem egy rettenetes fogfájás. Volt egy meghibásodott fogam. Elmentem a sürgősségre, ott meg is nézték, azt már ki kell húzni. És akkor is láttam, már roppant furcsa volt, és főleg a mai szemmel tekintve, egy 5 literes üvegkantából szívták ki a novokaint, vagy milyen fájdalom érzéstelenítőt, egy nem tudom hányadszor használt injekciós tűvel. Megkaptam az injekciót, kiúzták a fogamat, de a fájdalom nem engedett. Egész éjjel akkorára dagadt a fejem, az arcom. Nem tudom, hogy jöttem haza Kolozsvárra. Bevittek egyenesen a fogászati sürgősségi rendelőbe. Ott, sosem felejtem a nevét, ifjú doktor, nagy hírű fogász, azt mondta, hogy kérem, meg kell műteni sürgősen. Mégpedig az arcát kívülről vagy belülről. De ehhez kérjük a családnak a hozzájárulását. Mert megtörténhetik, hogy megérintünk egy idegszálat, és az arca félremegy. Meghallott a Premlitz testvér. Nehogy menjetek műtétre. Jött hátizsákkal, vistából hozott vistai agyaggal. Megcsinálta az agyagpakolást, miután megcsinálta a fürdőkádban a váltó zuhanyozást. Forró víz és jéghideg. Forró víz és jéghideg, utána a pakolást, bepakolta jól az arcomat. Egy hét után az volt az első éjszaka, amit fájdalommentesen átaludtam. Utána jött a gyümölcslevekkel, otthonról hozta, mert hát akkor nem volt, mint most, hogy gyümölcs lépte nyomon. Otthonról ő általa készített, vagy a felesége által készített gyümölcslével jött, kezelt, mindaddig, amíg lábra állított. A fájdalomnak nyoma sem volt, a fertőzésnek nyoma sem maradt. Ez volt Premlitz János, mint betegkezelő lelkész. ...1956... és 58 között a bukaresti Labirint gyülekezetben, gyülekezet területén és termeiben működő lelkészképző szemináriumban voltam, mint hallgató. itt egy másik Prebitz János mutatkozott be. Akkor tájt az Unió bizottságok ülését havonként tartották. Mi alig vártuk, hogy legyen gyűlés. Mi a kolozsvári gyerekek, tanulók. Mert jött Prebitz testvér, meghívott bennünket az aulába, egy sarokba, és mindenikünknek odaadta a borítékot. Ezt a konferencia részéről. Legyen zseppénzetek. Ilyen volt Prebitz János. A senki, semmi teológiai hallgatók nem kerülték el a figyelmét. Havonként rendszeresen hozta a segélyeket a tanítványoknak. Így aztán elkövetkezett az 1959-es fájdalmas év, amikor szeptember 23-án otthonában letartóztatták. Emlékszem, mire befejezték reggel korán, 6-kor megkezdett házkutatást, hát már 8 óra jól el volt múlva, és a konferenciai személyzete már jött az irodába. És a rendőrség ad köztünk, mint sorfalat állok lépcsőn, vitték el Délja testvért, és a Dónátúti lakásából Prebitz testvért, szintén a Rákóczi úti lakásából pedig Háliuk testvért, ezt a hármat Kolozsvárról. Később tudtuk meg, hogy mind a hármat egyszerre vitték el. Arra is emlékszem, hogy én, mint ugye fiatal gyerek és lelkes tagja a közösségnek, jól emlékeznek vissza a családok, hogy én, ameddig csak tudtam, szaladtam a fekete autó után, hogy tudjam jelezni, hogy hova vitték el a letartóztatottakat. Ilyen emlékek kötnek, fűznek Prebitz János áldott emlékű lelkipásztorhoz. Ami pedig Prebitz János feleségét, családját illeti, felesége temesvári születésű volt, leánykori neve Póké Erzsébet. Született 1911-ben Temesvárn. Fő postamester családjában. Szülei Péter és Helena. Ő a későbbi felesége Prebitz Jánosnak a temesvári Notre Dame kolostorhoz tartozó szigorú római katolikus hitben nevelt intézetben tanult. Tanulmányai elvégzése után egy angol hajótársaság titkárnőjeként dolgozott. Majd a temesvári kanadai főkonzulátus főtitkárnője lett. Megkérdezve, hogy hogyan találkoztak, elárulták. Egy utcában laktak Prebitzék és Pókék. Így ismerkedtek meg. Közelebbi ismerkedésnek a forrása pedig, hogy Prebitz János ugyanabban az utcában élő nagynénjénél tartott bibliai órákat, sorozatokat a lakásában. És ide eljárt most már a hölgy Póké Erzsébet. Az eredmény, hogy a bibliaórák végeztével, a kiképzés végeztével Póké Erzsébet megkeresztelkedett. Majd 1935. februárjában házasságot kötöttek Prebitz János és Erzsébet Temesváron. A temesvári 7. napot ünneplő egyház ima termében. 1975 és 81 között Prebnitz János özvegye, Prebnitz Jánosné Németországba telepedett le, ott élt haláláig. 5 gyermekük volt. Ernest, Eduard, Gita, Éva és Erhard. Valamennyien Németországban élnek. Prebnitz János halála után az akkori nyugdíjtörvények értelmében, sajnos ami még ma is fennáll, az özvegy csak a férje nyugdíjának felét örökölhette. Hát ez egy olyan éhségbér volt. De ott Németországban, tudnilik itt nem ismerték el a 11 évi iskolai idejét, azt levágták. Ezért kicsi volt a fizetés is, és a nyugdíj is. De ott Németországban volt Prebnitz Jánosnak egy teológiai évfolyamtársa, aki segítségére volt az özvegynek, hogy visszakapta a teljes nyugdíjat, és elismerték a 11 év teológiai tanulmányi éveket. Prebnitz Jánosné elhunyt 1981. június 12-én. Ennyi fért volna bele, nem dióhéjba, hanem mustármaghéjba, egy ilyen gyümölcsöző élettörténetből a mai adásban. Tegye az Úr áldottá Prebnitz János és hozzátartozóinak emlékét, és segítsen bennünket Isten, hogy mindig kegyelettel emlékezzünk hitünk nagyjairól, akik szólták nékünk az Istennek beszédét, figyelmezzünk életük végére, mint ahogy tettük ezt ma is, és főleg kövessük hitüket. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek mind örökké. Amen.
2: Köszönjük ezt a mélyen megható és egyben nagyon tanúságos, bátorító példát, amit megismerhettünk ebből a rövid történeti életképből. Köszönjük kedves stúdió vendégünknek is, hogy ma is megjelent a stúdióban, és megkérjük, hogy amennyiben teheti, jöjjön el és folytassa ezeket a megemlékezéseket, hogy okuljunk, bátorodjunk, és készen álljunk mi is a magunk megpróbáltatásaira.
0: Köszönöm szépen a köszönő szavakat, köszönöm a meghívást, és kihasználom az alkalmat, hogy a kedves hallgatóknak bejelentsem a szándéktervet. Ha Isten is úgy végez, a következő adásban az áldott emlékű Moldován Vilmos lelkipásztorra emlékezünk.
2: Kíváncsian várom a következő életképet is, Atya Jóisten, hogy legyen alkalmunk meghallgatni, megemlékezni őróla is. Kedves hallgatóink, Lépések az igazság útján című műsorunkba ennyi fért ma, találkozunk egy héten belül.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvúét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamis.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztam.

0: Családi kör. Sok szeretettel köszönti a kedves hallgatót Magó Zsolt és Csergezán Bernát. A Családi kör műsorában szeretnénk egy olyan részéről beszélni a családi életünknek, amely a szakemberek szerint egy külön kategóriát tartalmaz, és ez nem más, mint a kommunikáció. Akkor, amikor érzéseink, gondolataink kifejezéséről beszélünk, egy példa jut eszembe, amelyet mindannyian ismerünk, amikor a pohárral szemléltetjük azt, hogy a gondolataink mennyire pozitívak, vagy pedig negatívak. Hogy egy pohár, amely félig tele van, hogyan tekintünk rá. Mint amely félig üres, vagy amely félig tele van. Ezek a pozitív vagy negatív gondolatok akarva akaratlanul, de befolyásolják családi életünket. A kérdés, ami felmerül ebben az esetben, hogyan tudnánk a gondolatainkat ellenőrizni, vagy pedig hogyan sikerül a gondolatainkat pozitívan irányítani?
1: Létezik néhány módszer, amikor a gondolatokról van szó és ezeknek felügyeléséről. Az első dolog, amit elmondhatunk, az, hogy mi tudatában kell legyünk annak, hogy ezek a gondolatok nagyon könnyen elveszhetnek. És nem szabad sohase megengednünk, hogy fontos gondolatok elveszenek. Ezért nagyon jó használni egy papírlapot, és azonnal leírni, amikor egy különleges gondolatunk van. Egy másik módszer az, hogy meg kell támadni azokat a gondolatokat, amelyek rosszat tennének a mi életünkben. És különösen itt a negatív gondolatokról van szó. Ezeket egyszerűen, amikor rájössz, hogy egy negatív gondolat szeretne uralkodni feletted, vagy gondolatvilágot felett, akkor meg kell támadni azért, hogy megszabaduljunk ettől a gondolattól. Ezek emberi kifejezések, próbáljuk meghatározni valamilyen formában. Soha nem szabad feladni a harcot, akkor, amikor egy negatív gondolatról van szó. Habár uralkodni is szeretne fölöttünk, győztesek lehetünk felette, ezért nagyon fontos tudatában lenni, hogy ez egy gondolat, amit legyőzhetünk, és életünk megváltozhatik. Íme néhány példa, amelyet szeretnék használni. Vannak ilyen gondolatok, amelyek megjelennek a mi gondolatvilágunkban. Az én jegyesem sohasem fog megváltozni. Mindig olyan lesz, amilyen ő. Hogyha megint szeretnék beszélni erről a témáról, az én férjem biztos meg fog haragudni. Hogyha megmondom, hogy mi történt a valóságban, akkor elveszíti bizalmát. Nincs semmi értelme, hogy még kérjem az én férjemet, hogy mondja el, hogy mire gondol. Mert újra el fogja utasítani az én kérésemet. Azt hiszem, hogy gyűlöl engem. Ugye néhány kifejezés, és tény az, hogy ha megállunk egy pillanatra is, ami gondolatainkat ellenőrizzük, rájövünk, hogy sokszor mi is így gondolkoztunk, és ezek a gondolatok megjelentek. Mit teszel ezekkel a gondolatokkal, amikor megjelennek a te elmédben? Hogyha egy negatív gondolatot nem támadtunk meg, akkor ez fejlődni fog, és teljes elménket el fogja foglalni. Péter apostol az első levelében, az első fejezet 13. versében a következőket mondja. Annak okáért, felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. Tehát nem hiába mondja az apostol, hogy felövezvén elmétek derekait. Szükséges felövezvén gondolatainkat is, azért, hogy ki tudjunk küszöbölni a mi elménkből minden olyan gondolatot, amely negatív, amely akadály lenne a mi fejlődésünkben, és különösen, amikor a mi keresztényi fejlődésünkről van szó. Amikor gondolatainkat felügyelet alatt tartjuk, akkor ez pozitív módon fogja befolyásolni a mi házassági életünket.
0: Bárhol veszünk részt egy családépítő szemináriumon, előadáson, vagy pedig beszélgetünk családokkal, férjekkel, feleségekkel, általában mindig ugyanaz a gondolat jelenik meg. A férfiaknak gondot jelent az érzéseiket, érzelmeiket kifejezni, és így sokszor szegényé teszik a családjukat. Miért olyan fontos, nem csak a feleségek vagy a férjek számára ezt elsajátítani, gyakorolni, és ugyanakkor megérteni a másikat?
1: Nagyon sok nő azzal síránkozik, hogy az ők férjük nem beszél soha az érzésekről, és vannak olyan feleségek, akik azt mondják, hogy nem is tudom, hogyha rendelkezik-e az én férjem érzésekkel. A férjem mindig kerüli azt, hogy jobban megismerjem. Ez történik akkor, amikor velem beszél, amikor velem van együtt, de nagyon sokszor előfordul az is, hogy amikor más személyekkel van, úgy viselkedik, hogy ne tudják megismerni, hogy ő ki az a valóságban. Más feleségek pedig azt mondják, hogy nagyon sok férj nem rendelkezik egy olyan szótárral, amikor ki tudja fejezni azt, amit érez, és máskülönben a nők ezt várják, hogy ilyen nemű elbeszélgetésre kerüljön sor. A férfiak megtanulják, hogy férfiak legyenek, és ezért megtanulják értékelni azt, ami a férfiassághoz tartozik, és ugyanakkor leértékelni mindazt, ami a nőiességhez tartozik. Sokszor érzelmileg a férfiak zárkozottak. Ők szeretnék kifejezni az ők férfiasságukat oly formában, hogy soha senkitől ne kérjenek segítséget, ne kelljen támaszkodjanak senkire, különösen amikor tévedtek, ez egy rossz érzés kelt bennük, hogy ők beismerik az ők tévedésüket, vagy olyan helyzetet, amikor kiábrándultak. Ők úgy fogják fel, a férfiak általában, hogy én megoldom ezt egyedül, nekem sikerülni fog ez, nincs szükségem a senki segítségére. Nagyon sokszor ez oda vezet, hogy nem tudnák kimondani ezt a kifejezést, kérlek, segíts. Még akkor sem, amikor nagyon szükséges a segítség. Az ők felfogásukban férfinak lenni azt jelenti, hogy ne függ senkitől. Az az ember, aki mástól függ, az nem jó semmire. És ők nem szeretnék elfogadni azt, hogy másoktól függjenek. Ők szeretnének sikert aratni, ami azt illeti a karriert, ami azt illeti a családi életet. Minden területen szeretnének győzedelmeskedni, de senkinek segítsége által. Ezért szeretnék mindig kifejezni azt, hogy ők versenyszelleműek, ezért ők dolgozhatnak utolsó pillanatig, ha kell, lemondanak a szabadnapokról, még a szabadság napjairól is lemondanak, mert így fogják fel a helyzetet. Az ilyen típusú férfiak számára az érzések gyengeséget jelentenek, és például a félelem egy olyan érzés, amelyre nehezen ismernek rá. Nagyon sok férfi és némelykor nő is az értelmet használják, mint védőfal az érzések előtt. Ellemezik az ők érzéseiket, nem mondják el azonnal, de ugyanakkor el kell mondjuk, hogy a férfiak és a nők közös érzésekkel rendelkeznek. Nem kell azt higgye egy férfi se, hogy az ő érzései más neműek, nem hasonlítanak az ő feleségének érzéseivel. A különbség abban áll, hogy a nő egyféleképpen mondja el azt, amit érez, a férfi pedig másféleképpen fejezi ki azt, amit érez. A legtöbb nőt úgy ismerik el, mint kapcsolatigényes személyek, az érzések foglalják el az ők életükben az első helyet, de nagyon sokszor előfordul, hogy úgy a férfiak, mind a nők rendelkezzenek mind a két jellemzővel. És pedig lehet racionális is, de lehet kapcsolati igényes is.
0: Nagyon érdekesek azok a módszerek, amelyekkel úgy a férfiak, mint a nők próbálnak meg védekezni ezen gyengeségük ellen, hogy érzéseiket, érzelmeiket nem tudják, sőt esetleg nem is akarják kifejezni. Ezek közül talán az egyik legelterjedtebb, hogy az egyiket logikusabbnak tartják, mint a másik. Miért érdekes ez a megjegyzés, ez a kifogás?
1: Léteznek olyan férfiak, akik a logikát tartják tudományosnak. Legtöbbször ezeknek a személyeknek a logikus szó jelenti azt, hogy igazán tud gondolkozni ez a személy, és amikor érvekről van szó, akkor racionális érvekkel rendelkezik. Emiatt a férfiak nem használják érzéseiket, érzelmeiket, nem használják a megérzést, amelyeket nőies jellemzőknek tekintenek. Ők azt gondolják, hogy a megérzés és a logika együtt nem működhetnek. Persze, amikor erről beszélünk, Warren Farrell egy érdekes kérdést tesz fel. Melyik következtetés alapozott? Az, amikor egy személy kifejezi az ő érzéseit, és nem gondolkozik logikusan, vagy az érzések kifejezése szabaddá tesz bennünket, hogy logikusan gondolkozzunk. Vajon nem lehetséges, hogy egy ember, amely tudatában van az ő érzéseinek, és ezeket kifejezi anélkül, hogy leszorítaná őket, hogy ő helyesen értékelje a dolgokat, és racionális határozatokat hozzon az ő életében? Sohasem nem kell féljünk az érzésektől, hanem ki kell fejezni őket, és ezeket el kell fogadni, mint isteni ajándékokat, amelyeket felhasználhatjuk azért, hogy a mi életünk meggazdagodjon. Az érzések azt a módot képviselik, amely által a mi lelkünk közöl kifejezi magát. Nagyon szeretem ezt a gondolatot, amit elmond ez az ember. Tehát sokszor a mi lelkünknek gondolatait nem tudjuk logikusan kifejezni értelem által, hanem az érzések azok, amelyek segítenek, hogy kifejezzük ezeket a gondolatokat.
0: Már sokszor nem tudjuk felmérni, de az érzéseink visszatartásának lehetnek komoly következményei. Ezek közül, ha megemlítenénk egy párat, és talán ez is segíthet, hogy kicsit elhatározzuk és törekedjünk arra, hogy a családban érzéseinket, érzelmeinket sokkal nyíltabban kifejezzük.
1: Egyik szakértő beszél a következményekről, amikor a férfiak nem fejezik ki az ő érzéseiket. Például az első dolog, amit megemlít, nagyon sebezhetővé vál egy olyan magaviselet előtt, amire nem gondolt, váratlan az ő életében. Egy második dolog, akkor, amikor nem ismered el az érzéseket és a szükségeket a te életedben, ezek nehezteléshez vezetnek, mivel a közellévők mi hozzánk nem tudnak túlhatni azon a téves képen, amelyet rólunk alkottak. Akkor, amikor az érzésekkel harcolunk, ez mind távolabb és távolabb visz minket az emberektől. Akkor, amikor nem vagyunk képesek segítséget kérni, ez elszigetelésre vezet minket, és legtöbbször a férfiak az alkoholhoz vagy a kábítószerekhez menekülnek akkor, amikor már nem tudnak eleget tenni a problémáknak. Akkor, amikor nem ismerjük el és nem fogadjuk el azt, hogy mennyire rosszat tesz a mi életünkben, amikor nem fejezzük ki a mi érzéseinket, ez egy adott pillanatban ki fog robbanni a mi életünkben, és különösen akkor, amikor az élet középtáján tartunk. A férfit nem úgy teremtette Isten, hogy visszafojtsa az ő érzéseit. Máskülönben egy embert se teremtett így Isten, hogy az ő érzései visszafojtva legyenek. Az, ahogy kommunikálnak némely emberek, azt mutatja, hogy az ők életükből hiányzik a helyes gondolkozás, az a normális kifejezése az érzéseknek. Isten megáldott minden embert egy temperamentummal, talentumokkal, ajándékokkal, lelki ajándékokkal, és mindenek fölött egyedi ösztönzéssel áldotta meg Isten. A társadalom és a nevelés megszűrheti ezeket, különösen ezeket az ajándékokat, és nagyon sokszor megakadályozza, hogy ezeket felhasználjuk úgy, ahogy felhasználhatnunk. A világ szeretné, hogy átformáljon minket az ő képére, de Pál apostol azt mondja, Róma belekhez írt levél 12. fejezetben és a 2. versben, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát mit mond az apostol? És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által.
0: Az elmúlt évszázad egyik negatív következménye volt, hogy egy ilyen férfias képet alakított ki, és vár el a férfiaktól. Ezzel szemben a Biblia, a Szentírás egy egészen más képet alakít ki az igazi férfiasságról, és ezen belül az érzéseknek, érzelmeknek a kifejezéséhez. Mi ez a kép?
1: A társadalom azt mondja nekünk, hogy amikor az érzések kifejezéséről van szó, akkor ez egy női jellemvonás. De a Szentírás teljesen más egyebet mond nekünk. Jézus Krisztus kifejezte az ő érzéseit. Ő haragos volt, amikor a templomban bement, amikor látta, mi történik a templomban. Ő sírt akkor, amikor feltekintett Jeruzsálemre. Ő sírt akkor, amikor megállt Lázár sírja előtt. Ő oly sokszor búsult. Istennek ígéje meghív, hogy fogadjuk el ezeket a magatartásokat azért, hogy növekedjünk a keresztény jellemben és ennek kifejezésében. Jézus Krisztus akkor, amikor a hegyi beszédet tartotta, többek között elmondta azt, hogy boldogok azok, akik sírnak. És felsorolva az összes boldog mondásokat, érzésekről beszél. Tény az, hogy a Szentírás azt mondja, hogy ezeket az érzéseket, ezeket gyakorolni kell, kifejezni kell az életben, és a Szentírás meghív minket, hogy gyakoroljuk és kifejezzük a mi életünkben mindazt, ami a lélek gyümölcséhez tartozik. Mind a szeretet, mind az öröm, mind a békesség, a türelem, a jóság, a hűség, ezek mind hozzátartoznak azokhoz az érzésekhez, amelyekkel szeretné Isten gazdagítani a mi életünket. Ezért, ha férfi vagy, ne folytsd vissza a te érzéseidet, hiszen ez káros lesz a te életedben, és Isten azt akarná, hogy a te életed egy boldog élet legyen, és melletted a te családodnak élete is boldog legyen. A jó hír az, hogy a rossz szokásoktól megszabadulhatunk. És egy új életet kezdve új válaszaink lehetnek, és így különbözőféleképpen reagálhatunk, és ennek eredménye nem lesz más, mint az, hogy fejlesztettük és meggazdagítottuk kommunikálási lehetőségünket úgy a családban, mint a mindennapi életben.
0: Hiszem azt, hogy mindannyian szeretnénk boldogok lenni, ezért tegyünk valamit. Kezdjük el az érzéseinket, érzelmeinket kifejezni, fejleszteni. Köszönöm szépen Cserkezen Bernárnak, hogy ma is velünk volt, kedves hallgatóinknak a figyelmét. Kívánunk egy kellemes délutánt, és sok szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is. Viszont halásra!

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

Zsoltárok könyve 56. fejezet 12. vers. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nekem?

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Fejér Levente vagyok, és örvendek, hogy ma is velünk szeretnének eltölteni legalább néhány percet. Egy rövid zenei bevezető és egy énekszám elhangzása után mai adásunkban az Élő Ige, Élő Hit című rovatban, Háló Sándor előadásában, Máté evangéliumából fogjuk meghallgatni az első fejezetet. Az igéből felolvasott részlet után egy zenei pihenő és egy másik énekszám következik, majd pedig egy költemény, ma a Tóth Árpád írta Miért című vers, amelyet Egri Tibor fog elszavalni. Műsorunk utolsó perceiben egy újabb énekszámot lesz alkalmunk meghallgatni. Sok áldást, jó rádiózást kívánok!

Máté evangéliuma. Első fejezet. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv. Ábrahám nemzé Izsákot, Izsák nemzé Jákobot, Jákob nemzé Júdát és testvéreit. Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól. Fáres nemzé Esromot, Esrom nemzé Arámot. Arám nemzé Aminádábot, Aminádáb nemzé Naáson, Naáson nemzé Sálmont, Sálmon nemzé Boázt Ráhábtól, Boáz nemzé Obedet Rúttól, Obed nemzé Isait, Isai nemzé Dávid király, Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől, Salamon nemzé Roboámot, Roboám nemzé Abiát, Abia nemzé Asát, Asa nemzé Jozafátot, Jozafát nemzé Jórámot, Jórám nemzé Uzziást, Uzziás nemzé Joatámot, Joatám nemzé Akházt, Akház nemzé Ezékiást, Ezékiás nemzé Manassét, Manassé nemzé Ámont, Ámon nemzé Jósiást, Jósiás nemzé Jekoniást és testvérei a babiloni fogságra vitelkor. A babiloni fogságra vitel után pedig Jekóniás nemzé Salétielt, Salétiel nemzé Zorobábelt, Zorobábel nemzé Abiúdot, Abiúd nemzé Eliákimot, Eliákim nemzé Azort, Azor nemzé Sádókot, Sádók nemzé Akimot, Akim nemzé Eliúdot, Eliúd nemzé Eleázárt, Eleázár nemzé Mattánt, Mattán nemzé Jákobot, Jákob nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik. Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzetség, és Dávidtól a babiloni fogságra vitelig 14 nemzetség, és a babiloni fogságra viteltől Krisztusig 14 nemzetség. A Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig, az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, ímé az Úrnak angyala álomban megjelent neki mondván, József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szól. Ímé a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vevé, és nem ismeri őt, még meg nem szülte az ő elsőszülött fiát, és nevezte annak nevét Jézusnak.

Tóth Árpád. Miért? Ablakomban szürke esten, üldögélek semmi kedvem, munka nélkül, tétlenül, sok-sok percem elrepül. Borbelepte, satnya ágra, szírma síró bús virágra, nézek némán, hidegen. Árva sorsuk mit nekem? Lelkem üres, puszta fásult, és a perc mindegyre száguld, még egy sápad alkonyon, itt kell hagyni ablakom. S a halál szól irgalommal, ne vesződj már szívbajoddal, jégkezemmel szeliden megsimítom, s elpihen. Akkor vadul felsikoltok, nem akarok lenni boldog. Élni, élni akarok. Miért? Balga, bústitok.

Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok, a viszonthallásra.

Ahogy a Zsoltáros mondja, közel van az Úr minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Az Istennek ez a ragaszkodása hozzánk a Bibliának a központi, talán itt kimondhatom, hogy a legfontosabb tanítása. Egy ilyen vastag könyvből nagyon nehéz kiválasztani valamit, amire azt mondjuk, hogy legfontosabb. De a kötődésről szóló bibliai tanítás annyira mély és annyira szerteágazóan jelen van az egész Szentírásban, az Ószövetségi és az Újszövetségi Szentírásban is, hogy ezt nehéz lenne kihagyni, vagy hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor válik ez az egész kötet egy halott, vallásos, vagy filozófikus, vagy nevetséges művé. Éppen ezért nagyon fontos, hogy lássuk azokat a gyönyörű képeket, amiket már tegnap megemlítettünk, de ma egy kicsit elmélyítenénk, hogy mit is jelent ez, hogy az ember közel tudhatja magához. Na de mennyire közel? Szokták azt mondani emberek, és talán voltak ilyen életszakaszaink, vagy vannak, vagy éppen benne vagyunk, vagy lesznek is még, amikor azt mondjuk, hogy na hát, ha ő tényleg annyira ragaszkodna hozzám, akkor ez, meg ez, meg ez, akkor... Szóval ez egy nagy dilemma. Éppen ezért hangsúlyozza és erősíti annyira a Biblia az első lapjától az utolsóig, hogy az Istennek a ragaszkodása, a közelsége, ez a legfontosabb kapaszkodó az ember számára az életben. Nagyon érdekes, amikor az Új Szövetségben Jakab levele 4. fejezetében azt olvassuk, hogy tulajdonképpen ez a közelség nem is rajta múlik. Ugye a Zsoltáros is azt mondta itt a 18. versben, hogy ő közel van, de ki az, aki őt hívja, ki az, aki őt keresi. Azt mondja az Új Szövetség említett igéje, hogy közel legyetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tehát mihelyt a tékozló fiú hazaindult, a legnehezebb utolsó szakaszt, amikor már az embernek elfogy az ereje, de mégis dönt az agyával, hogy lépek még egyet. A lábában már nincsen erő, tehát ez a hit. A lábában már nincsen erő, hogy lépjen, de az agytól jön az instrukció, hogy de még tedd előre, még, aztán még a másikat. Tehát amikor közeledünk, akkor jön az a nagyon szép befejezés, ami abban a példázatban a tékozló fiúnál is olvasható, hogy az utolsó legnehezebb szakaszt már úgy teszi meg a fiú, hogy az édesapja elé szaladt. Miért ez a legnehezebb szakasz? Nem csak azért, mert a túra végén vagyunk a legfáradtabbak, hanem azért is, mert a fiúnak a találkozás azzal az apával, akit, azzal a szülővel, akit megtagadott, akit, akitől elkérte az örökséget, akinek az idő előtti halálát kívánta, csak már végre ő a boldogságát kiteljesíthesse a maga módján. Szóval ez a rosszul sikerült boldogság és utána a hazatalálás nagyon-nagyon szép ígéret, hogy ha te egyet lépsz hazafelé, ő kettőt lép feléd. És azt gondolom, hogy ezt érdemes átgondolni azokban az isteni ragaszkodásokban is, amiket a Biblia megfogalmaz. Ez a háromfajta kötődés, amivel az Isten ragaszkodik hozzánk, az első a szülői ragaszkodás. Mi a szülői ragaszkodásnak az alapja? Ránézel a gyermekedre, semmivel nem jobb vagy haszontalanabb, mint a többi, sőt, adott esetben néha még, amikor rám néztek a szüleim, azt mondták is, hogy talán még egy fokkal haszontalanabb, mint a többi, de mégis valami benned van, a származás, a hasonlatosság, magadat látod benne. Lehet, hogy egy kicsit elromlott formában, ahogyan az Isten is velünk van. De azért annyira elfogadó, mert a szülői ragaszkodásnak, a szülői kötődésnek az Isten részéről az alapja az elfogadás. Szutykos, koszos, csibész, csirkefogó, de az enyém. És valahogyan így van ezzel az ember, nagyon érdekes, hogy mi ezzel akár teljesen kártékony módon is persze élünk ezzel a feltétel nélküli elfogadással. Az Istennél a feltétel nélküli elfogadás nem ugyanazt jelenti, mert megkönnyíti az utunkat, akar nekünk segíteni, de azért nem úgy, hogy mondjuk megerősítse minket a rosszban. Ezért nagyon szép, hogy a tékozló fiúnak elé szalad az atya, ezért nagyon szép, hogy az Isten az ő szülői ragaszkodását lépten nyomon kifejezi a Bibliában. Valóban nagyon érdekes lenne, hogyha mondjuk egyszer egy több hónapos Biblia olvasás céljává tesszük, hogy tényleg akar kötődni hozzám az Isten? Hányféle módon fejezi ki, és akkor olvasom ez alapján most a bibliai könyveket, fejezeteket, hogy akar hozzám kötődni. Annyira akar hozzám kötődni, hogy a szülői ragaszkodást, és ez mennyire érdekes egy olyan Isten képnél, aminél a szülő mindig az atya, úgy is kifejezi a Biblia, hogy az anyai szeretetnek a gyengétségét mondja el számunkra. Ezzel fejezi ki, azt mondja, hogy anyák, anyátok méhétől fogva hordozlak benneteket.
hogyan hordozza az anya a gyermekét? A születésetek óta én vagyok az anyátok, és én vettelek őrre benneteket. Vénségetekig én hordozlak, megőszülésetekig én visellek. Ugyan itt Ézsaiás könyvében azt is olvashatjuk 49. fejezetben, hogy elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. És jön a szomorú válasz, hogy igen, a világban még ez is megtörténik. Lehet, hogy veled, velem, vagy bármelyikünkkel megtörténhetett ez. De ha még ezek elfeledkeznének is, én te rólad soha el nem feledkezem. Az Isten szülői szeretete, ez a ragaszkodás, ez a származás szerinti ragaszkodása, elfogadása, kötődése annyira erős, hogy a Biblia szinte sokszor felváltva használja a bensőséges, körülölelő anyai szeretet gyengétségét, és az atyai szeretetnek ezt a gondoskodó, ezt a érte gondolkodó jelen valóságát a mi életünkben. A Zsoltárokban is volt egy nevezetes Zsoltár, már korábban foglalkoztunk vele, a 131. ahol azt mondja, hogy mint az elválasztott gyermek az anyjánál. Olyan én bennem az én lelkem, amikor az Istenben megnyugszom. Hogy az ember, amikor megérti az Isten szülői kötődését és ragaszkodását ő hozzá, akkor hirtelen azt tapasztalja meg, hogy mit jelent kárpótolva lenni mindazért, ami ebből nekem az életben hiányzott. Mit jelent az Istennek ez a fajta gyönyörű, mély ragaszkodása, ahogyan ő atyai és anyai szeretetet egyaránt képes, akar kifejezni, közel van mindenütt hívóhoz. De itt van az Isten kötődésének a második formája, a testvéri szeretet is. Azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre azért, hogy testvérünk legyen. Tehát megszületett úgy, mint mi, természetesen nem pontosan ugyanolyan volt, mint mi, de ez csak azért volt, hogy magát az isteni szeretetet hozza el és mutassa be nekünk. Hiszen az ő isteni lénye emberi formában egyrészt ugyanaz a fáradtság, ugyanazok a fizikai nehézségek, ugyanazok a lelki tünetek ott voltak az életében. Másrészt viszont végig-végig az a szerető lény maradt az ember felé, amivel ki akarta fejezni azt, hogy testvéred vagyok. Nem szép ez a szó, hogy testvér? Tested és véred. Milyen nagy dolog, amikor valakinek azt mondjuk, hogy testvér. Milyen nagy dolog az, amikor azonos hiten lévő emberek egymást testvérüknek nevezik, na hát néha aztán mostoha testvérek lesznek, vagy úgy bánnak egymással, mint hogyha nem ugyanaz lenne az atyuk. De milyen szép, hogy az Isten mégis össze akarja tartani ezt a családot, ezért elküldte Jézus Krisztust, aki testvérünk lett. Testünk és vérünk lett. A zsidókhoz itt levél második fejezetében mondja is, hogy nem szégyelli őket az ő testvéreinek hívni. Hát azért egy nagy családban vannak testvérek, akiket néha a család úgy, ja, ő is legyen ott a vacsorán, de azért szóljatok neki, hogy öltözzön fel rendesen, meg azért majd viselkedjen, meg hát ha más dolga van, nagyon ne erőltessétek azért, nem? Ezt olvassuk Jézusról, nem szégyelli őket testvéreinek hívni. Azt mondja a világegyetem előtt, a sátán és az ő angyalai előtt, akik jogosan mondják, hogy neked micsoda családod van, ezekért az emberekért küszködsz, hát nem okoznak neked elég szomorúságot napról napra? Hogyha jól megy a szekerük, akkor már köszönöm Istenem, majd szólok, ha rosszul leszek? Jézus Krisztus azt mondja, nekem ők a testvéreim, én őket vissza akarom nyerni. Ők az atyára hasonlítanak, az Istenre, az ő képére lettek teremtve. Azt akarom, hogy velem maradjanak. Azt akarom, hogy megértsék, hogy mennyire jó megmártózni, elmerülni, körülölelve lenni az Isten szeretetében. Ez a testvéri szeretet megint valamit kifejez az Isten részéről abból, ami esetleg nekünk sokszor hiányzott vagy hiányzik testvéri szeretet dolgában. Tanít is minket, ahogyan mi sokszor nem tudunk jó testvérek lenni. És az ember igaz testvéreket kaphat az életben. Az Isten segítségével, és igaz barátokat, akik egyszerre lesznek szövetségesek, küzdőtársak, hogy hol ő esik el, én erősítem, hol én esek el, ő erősít engem, de hogy együtt menjünk ezen az úton. Az Isten szülői szeretete és kötődése után mennyire fontos, hogyan pótolni akarja nekünk az elveszített testvéri közelséget is. Máshogy ölel egy szülő, máshogy ölel egy apa, máshogy ölel egy anya, máshogy ölel egy testvér. Ne felejtsük el, a legtöbb közünk a testvérünkhöz van, hiszen édes testvéreknél ugyanabból a két szülőből vannak. A két szülő szövetséget kötött egymással, de a test és vér az azt jelenti, hogy a
fizikai értelemben testvéreinkkel is egy származási ágon vagyunk. És jön egy gyönyörű harmadik utolsó kötődési gondolat, végig ott van a Bibliában. Az Isten a vőlegény, az ember a menyasszony. Ez a kapcsolat a választáson alapszik. Vérségileg semmi nem köti össze ezt a két embert. Mégis ez a két szereplő egyé válik. Egyé válik. Lélekben, testben, idegrendszerben, intimitásban, gondolatokban, akaratban, ho-ho-ho-ho. Persze mondanám most a Miholec Gábor, hogy ez azért nem olyan egyszerű dolog. De a legszebb dolog és legfontosabb dolog. A lényeg, hogy ehhez először az ember azt értse meg, hogy mit jelent az Istennek a hűsége, mit jelent az Istennek a társi, segítőtársi kötődése hozzám az életben. Mit jelent az, hogy ő táplálgatja és ápolgatja az ő menyasszonyát, az Isten, a Teremtő, a Teremtményét, az embert. Ahogy erről az Efézusi levélben Pál apostol ír. Mit jelent az, hogy minket embereket, a mi csalódásainkból, a mi csalárt kapcsolatainkból, és ezt most lehet jelképesen, de lehet szó szerint is értelmezni, akar kigyógyítani, kiemelni, hogy végre már ne szaladjunk ide-oda fűhöz, fához, és kapkodjunk, és kompromisszumok árán, már bármi csak ne. Azt mondja, hogy gyere hozzám először is, becsüld meg magad. Én vagyok a te férjed, a te teremtőd, Ézsaiás könyve 54. fejezetében. És majd egyszer örökre együtt akarok lenni, mert ennek a történelemnek a lezárása arról szól, hogy Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben. Mert meg kell mentenie az emberiséget, mert az emberiség nem tudja magát megmenteni. Mert a legjobb és legőszintébb szándék is csak arra elég, hogy közeledve az Istenhez az ember a maga szívét tudja jó kezekbe tenni, és gyógyulást tapasztalni meg az életében. De az Isten visszatér, mert a föld újjáteremtéséhez egy teremtőre van szükség. És amikor az Isten visszatér, akkor azt mondja, olyan lesz, mint ez mint a legszebb lakodalom, mint a legnagyobb találkozás, vőlegény és menyasszony találkozása. Úgy foglak ölelni téged majd, teremtményem, hogy abból semmi nem fog hiányozni. De akik ide jutnak, akik ezt az utat választják, mert ez a döntés a szívben dől el, nem a puszta templomba járásban, nem a puszta külsőségekben, ez a szívben dől el, naponta keresni őt, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Szóval akik ezt az ölelést majd akkor megtapasztalják, azok már most is minden nap megtapasztalhatják. És az Isten kötődésében ez a gyönyörű, hogy ad erőt addig is, amíg egyszer majd újra együtt leszünk örökre, és találkozunk szüleinkkel, testvéreinkkel, barátainkkal. És csak sírunk majd abban a nagy ölelésben, mert annyira szép lesz, annyira jó lesz. El se hittük, de megtörtént. Az Isten tartsa meg ezt a reményt a szívünkben. Kérjük őt. Édesatyánk, hálásak vagyunk a te kötődésedért. Bár néha akkora a zaj körülöttünk az életben, hogy el se hisszük, hogy nem vagy kötőzze, hogy vagy, azt sem. De aztán olyan jó, amikor megadjuk a lehetőséget neked, amikor újra elcsendesedünk, és hívunk téged, ahogy a Zsoltáros is. Félretesszük a kételjeinket, az előítéletünket, a büszkeségünket, vagy az önsajnálatunkat. Jövünk hozzád, és te körülölelsz atyai, anyai, testvéri, hitvesi szerető hűséggel. Legyél velünk, és így segíts minket ma is. A te akaratodat megtalálni, téged megtalálni. Köszönjük, hogy megteszed. Amen.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakot.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét. És tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzá csapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagyon nagy szeretettel és Isten hozottal köszöntöm a kedves nézőket. Önök a Speranza Reménység Televízió keresztutadását követik. Köszönöm, hogy ma este is velünk tartanak. Egy újabb tanulmány, amit hétről hétre próbálunk megérteni. Hogyan mélyülhet az Istennel való kapcsolatunk? Hiszen igazából lelkünk mélyén erre vágyunk, hogy kapcsolódjunk a jó Istenhez, hogy a mindennapjainkban, kihívásainkban, problémáinkban találkozzunk ő vele, és erőt merítsünk, és győzedelmesek tudjunk lenni azokban a dolgokban, ahol nagyon gyengének érezzük magunkat, és szükségünk van a Jóisten erejére. Ezért ugye, hogy a múlt alkalommal is, ma is az imának fontosságát próbáljuk kihangsúlyozni, gyakorlatias imádság a mai beszélgetésünknek a címe. Mit is jelent gyakorlatban kapcsolódni a Jóistenhez, kapcsolatban lenni ő vele? Az alapigét olvasom a Zsoltárok könyve 62. fejezet 9. verséből. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek! Öntsétek ki előtte szíveteket! Isten a mi menedékünk! Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeimet, és Márton lelkipásztort. Köszönöm, hogy eljöttetek a mai alkalommal.
2: Köszönöm a meghívást, sok áldást kívánok mindenki számára.
1: Ugyanúgy nagyon nagy szeretettel köszöntöm Nagy István presbiter testvért a Szamosújvári gyülekezetből. Köszönöm, hogy eljöttél, és úgy döntöttél, hogy együtt leszünk ezen a beszélgetésen.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök ennek a lehetőségnek. A kívánságom az, hogy sok ember, lehető legtöbb ember számára legyen áldás, és egy jó irányban való haladás ezen tanulmány által is.
1: A ti megértésetek szerint, a ti tapasztalatotok szerint mit jelent az Istennel való kapcsolatnak az elmélyítése? Lehet általános értelemben, de lehet az imádságon keresztül. Hogyan látjátok ezt az áldást az ember életében?
2: Hát a kapcsolat, hogyha arról van szó, hogy kapcsolat, akkor válik mélyé, hogyha nem egy felületes, hanem egy mély kapcsolat, amikor van kifejezés is, de van meghallgatás is. Igaz? Elmondom, teret adok annak, hogy te is mondd el, mondj el a másik is, amikor kétirányú, amikor rendszeres, és amikor őszinte ez a kapcsolat, akkor tud mélyülni ez a kapcsolat. A kislányom szereti, ha időt töltök vele, de nem úgy, hogy közben a kezemben van a telefon is, közben rendezem a mindennapi dolgaimat is, hanem odafigyelek rá. Igaz, ha fókuszálok rá, ha félreteszek mindent, és az egész figyelmem ráirányul. Az emberek szeretik azt, hogyha megkérdez, hogy hogy vagy, és nem csak elszaladsz mellettük a kérdés után, hanem odafigyelsz, és megvárod a választ is. Tehát egy kapcsolat akkor mély, amikor ilyen kétirányú, amikor a fókusz megvan, ahogy mondtam. Ugyanakkor az ima élet akkor tud mélyülni, amikor konkrét dolgokért imádkozunk. Amikor konkrétan hálát adunk valamiért, amikor kérünk valamit, vagy konkrét imákat mondunk emberekért. Mert akkor látjuk, hogy mi történt, és fókuszálunk arra is, ami történni fog. Igaz? Vannak céljaink, de van a múltban már tapasztalatunk. És ekkor az Isten válaszát is jobban észrevesszük. Ugyanakkor még valamit ki szeretnék emelni, hogy mikor mélyül a kapcsolat, amikor kitartóak vagyunk az imádkozásban, vagy valaki mellett. Amikor jön egy hullám, jön egy nehézség, nem felejtkezünk el egymásról, hanem kitartóak vagyunk, és akkor, amikor száraznak érzed magad, vagy amikor nincs válasz, akkor is te hűséges vagy abban a kapcsolatban, mert megjön idővel a válasz, és nem érzésekre alapul az a kapcsolat, hanem hitre alapul az Istennel való kapcsolat. És ilyenkor úgy érzem, vagy úgy gondolom, hogy a kapcsolat az imában, vagy két ember között, vagy az ember és Isten között mélyül.
1: Azt gondolom, hogy amikor mindezeket gyakoroljuk, amiket elmondtál, akkor befektetünk egy kapcsolatban. És hogyha befektetünk egy kapcsolatba, akkor megértést is találunk. És itt szeretném megköszönni neked és a családodnak, mert úgy értettem a beszélgetés elején, hogy egy fontos esemény lett volna ma a családod életében, kislányod életében, amiről hiányzol, de befektettél, és most megértésre találtál, hogy eljöttél ide a stúdióba, és köszönjük ezt neked.
2: Köszönöm én is a meghívást. Megbeszéltük. Ő is megértette, és nyújtottam neki alternatívát azért, hogy ezt a helyzetet tudjuk megoldani. És így úgy érzem, hogy a kapcsolatunk megint mélyült.
1: Szép. Hogy látod, István, ezt a kérdéskört? Hogyan mélyülhet a kapcsolatunk a Jóistennel, de embertársainkkal is? Lehet inkább a Jóistenre helyezve a hangsúlyt?
3: Az igazság az, hogy azért is jöttem, hogy adjak, de én már elég sokat kaptam. Köszönöm szépen, Márton, hallgatva téged, szépen kibontottad, és nagyon helyes, és egyetértek vele, és nagyon szép. Van még egy olyan gondolatom, hogy a Jóisten akarja, hogy pakoljuk ki az, ami bennünk van. Nem az, hogy ő nem lát, és nem tud mindent rólunk, de bármilyen kapcsolatban, ha mindent kipakolunk, ott belülről kiteszünk vágyainkat, óhajainkat, terveinket, akkor vagyunk igazán készek, leteszünk mindent az asztalra, és ezeket összerakjuk, és így együtt a mi kapcsolatunk e már első lépéstől határozottan, erőteljesen és céltudatosan tud haladni. És ha őszintén kipakolunk mindent Istennek, én úgy gondolom, hogy ez nagyon tetszik Istennek, és szívesen fogadja, ha mindent kipakolunk, és szívünk vágyait, óhaját, és...
1: Miért éri ez meg nekünk az embernek? Most egy kicsit földiesen módon fogalmaztam meg ezt a kifejezést, vagy miért van szükségünk arra, hogy a Jóistennek kiöntsük a mi szívünket? Ugye pontosan az alapigében is erről olvasunk, hogy fontos ez, hogy el tudjuk mondani, hogy mi van a szívünkben, és ezáltal valamit nyerünk. Mi az, amit nyer az ember minden egyes alkalommal, vagy általában?
3: Engedjétek meg, hogy egy nagyon szép dologgal találkoztam Brassóban. Évekkel ezelőtt egy ilyen misszió találkozó volt, és minden esetet tudok, emberek eljöttek oda, akik valamikor nem ismerték Istent, nem találkoztak vele, nem voltak kapcsolatban vele, de most már igen. És az egyik eset egy férfi, aki részeges volt, alkoholista, nagyon mélyre csúszott, és ő már szokva volt azzal, hogy kijön a mentő, és beviszik a kórházba, pár nap után hazengedik. Meg volt szokva azzal, hogy kijön a rendőrség, beviszik a rendőrségre, aztán mit tegyenek vele, pár nap után hazaengedik. De engem nagyon érintett, amikor ő mesélte, hogy egy alkalommal nagyon berúgott a falu központjában, a híd alatt volt, és hívták a rendőrséget. És érkeztek. És próbáltak vele beszélni, nem nagyon volt kivel. Nem volt, mit tegyenek érte, és elmentek. Aztán hívták a mentőket, a rendőrök küldték a mentőautót. Jött a mentő, és akkor azt mondta, hogy akkor most már elvisznek innen, és megint van nekem esélyem. És látta, hogy elmegy a mentő, nem volt, mit kezdjenek vele. Piszkos volt, sáros volt, berúgva volt, ez már a többedik alkalom. És úgy végignézte, hogy elment a rendőrautó, elment a mentő. És akkor imádkozott Istenhez. Addig nem. És azt mondta, hogy Istenem, ha te létezel, én megkérlek téged, hogy segíts rajtam. Légy a segítségemre. Itt hagyott a mentő, itt hagyott a rendőrség. Te legyél, aki segítsz engem. És az volt az a mélypont, amiből ő elkezdett felállni Isten segítségével. Neki nagyon megérte. És én ennek nagyon örültem, ennek a helyzetnek. Ott volt az ő kedves felesége, és azt mondta, persze ő románul egy nagyon szép mondatot, amit magyarul úgy jönne vissza valahogy, hogy attól a naptól napsugár van az én életemben. Teljes meggyőződéssel és örömmel fejezte ki. Ennek az embernek nagyon megérte. Nekem is nagyon megéri. Nekem is nagyon megéri. De nem huncutkodom ilyenekben, hogy mennyire éri meg. Én nagyon jól érzem magam ebben a kapcsolatban.
2: A Zsoltárok könyve 62. fejezet 9. versét kerestem meg, azt mondja az íge itt, hogy öntsétek ki előtte a szíveteket. Isten a mi menedékünk, igaz? Megéri. Ez volt a kérdés. Megéri. Persze, hogy megéri. Általában az emberek akkor, amikor arról van szó, hogy valljuk be, öntsük ki a szívünket, félnek, gyengességnek látják ezt. Hát, meg kell oldjam egyedül a helyzetet. Mit mondanak a gyermekeim? Ki kell másszok ebből a helyzetből? Vannak nekem kapcsolataim, barátaim, igaz? Ott van erős a bankszámlám, megoldom én a helyzetet. Akkor, amikor kiönted a szívedet, és belátod azt, hogy nincs más megoldás, amikor belátod azt, hogy Istentől függsz, ez nem a gyengesség jele, hanem a hitnek a jele. Hogy igen, én nem akarom ezt megoldani. Nekem van egy Istenem. Szeretném megoldani, de nem nélküle. Vele akarom. Belátom azt, hogy ember vagyok, vannak hibáim, vannak hiányosságaim, vannak határaim, és azt is belátom, hogy nekem van egy hatalmas Istenem, aki mindezeken ki tud, vagy mindezekből ki tud segíteni. Miért éri meg, ha már Isten amúgy is ismer mindent, ismeri a szívünket, tud mindent? Miért éri meg nekünk kiönteni a szívünket? Van három dolog, amire szeretném, hogy amit szeretnék megemlíteni. Öntsük ki a szívünket, mert akkor, amikor kimondunk valamit, kifejezzük azt, amit érzünk, kifejezzük a félelmeinket, és kifejezzük azt, amit nem értünk. És mi történik ilyenkor? Kinyitjuk az életünket. Egy kapcsolat őszintességre épül. Ha nincs őszintesség, nincs kapcsolat. És hogyha mi őszinték vagyunk, és megnyitjuk az életünket, a szívünket, elmondjuk a gyengeségeinket, akkor valami történik. Valami történik. Felszabadulunk. És az embernek erre szüksége van. Mert ha nem szabadul fel, nincs senki, aki előtt fel tudjon szabadulni, akkor keres olyan dolgokat, amiben az életét, az érzelmeit, félelmeit beleölje. És akkor jönnek a szenvedélyek, amik mélyebbre és mélyebbre visznek, amikkel a sátán behálóz bennünket, és teljesen más irányba fog bennünket elvezetni.
1: Talán itt ezt a gondolatot még hoznám be, hogy mondtátok, megerősödött bennem, hogy minden embernek szüksége van arra, hogy legyen valakije. És túlmenőleg azon, hogy a Jóisten mindenkit megsegít, hogy legyen valakije itt a Földön valamilyen értelemben, egy szülő, egy testvér, egy fér, egy feleség, talán egy gyerek. De ezekben a kapcsolatokban valamilyen szinten, részben, ne értsetek félre, mindig van valamilyen szintű gyenge csalódás, kevés. De Isten azt szeretné, hogyha megtapasztalnánk azt, hogy a vele való kapcsolódásunkban nincs csalódás. És azt megtapasztalni, hogy olyan valakid van, akire mindig számíthatsz, feltétel nélkül, akinek kiöntheted a szívedet, aki, aki mellett az érzelmeidet is elmondhatod, és aki támogat és megerősít. És az a tapasztalat, amire utaltál, valahol mindegyikünk tapasztalatában ott kell legyen az, hogy találkozunk a Jóistennel, hogy imádkozunk, mert annyi mindent megpróbáltunk, és imádkozunk, és a Jóisten válaszol. És ez az a kapcsolódási pont, amikor az ember felfedezi, hogy igen, van egy élő Isten. És ez az, ami értéket hoz az életünkbe, hogy felfedezed azt, hogy nekem is van valakim, aki nem hagy magamra.
2: Nagyon tetszett ez a tapasztalat olyan téren is, hogy nem számít, hogy hol vagy, igaz? Milyen szinten vagy? Kéd alatt fiatal vagy, idős vagy, gazdag vagy, biztonságban vagy, nem számít, hanem az számít, hogy keresed, megnyílsz, kiállsz hozzá, felismered-e a szükségedet?
3: Isten teremtményei vagyunk, minden ember. És a Jóisten ennek a teremtménynek a legjobb lelki dizájnere. Akár a híd alól, akár a magaslatokon. Szoktam úgy imádkozni az egyensúlyt, a bölcsességet. Nekem erre szükségem van. Fontosnak tartom. És sem a magaslatok, akár a magaslatokon vigyázzon az Isten ránk. Ugye? Ott is sok segítségre és támogatásra van szükségünk. És a mélypontokban is, de nem csak a mélypontokban. Tehát aki óhajtja, keresi és szeretne egyensúlyban együtt járni Istennel, nagyon fontos, hogy sem a magaslatokon, akár ott is lehetnek veszélyek, ugyanúgy, mint a mélypontokon. Isten meg tudja adni, tudja szépíteni a lelkét minden embernek, és a lehető legjobban.
1: Lépjünk egyet, mert nem csak a mélyponton van szükségünk a Jóistenre, az mondjuk egy kiinduló pont, Jóisten azt szeretné, hogy mindig emeljen és emeljen. Ellen Goodwight azt írja a korai írások 73. oldalán, ha növekedni és virágozni akarunk, folyamatosan kapnunk kell a nedvet és a tápanyagot az élő szőlőtőkétől, mivel arról leválasztva nincs erőnk. És Jézus így beszélt, így mondta a János Evangélium a 15. fejezet 4. és 5. verseiben, miképpen a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Mit jelent az ima által Jézushoz így kapcsolódni, aki beoltatik a tőkébe, aki az alapon marad, aki valójában a mindennapokban, és nem csak a nehéz pillanatokban, hanem amikor az életbe a hullámok nem csapnak éppen úgy össze, hanem megy az élet a maga rendjén, mit jelent akkor imában folyamatosan kapcsolatban maradni Istennel? Vagy a szőlőtőkéhez, Jézushoz kapcsolódni?
3: Lehet, hogy én kevesebb teológiával fogok jönni ma, és itt vagytok ti. Én egyszerű emberként, de azért megélt tapasztalatokból is fogok említeni, és itt jön még egy fantasztikus dolog, ami történt velem. Én azt gondolom, hogy ha közel kerülünk Istenhez, óhajtjuk vele való járást. Igen, itt növekszik a biztonság, és így tovább. De hogyha, és az angyalai vigyáznak ránk, ugye, de nekem volt egy tapasztalatom, amikor meséltem, akkor meglepődtek a hallgatók, mert azt mondtam az elején, hogy Isten nem volt ott velem, nem volt mellettem. És akkor meglepődtek az emberek, hogy nem volt mellettem. Fantasztikus érzés volt, hogy ez egy nehéz, ez egy mély, nehéz periódus volt, és egy műtéten volt benn több órán keresztül a fiam, és nehézkés volt, de hogy nem volt mellettem a karjaiban hordozott. És ezt nem mondtam, mert hogy valahol olvastam erről még. Így van. De ezt éreztem. Tehát volt egy olyan periódus, időszak, napok, helyzetek, körülmények, amikor, mintha úgy lebegtem, ha használhatom ezt a szót. Annyira ott éreztem magam, és átmentem, és átvitt, és fantasztikus érzés volt ott lenni az ő karjaiban. Fantasztikus érzés. Ebben a mélypontban megtapasztalni azt a magaslatot, azt a közelséget, ez számomra ehhez hasonló még volt, de ez az egyik csodálatos érzés, mint érzés, amit én megéltem ebben a nehéz helyzetben. És nagyon hálás vagyok ezért.
1: Köszönjük, hogy így ezt elmondtad nekünk, személyes élményedet.
2: Ez nem csak egy kép, és nem csak egy tapasztalat, hanem ez nagyon mély kérdés. És úgy gondolom, hogy ez a kereszténység lényege, hogy ezt tapasztaljuk meg, amit megtapasztalt István is. És ne csak egy képformában, egy elméletformában beszéljünk róla, hanem beszéljünk róla ilyen valóságban. Nem az a cél, hogy jobban próbálkozzunk. Nem ez kellene legyen a cél, hogy jobban próbálkozzunk, hanem hogy jobban kapcsolódjunk. Oswald Chambers mondta, a kapcsolat fontosabb, mint a teljesítmény. És most a kérdés feltevődik, hogy mi kire vagyunk rá kapcsolódva. Igaz? A szőlővesző kire van, milyen hálózatra van rákapcsolódva. Esetleg tévére, esetleg wifi-re, esetleg munkába, esetleg mi az? Rá vagyunk-e kapcsolódva az igazi forrásra, vagy nem? És a tapasztalataink, az életünk, a beszédünk, a minden erről bizonyságot tesz, hogy kire is vagyunk mi, milyen hálózatra vagyunk rákapcsolódva.
1: Igen, valójában a lényegre tapintatott rá, mert a Jóistennél nem a mennyiség, ugye, hogy mindenben nem csak, ha helyesbítsek, nem csak a mennyiség számít, hanem az a minőségi kapcsolódás most már ebben a témakörben, mennyit értek meg abból, amit a Jóisten át akar adni. És ez a megértés nem csak egy elméleti dolog, hanem egy gyakorlati megélést is kell, hogy hozzon magával.
2: Persze, de hogyha mi rá vagyunk kapcsolódva a Jóistenre, akkor van minőségi teljesítmény, és akkor van gyümölcs is, ezek a dolgok, akkor van erő is, igaz? Akkor nem magadtól próbálsz, igaz, hanem kapod az energiát, kapod mindazt a táplálékod, amire szükséged van.
1: Ugye arról olvastunk, ahogy Ellen White is fogalmazott, hogy folyamatosan kapni azt a nedvet, azt az életerőt, és hogyha foglalkoztok, vagy láttatok gyümölcsfa oltással, vagy szőlőoltással, akkor megfigyeljük azt, hogy amikor beoltják a vesszőt, vagy beoltják az oltóágat, akkor egy nagyon vékony ponton keresztül kapcsolódik az az ág a gyökérhez, a törzshöz, az oltási pontja az még egy bizonytalan valamilyen szinten, de megtörténik a nedvkeringés. És az idővel az annyira megerősödik az éveken át, hogy egy idő után nem veszed észre, vagy szakember tudja csak észrevenni azt, hogy hol is volt az az oltási pont, és annyira egyben nő az oltott ág a fával, egyé válik. Van a gyümölcsösönben egy fa, és jó néhány évvel ezelőtt oltottuk át egy nyári almát őszi almára, és most, ha végig sétálsz a gyümölcsösön, és megkérdezném, hogy melyik fába hol van az oltás, csak a szakember tudná észrevenni, hogy itt található meg az oltási pont. De az a vékony oltás egyszerűen, és a törzs az vastag volt, az ág az vékony, egyé váltak és egybefortak. Valahogy erre gondolok, és gondolhatunk, hogy a folyamatos táplálkozás az erőforrásból, az nevel, az magával ragad, és a Jóisten arra szintre emel, vagy olyan mélységekbe visz lelki értelembe, amit nem gondoltunk volna, vagy nem tapasztaltunk addig.
2: Tessék.
3: Kérlek szépen. ide beszorítnám az én kertészkedésem gyümölcs, az egy gyönyörű gyümölcsfát, almafát veszítettem el pontosan ezért, mert a télen körberágták a törzsén a héját, és nem kaptam nedvességet. És hiába trágyáztam volna meg, tehát megszakadt az élet, megszakadt a kapcsolat. És még élt a fa, de tanácskoztam szakemberekkel, és mondták, hogy nincs értelme István azt ott hagyni, mert ez nem fog működni, ez már nem tud, ha nincs meg ez a kapcsolat. Tehát úgy nézett ki, hogy a kis almafának teljesen körbe volt, és akkor nem történt meg neki a tartalma, és akkor ki kellett venni, és újat kellett ültetni. Úgyhogy egyértelmű, hogy kapcsolat csak úgy lehet, ha nagyon tisztán, egyértelműen egy cél, egy akarat. És ebben, ha öröm van, mert Márton bátrabb volt, mint én, hogy vágytestőrné is ajánlja, hogy, és nem csak tanácsolja, kötelező imádkozni. Kötelező imádkozni.
1: Ha lépünk egyet a gondolatokkal, mert az idő is halad előre, és említetted a tapasztalatot, már a családi tapasztalat volt a fiaddal, a krízis helyzetben döbbenünk rá arra, életünk krízis helyzeteiben, hogy mennyire vagyunk valójában kapcsolódva a Jóistenhez. Illés prófétának a tapasztalatából hadd említsünk egy néhány gondolatot. Megolvasok egy ígét, és amit jónak találtok ebben a történetben az Illés kihívásával, életével kapcsolatosan elmondani. Királyok első könyve 19. fejezet 4. verse. Ő pedig elmén a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leül egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. És mondta, elég most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Milyen élethelyzetbe került Illés, gyakorlatilag mi volt az, ami megoldást hozott az ő életében, nem feltétlenül fizikailag, hanem annál is inkább talán lelkileg.
2: Illés proféta az egyik legismertebb ószövetségi proféta. Mivel az Izraelben élt, Isten embere volt, bátran szólt, kiállt, a csodák történtek az ő életében, gyakran egyedül állt szembe a tömeggel. Illés idejében Izrael népe eltávolodott Istentől, mivel Aháb király és Jézabel királyné bálványimádást vitt a nép közé. És ezzel a rendszerrel szemben Illés felállt, kiállt. És látjuk a híres eseményt a Kármelhegyén, kihívta Baál profétáit, tüzet hozott az áldozatra, és az egész nép látta azt, hogy az Úr az igaz Isten. És az az érdekes, hogy ez egy óriási lelki győzelem volt, és mégis Illésről azt olvassuk, hogy összeomlott utána. Fantasztikus. A győzelem után jött a fordulat. Jézabel megfenyegette, hogy megöli, így és megillett, elmenekült, és teljesen egyedül maradt. Hogy lehet, hogy az ember így az emberben egy ekkora változás történik? Azt vesztük észre, hogy ez a szuperhős, ő is csak egy ember. És lehet, hogy felnézzünk különböző személyekre a gyülekezetünkből körülöttünk, nem szabad elfeledkezni, hogy ő is egy ember. És ahogy minket megpróbál a Jóisten, ahogy minket is megpróbál az élet, és kikér az ellenség, hogy mindenkinek megvan a próbája. Újjal mutogatunk egymásra, de az egész képből mi egy pontot látunk az ember életében, és abban a pontban belekapaszkodunk. De nem látjuk az egész képernyőt az ő életében, nem látjuk az egész fehér papírt, vagy az egész történelmet. Mi látunk egy pontot. Igaz? Ezt látjuk

0: meg akarok halni, vagy hadd, hogy halljak meg, engedd, hogy halljak meg. Igen, el van kell, mély ponton van, de ezt a dolgot, ezt a helyzetet, ebben a helyzetben Illés 100%-osan együttműködik a Jóistennel. És ez nagyon fontos lenne bárkinek az életében.
1: Tehát hogy... nem mindegy, hogy a csüggedésünk is az Istenben van, vagy az Isten nélkül.
0: Így van. Abban erősödik, abban stabilan ott megáll. Igen, emberek vagyunk, de nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy.
1: Akkor ha lépünk még egy gondolatot a gyakorlatos imádság témakörében, a kérdés az, hogy mi van akkor, amikor úgy tűnik, hogy a Jóisten nem hallgatja meg az imánkat? Mi van akkor, amikor úgy tűnik, hogy az elmondott imát nincs, aki meghallgassa? Tehát egy kicsit messzebbre vittem a gondolatokat, mert amikor az ember úgy érzi, hogy nem hallgatják meg, akkor néha az is előjön az a gondolat, hogy talán már nincs is, aki meghallgassa. Persze az Úr Jézus Krisztus a tanítványainak azt mondja, Máté evangéliuma 7. fejezet 9. versétől 11-ig olvasom, vagy ki az az ember közületek, aki ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki, és ha halat kér, vajon kígyót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle? És a kérdés marad, mi van akkor, amikor nem látjuk ezt az életünkben, hogy a Jóisten azt a jót akarná adni, hanem vár, vagy úgy érezzük, hogy megfoszt bennünket egy jótól.
0: Én úgy megyek bele minden imában, hogy már is elfogadom. Tehát annyira támaszkodom, annyira helyezkedem, hogy én csak annyit szeretnék, amennyit és ahogyan a Jóisten. És ezért néha szomorú nekem az, hogy vannak idős emberek, akik kérdéseket tesznek fel Istennek. Vissza lehetünk különböző helyzetekben, kerülhetek én, kerülhetünk bármelyikünk, bármikor, bármilyen nehéz helyzetben, viszont én még nem kérdeztem meg a Jóistentől. Az, hogy a jövőben mit fogok tenni, én most nem tudom ezt kijelenteni nektek, hogy mit fogok tenni. Tudom, hogy mit szeretnék tenni holnaptól kezdve.
1: Ugye, hogy említetted ezt a gondolatot, és ez egy nagyon jó gondolat, de ugye tudjuk azt, hogy az életünkben vannak dolgok, amik számítanak, és amik nagyon fontosak. És akkor, amikor a Jóisten egy olyan kérdésben nem hallgat meg, ami nem hogy számít, hanem nagyon fontos, talán akkor vagyunk a leginkább próbára téve. Mi most már tapasztalt emberek vagyunk, de látjuk azt, hogy néha van olyan kérdés, amit könnyebben elengedünk. Tehát, hogyha a Jóisten, és könnyen rá is mondjuk, hát a Jóisten így akarta. És elengedjük, mert nem annyira fontos, nem számít annyira. De minden embernek van egy pont az életében legalább, amin keresztül a Jóisten, például Ábrahám. Ábrahám és Izsák esete például. És sorolhatnánk, most hirtelen az jutott eszembe, van egy pont, amin keresztül a Jóisten át akar vinni bennünket. És abban a pontban, ami nagyon számít, ha elengedjük a dolgot a Jóisten akaratára, és meg tudjuk ezt tenni, azt gondolom, hogy akkor látszik meg igazán a kapcsolódásunk a Jóistenhez. Ez az a kérdés, hogy találkoztunk-e már ebben a pontban a Jóistennel. Persze én nem írom fölül azt, amit mondtál az előbbiekben, csak úgy rá akartam világítani, hogy néha dolgokat könnyen elengedünk,
0: így van.
1: És van egy-két olyan dolog, amin dől el az egész kérdés az életünkben. Hogy látjátok ezt?
2: Ott van Anna. Úgy gondolom, egy nagyon jó példa. Egy odaszentelt asszony volt. Volt egy vágya, volt egy imája, könyörgése. Nem jött válasz. Ilyenkor az ember, amikor nagy ima céljai vannak, nagy válaszútok előtt áll, és könyörög, és nem jön válasz, két dolgot tehet. Vagy elfordul, elhagyott az Úr, lemondok, csődöt mondott a hitem, vagy

0: kitartó, türelmes, és bízik Istenben. Mélyíti a kapcsolatot. Mert akkor, amikor az ember vár, imádkozik, és az Istenre bízza, és türelmes, akkor ez bízalmat fejez ki. És Anna is ezt tette. Türelmesen az Úrban bízott. És Isten megadta az imájára a választ a kellő, megfelelő pillanatban. Nehéz várni, persze, hogy nehéz várni. Az én életemben is történtek ilyen dolgok, hogy nehéz volt várni. 7 évig vártunk, igaz, és a kislányunkra is volt sírás, volt ez, volt az. Tehát volt aggodalom, fiatalokkal voltunk, hazamentünk, nekik már volt 1, 2, 3, nekünk még egy sem, a feleségem sírt kell, én ápoltam, és már mondtam én is, Uram, mi történik, te megígérted, emlően volt egy tapasztalatunk ezzel, és a Jóisten mindig, Anna életében is, megfelelő pontban, a megfelelő időben megadta a választ. És az, hogy megtanulunk ebben a helyzetben bízni, ez mélyíti a kapcsolatot.
1: A kapcsolatunk elmélyítése a Jóistennel tagadhatatlanul a kommunikációban áll, amit az elején már említettünk. Szeretném felolvasni Jézus által bemutatott ima modellt, ahogy tanította a tanítványokat imádkozni, és az utolsó gondolatainkat megfogalmazva, talán építsünk erre, hogy mit tanulhatunk Jézus imájából, és a mai beszélgetés során az ima által hogyan tudunk valójában kapcsolódni a Jóistenhez, illetve ha maradtak ki gondolatok, és szeretnétek még megemlíteni, akkor ezt megtehetjük. A Máté Evangélium 6. fejezet 9. versétől így olvassuk, Jézus azt mondja, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg nékünk a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ez az az áldás, ez az az ima, amire tanította Jézus a tanítványokat, bennünket, ami első imádság, amit megtanultunk gyerekkorunkban. Hogy látjátok ezt az imát, miért annyira fontos az életünkben, és hogyan jellemeznénk Jézusnak ezt a tanítását?
2: Nem tudom, hogy ma hogyan tanítana Jézus imádkozni a mai embert, minket. A tanítványok nagyon egyértelműen észrevették a különbséget a vallási vezetők és a Jézus imája közt. És el nem tudták addig képzelni, hogy még ilyen ima is létezik. Tehát ők valami egészen mással voltak megszokva hallani a vallási vezetőktől, és nekik nagyon megtetszett ez a Jézus imája teljes egészében. És én azt gondolom, hogy azért kérték tőle, hogy taníts minket így imádkozni. Tőle szerettek volna megtanulni imádkozni. És nagyon szépen együttműködtek, és Jézus kész volt minden kérésükre válaszolni. Csodálatos.
0: Nem a mondatok hossza számít. Nem a szavak szépsége számít. Jézus elmondja azt, hogy a szív őszintessége számít. És megtanítja a tanítványokat arra, hogy a Isten a mi atyánk. Bízalommal jöhetünk hozzá. A mi atyánkon keresztül Isten megtanít bennünket arra, hogy az ő neve szent. Igaz? Tisztelettel imádkozzunk. Megtanít bennünket arra, hogy az Isten országa fontos. Igaz? Vágyjunk oda, értékeljük ezt a lehetőséget. Vágyjunk, hogy az ő országa uralkodjon bennünk már itt a földön. Igaz? Legyen meg ez a hangulat bennünk. Aztán elmondja azt a mi atyánkban Jézus, hogy nem a ti akaratotok, hanem keressétek az Atya akaratát, az Isten akaratát. Aztán küzdködünk a mindennapokkal, a kenyérrel, a megélhetőséggel. Jézus elmondja az imádságban, hogy Isten gondoskodik rólunk, kérhetjük napi szükségleteinket. Ugyanakkor ismerjük fel bűneinket, és kérjünk bocsánatot. És ugyanakkor ne csak kérjünk bocsánatot, hanem bocsássunk meg egymásnak. Ne tartsuk a haragot. Aztán kérjük Isten védelmét, mert vannak kísértések. És ezekben a kísértésekben a rossz ellen kérjük Isten védelmét. Ezeket sorolja fel az Úr Jézus. Ezekre tanít meg bennünket, ami óriásan fontos számunkra.
1: Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Ennyi fért bele az adásidőbe. Jóisten áldjon benneteket, és erősítse a szolgálatot ott, ahol végzitek benneteket. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
1: Kedves nézőink, köszönöm, hogy velünk tartottak. A gyakorlatias imádság témakörében szeretnék elmondani önöknek egy olyan dolgot, amely nem titok, és néha-néha ritkán még megemlítettem. Most már idén közel a 2000. adás is elkészül, itt a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében az elmúlt 8 év során, és minden egyes alkalmat, amikor adást készítünk, imával kezdjük azt meg. A nap elején imádkozunk az adások elkészítéséért, a meghívottakért, de imádkozunk a televízió nézőkért, önökért, hogy az, amit megfogalmazunk, az, amit elmondunk, az ne a miénk legyen, hanem a jó Istené. Köszönöm, hogy velünk tartanak minden egyes alkalommal. Mi imádkozunk önökért, és köszönöm, hogy önök is imádkoznak értünk. A következőkben szeretném, hogyha egy zeneszámot meghallgatnának, majd azt követően a rendszeres bibliaolvasásban megfogalmazott kérdéseket válaszolnánk meg. Köszönöm, hogy továbbra is velünk maradnak, kellemes időtöltést kívánok a továbbiakban is.

0: Szeretettel üdvözlöm a kedves tévénézőket! A naponkénti tanulmányozás résznél vagyunk, ahol a Krónikák második könyvéből a 15. fejezettől 21. fejezetig tanultuk át a részeket, és ezekből való kérdéseket fogjuk megválaszolni, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című 13. fejezetéből szóló kérdést. Így hangzik az első kérdésünk. Miért bontott szövetséget Ben-Hadád Baasával? A Krónikák második könyvében, a 16. fejezetben találjuk a választ, a második és a harmadik versben. De Asa az úrnak és királynak tárházába hoz, aki ezüstöt, aranyat, küldi azt Ben-Hadádnak, a szíriai beli királynak, aki lakik vala Damaszkuszban, mondván. Szövetség van köztem és te közötted, amint az én atyám és a te atyád között is volt azelőtt. Íme küldök néked ezüstöt és aranyat, menj el, bonts fel a te szövetségedet Baásával, az Izrael királyával, hogy távozzék el tőlem. Ben-Hadád azért bontotta fel a szövetséget Baásával, mert Asa király megvesztegette őt ezüsttel és arannyal. Ez egy fájdalmas lelki tanulság. Asa, bár korábban Istenben bízott, és az előbbi tanulmányban hallhattuk az ő imáját, most mégis emberi megoldáshoz nyúlt, és megvesztegette a másik királyt. Az életünkben is ez meglehet, hogy sokszor Istenre akarunk támaszkodni, de mégis emberi megoldásokhoz, sőt, csúnya megoldásokhoz nyúlunk, mert nem várjuk meg Isten válaszát vagy közbelépését. Ez a történet figyelmeztet bennünket, hogy nem minden működő megoldás egy Isten szerinti megoldás. Azért vigyázzunk, hogy mihez nyúlunk. A második kérdésünk így hangzik. Mit tett Jósafát uralkodásának harmadik évében? A Krónikák második könyvében a 17. fejezet 7. versétől így olvasom az ígét. Királyságának harmadik esztendejében elküldi az ő vezérei közül Benhajlát, Obádiást, Zakariást, Nétanéelt és Mikáját, hogy tanítsák a Júda városaiban. És velük lévitákat Sémája, Nétania, Zebádia, Asáel, Semirámot, Jonatán, Adónia, Tóbiás és Tóbadónia lévitákat, és velük Elisám és Órám, a papokat, tanítanának azért Júdában, és az Úr törvények könyve velük vala, mikor jártak vala Júda városaiban, tanítván a népet. Tehát mit tett Jósafát? Kinevezett bizonyos tanítókat, és szétszórta őket az országba, akik az Úr törvényét tanították. Ez egy hatalmas dolog volt. Nem csak uralkodott, nem csak vezette a népet, hanem lelkileg is építette a tanítók által, akit kiküldött, és akiket megnevezett az ígében. Az üzenet a mai ember számára az, hogy a legnagyobb vezető az nem csak hatalmat gyakorol, hanem tanítja az embereket. És bármilyen vezetési pozícióban legyen a mi részünk, a családunk, a közösség, és bármi az ország bármely pontján, bármilyen vezetésben van részünk, tanítsuk az Úr törvényére is a népet, sőt, a mi életünk maga egy tanító lecke mások számára. A harmadik kérdésünk így hangzik. Mit üzent Jósáfát a bíráknak? A 19. fejezethez fordítva, a 6. és 7. verset olvassuk, amely így hangzik. És mondta a bíráknak, jól meglássátok, amit cselekeztek, mert nem ember nevében ítéltek, hanem az Úrnak nevében, aki az ítéletben veletek lesz. Azért ó, az Úr félelme legyen rajtatok, vigyázzatok arra, mit tesztek, mert az Úrnál, a mi Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem ajándékvétel. Jósáfát király üzeni a bíráknak, hogy vigyázzatok, nem embereknek ítéltek, hanem az Úrnak, és nála nincs igazságtalanság. Sajnos a mai világunkban is megjelenhet az, amikor ajándékokkal, amikor személyválogatással, amikor különböző dolgok szerint ítélnek az emberek, de Isten nem így ítél. Ezért fontos arra gondolni mindig, hogy nem csalok, mert Isten lát, nem vagyok részrehajló, mert Isten igazságos. És a hitünk nem csak a templomban van, a gyülekezetben kell meglegyen, hanem a mindennapi döntéseinkben, ahogy élünk, és ahogy végezzük a munkánkat, hogy ezek a bírák is végezték a munkájukat. A negyedik kérdéshez térve, kiölte még fegyverrel az összes testvérét? A Krónikák második könyvéből a 24. fejezetész fordítjuk az ígét, és a 4. versben találjuk a választ. Kezd azért Jórám az ő atyának királyságban uralkodni. És mikor immár abban megerősödött, az ő testvéreit mind megöli fegyverrel, sőt Izrael fejedelmé közül is némelyeket. Azt láthatjuk, hogy Jórám király volt az, amikor megerősödik, amikor egy kicsit biztonságot érez, már is az utódokat, az esetleges trombitorlókat elpusztítja. Ez a hatalomnak a sötét oldal, amikor az ember már nem bízik Istenben és abban, hogy ő majd megtartja királyságát, hanem félelemből kell irányítani. A félelem önzést szül, erőszakot és kontrollvágyat, ami abban megnyilván, hogy bántunk, vagy akár megöl másokat. Mindig vigyázzunk, hogy miben van nekünk a békességünk, miben bízunk Istenben, vagy a saját tetteinkben. Az ötödik egyben utolsó kérdésre térve, így szól. Mit tesz a serkentő hatású táplálék? A serkentő hatású táplálék Ellen White szerint felingerli az idegrendszert, mesterséges izgalmat kelt, majd kimerültséget hagy maga után. Tehát először úgy tűnik, hogy nagyon jó, nagyon jól felpörög tőle a testünk, de utána ürességet és kimerültséget hagy maga után. Tehát ezek az ételek ingerlékenységet okoznak, gyengítik az önuralmat, és hajlamosak, hogy az embert rossz döntésekre vezéreik. Ellen White így fogalmaz, az izgató ételek serkentik, majd kimerítik az idegrendszert. Óvakodjunk hát ezektől az ételektől. Kedves tévénézők, köszönöm, hogy velem tartottak. A következő héten is találkozni fogunk, és addig is tanulmányozunk a Krónikák második könyvéből a 22. fejezettől, egészen 28. fejezetig, valamint az Ellen White étrend és táplálkozás című könyvből a 14. fejezetét. Addig is az Úr áldja mindenkit a viszontlátásra.
1: Kedves nézőink, ezzel az alkalommal arról beszélgettünk, hogy mit is jelent a gyakorlatias imádság, hogy gyakorlatilag hogyan kapcsolódhatunk a Jóistenhez az ima által. Egy hét múlva újból szeretettel várom Önöket, amikor a tanulmányunknak a címe az lesz Hitben járni. Köszönöm, hogy akkor is velünk tartanak. A viszontlátásra!

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Mi az igazság?
1: Válaszol Hangyás László.
2: Az utóbbi időben azt foglalkoztatott engem, hogy mi az az üzenet, amit Isten igazán mondani akar egy olyan változó világban, mint amelyben mi is élünk. Amikor tényleg egyik pillanatról a másikra nem tudjuk, hogy mit hoz a következő óra, vagy a következő nap, akár a gazdaságban, a politikában, a vallási életben, vagy talán, ha személyes életünkre nézünk, itt is néha-néha nem tudjuk talán egész biztosan, hogy mit hoz a következő óra. Arra gondoltam, ahogy tanulmányoztam az Ószövetség egyik érdekes könyvét, Malakiás proféta könyvét, hogyha a könyvet úgy röviden végigolvasnánk, arra nincs sajnos mód, hogy ezt megtegyük ma, csak egy néhány részletet szeretnék olvasni. De nagyon érdekes, én így fogalmaztam, vita helyzeteket találunk ebben a könyvben, egész pontosan 7, amelyekből le lehet vonni olyan tanulságokat, amelyek meggyőződésem szerint örök érvényűek. Közelmúltban többször prédikáltam Malakiás könyve alapján, de elsősorban a 3. és 4. fejezetet olvastam akkor, amelyben Illésről van szó, illetve az Úr küldöttéről, amely önmagában is egy nagyon érdekes tanulmány lehet. De arra gondoltam, hogy a könyvet egy más szempontból tanulmányoznánk, mégpedig a vita helyzetek szempontjából. Gondolik, ebben a könyvben egymást követi a vita. Nem tudom, fölfigyeltetek-e erre? Ez rendszerint a következő formában jelenik meg. Példaként olvassuk el Malakiás könyvéből az 1. fejezet 5. versét. Nagyon érdekes ez a vita helyzet, amelyet az író leír Malakiás könyvében, tehát az Ószövetség utolsó könyvénél vagyunk, egy kis rövid profétai könyv. Az 1. fejezetből olvasom az 5. verset. Az Úr igéjének terhe Izrael ellen Malakiás által. Szerettelek titeket, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, miben szerettél minket? Na itt álljunk meg egy pillanatra. Én ebben a formulában, vagy formában érzem a vita helyzetet, hogy amikor valaki valamit mond nekünk, és mi úgymond visszakérdezünk. Tehát az illető azt mondja, hogy na ez a dolog így van, és akkor rögtön azt kérdezzük, hogy na de hogy is van ez? Na de miben van ez így? És úgy tűnik nekem, hogy Malakiás egy ilyen vita sort ír le a könyvében, ahogy megszámoltam, összesen 7. Na ez a 7 között az első, de talán a legfontosabb. Tudnék, a legfontosabb dologról szól, a szeretetről. Az Úr azt mondja, hogy szerettelek titeket. És a válasz az, hogy miben szerettél? Hogyan szeret minket az Isten? Nem mindig vesszük észre. Tudnék, ha egy ilyen kérdést felteszünk, hogy miben szerettél? Akkor ezzel már elárultuk azt, hogy nem vettük észre, hogy az Isten szerete. De ami egész keresztény életünk végső fokon erre épül. Akár hiszitek, akár nem, ez így van. Ha nem tudjuk, azaz nem abban a tudatban élünk, hogy szeretettek vagyunk, akkor nem vagyunk semmik, akkor nem értjük, hogy miért vagyunk itt. De a Biblia arra tanít bennünket, hogy mi szeretett gyermekek vagyunk. Olvassátok János apostol 1. levelét, a 3. fejezetet. Azt mondja, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. Pál apostol arról ír, hogy mint szeretettek, szánjuk oda magunkat. Tehát több helyen az Újszövetségben ez a gondolat megerősödik, hogy az Isten szeret bennünket, és mi szeretettek vagyunk. Bármit teszünk, abból fakad, hogy érezzük azt, hogy az Isten szeret. De mi van akkor, ha nem érezzük? Mi van akkor? Ha nem érezzük, hogy az Isten szeret minket, hogy tudunk mi szeretni? Nem tudunk szeretni. De az Isten nem úgy szeret, ahogy mi szeretnénk, hogy szeressen. Tudnék, itt a következő verseket, ezt nem olvasom el az időnk rövidsége miatt, de ha Malakiás 1. fejezet, 5. versét végigolvasnánk, akkor az Úr egy példával próbálja megvilágítani ezt a dolgot. És azt mondja, hogy Jákobot szerettem, a 2. szerint, 3. vers szerint, Ézsaut ellenben gyűlöltem. Hát ezt a történetet jól ismeritek, hogy is volt ez, ki szerette Ézsaut és ki szerette Jákobot. Ha szülőkre gondolunk. Ugye az apa, Izsák, szerette, kit? Szerette Ézsaut, azt mondja a Biblia, azért, mert szerette a vadat. Tudjuk, a vad húst. És mivel Ézsau vadász volt, és el tudta készíteni azt, amit lelőtt, vagy amit megfogott, és ugye Izsák szerette ezt a fajta húst, szerette a fiát. De Rebeka, az asszony, az édesanyja pedig szerette Jákobot, mert ő egy csendes, szelíd ember volt a juhok mellett, élte le az életét. Ő nem volt egy vad, szilaj, vadász ember. Az Isten viszont éppen fordítva, mint ahogy a szülők, úgy mondja, hogy Jákobot szerettem, és Ézsaut ellenben gyűlöltem. Na most igen, ennek a két férfinek vagy fiúnak az élete elég furcsán alakult, nem? Mert másképpen szerették a szülők őket, mint ahogy az Isten szerette a fiúkat. Talán sokakban ott a kérdés, hogy miért van ez a Bibliában, hogy Ézsaut gyűlöltem. Hát erről a néhány versről lehetne külön prédikálni, ez az igazság. De egy újszövetségi levélre gondoltok, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetére, a 16.-17. versekre, akkor ott az apostol azt mondja, hogy Ézsaunál az volt a baj, hogy megvetett valamit, amit az Isten adni akart neki, és amikor kereste a megbánás helyét, nem találta meg, és ezért vetette meg őt az Isten. Az első szülöttségi jogot eladta, nem? És utána könyvhullatással kereste az áldást, mondja itt a zsidókhoz itt levél, de nem találta már meg. Tehát ez az ember nem értette meg, hogy az Isten őt is szeretni akarja, és eljátszotta ezt a szeretetet. Na nekünk nagyon vigyáznunk kell, amikor az Isten azt mondja, hogy szerettelek titeket, vagy szerettelek téged, akkor nem mondjuk soha, hogy Uram, miben szerettél engem? Mert ez a kételkedés jele. Ézsau megkapta az első szülöttségi jogot, de azt mondta, hogy mire való ez nekem. És elvesztette. Tehát az első és érdekes vita helyzet, hogy az Isten nem mindig úgy szeret minket, ahogy szeretnénk, hogy szeressen. Ha egy picit játszunk a szavakkal. De ez azt jelenti, hogy el kell fogadnom az Isten szeretetét úgy, ahogy van, mert az a legjobb, amit ő tehet érte. Na a második vita helyzet, az itt van a könyvben, az első fejezet 6. versétől a 9. Nagyon érdekes körülmény ez, ahol azt olvassuk, hogy a fiú tiszteli atyát, a szolga is az ő urát, és ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha én úr vagyok, hol az én félelmem? Azt mondja a seregeknek, ura néktek, ti papok, akik utáljátok az én nevemet, és ezt mondjátok, mivel utáljuk a te nevedet. Megint egy vita helyzet. Tehát Isten most a papokról beszél, rólam is, ebben a néhány mondatban, de mindannyiunkról, mert valamilyen formában mindannyian papok vagyunk, a Biblia szerint. És itt van Isten vitája, hogy vajon mivel utáljuk meg őt? Utáljátok az én nevemet, mondja az Úr. A vita mivel? És mit mond a következő néhány vers? Hogyha vakot hoztok a 8. vers szerint, áldozatul nem bűné az. Vagy ha sántát hoztok és bénát, nem bűné az. Vidd csak ezt a te fejedelmednek, vajon kedvel fogad-e, avagy rád tekinti, azt mondja a seregeknek, ura. Tehát mi az, amit az Isten elvár tőlem? Ez a második vita helyzet. Ha az első helyzetből eljutok oda, hogy az Isten szeret engem, akkor mit fogok tenni? Akkor viszonozni fogom a lehető legjobban. Mózes törvénye szerint nem lehetett sántát, bénát, vakot vagy bármi sérült állatot vinni az oltára, mert az az állat hiába volt tiszta önmagában, hogyha sérült volt, azt az Isten már nem fogadta el, mintha tisztátalant vittek volna. Na mire tanít ez bennünket ma? Ma nem kell áldozatokat vinnünk. De mi van akkor, ha nem adjuk meg azt a legjobbat, amit megadhatnánk az Úrnak? A tőlünk telhető legjobbat, és csak sántát adunk neki. Csak valami csonkát, ahelyett, hogy adnánk a teljeset. Önmagunkból, vagy bármiből, amivel rendelkezünk. Azt mondja az Úr, hogy akkor azt nem tudom elfogadni. Így mondja, hogy akkor utálom. Azaz, ti utáltok meg, utáljátok a nevemet. És jön a kérdés, hogy mivel, Uram? Az Úr azt mondja azzal, ha nem adjátok meg a legjobbat, amit megtehettek, vagy megadhattok. Ma úgy mondanánk, hogy igényesség. Sokfelé, amerre megfordulok, csodálom azt, hogy milyen igényesek vagyunk. A mai ember egyre igényesebb lesz. Ha megnézzük az otthonát, ha megnézzük az öltözködését, megnézzük azt, hogy hogyan díszíti a kis otthonát, a körülményét, a dolgait, amelyekkel rendelkezik, a legtöbb ember igyekszik rendben tartani. Állandóan növekszik az igény, hogy mindig jobb legyen, jobb minőség, mindig szebb legyen, tisztább, és így tovább. De kérdés az, hogy vajon a saját lelkem, a saját lelki életem terén is ugyanilyen igényesség van? Vagy megelégszem azzal, hogy csak úgy félszívvel, csak úgy valamit viszek, mert többre nem jut időm, vagy erre. Az Úr azt mondja, hogy nem kell így tennem, mert minden azon múlik, hogy hogyan viszonozom azt a szeretetet, amit tőle kaptam. A legjobban úgy tudom viszonozni, ha a legjobbat adom neki, abból, ami van nekem. De van itt még egy nagyon érdekes helyzet, ebben a néhány versben. Hogyha olvassuk a 6. verstől a 9-ig, a 6. vers végén azt olvastuk, hogy utáljátok az én nevemet, és azt mondjátok, mivel utáljuk a nevedet. Utána azt mondja az Úr, hogy megfertésztetett kenyeret hoztok oltáromra, és azt mondjátok, mivel fertésztettünk meg téged. Azzal, amikor azt gondoljátok, hogy az Úrnak asztala megvetni való. Tehát itt egymás után van két vita helyzet. Nagyon furcsa helyzet. Sajnos ez mind a kettő a papokra vonatkozik. Valaki ezt könyve nem egy kellemes olvasmány. Főleg nem a papok számára. Ezért, ha megkérdezitek, hogy hányszor, vagy megkérdezném én tőletek, hányszor hallottatok prédikációt Malakiás könyvéből? Hallottatok valaha prédikációt Malakiás könyvéről? Most halljátok. De vajon hányszor hallottatok az elmúlt 10 évben prédikációt Malakiás könyvéről? Mert a papok nem szeretik. Mert róluk szól. Ez a könyv róluk szól, ez rólam szól. Hogy vajon én mennyire törekszem arra, hogy a lehető legjobbat adjam én, mint pap. Mert az Úr a legjobbat adta nekem a szeretetével. Én ezt csak viszonozhatom, de nem akárhogy. A lehető legjobbat adjam. Az Úr azt mondja, hogy ne utáljam meg a nevét, illetve ne fertőztessük meg őt, ne gondoljunk arra, hogy bármi jó neki. Tehát ez volt az első 3 dolog, a vita helyzet, de nézzük a következőt, a 4-et, hogyha a 2. fejezet 10. verséhez lapozunk, itt egy nagyon érdekes új helyzetet találunk. 2. fejezet 10. versében, aztán a 13. versétől tovább. Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtetté minket? Miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyáink szövetségét? Tehát megint felvet Isten egy problémát. Nézzük rá a választ a 13. verstől kezdődően. És ezt cselekszitek, betöltitek az Úrnak oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, hogy ne tekintsen többé az élted áldozatra, és ne fogadjon el szívességet a ti kezetekből, és azt mondjátok, miért? Ezt én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az érzelmek szerepe. Betöltitek, úgy mondja, az Úr oltárát könyvhullatással, sírással és kesergéssel. Előfordult az már valakivel közületek, hogy úgy ment el innen, hogy sírt. Mert valakit okozott valamit, vagy teremtett olyan helyzetet, hogy sírva kellett hazamennie. Vagy megfordíthat, és azt mondom, hogy valaki teremtett otthon olyan helyzetet, hogy a feleség vagy a férj sírva jött ide. Ha én találkoztam mind a két helyzettel, és beszéltem emberekkel, akik ezt panaszolták, hogy őt érte valami itt, és sírva ment el. A másik panaszkodott, hogy otthon a férje, hogy veszekedett vele, utána eljött ide a gyülekezetbe, és leült, mintha minden rendben lenne. Ezek nem mindig látható dolgok, de valóságosak. És ez a néhány vers azt mondja nekünk, hogy nem egy atyánk van én mindnyájunknak, és nem egy Isten teremtetté minket. Ha pedig így van, akkor hogy lehet az, hogy szomorúságot okozok a másiknak? És akkor leülök utána imádkozni, vagy fölállok imádkozni. Vagy eljövök és hozom az áldozatomat, és közben otthon megveszekedtünk. Ez nagyon éles, kemény kérdés, mert ez a családról szól. Következő verseket elolvasnánk, akkor még keményebb lenne 14. verstől, miután ott van a nagy vita, hogy na miért, Uram? Beszél arról, hogy megcsaltad a feleségedet, holott társad volt és szövetséges feleséged, és itt tovább. Már nem kell itt arra gondolnunk, hogy valaki megrontja a házasságot, és valaki mással elmegy otthonról. De hogyha valaki megtölti vagy betölti az Úr oltárát könyhullatással, sírással és kesergéssel, akkor az Úr már azt mondja, hogy valami nincsen rendben. Az már megint egy olyan vita helyzet, amely azt jelzi, hogy valami nincs ott rendben az Isten és ember közti szövetségben. Hányszor okozunk szomorúságot egymásnak? Hányszor tesszük meg azt, hogy keserűséget, sírást vagy könyhullatást okozok azzal, amit teszek, vagy amit mondok. És nem is gondolok arra, hogy a másik szívében milyen keserűség halmozódik fel. Tehát íme itt van az újabb probléma, ez már a negyedik a sorban. Az érzelmek kérdése. Ugyanitt Malakiás könyvében a második fejezet 17. versétől olvassuk tovább. Elfárasztottátok az Urat beszédetekkel, és azt mondjátok, mivel fárasztottunk el? Megint egy vita. Isten azt mondja, hogy elfárasztottatok engem. Jön a kérdés. Na de mivel, Uram? Ugyanaz a forma, mint az előbb. Ez már az ötödik, ha jól számoltam, ugye? Mivel fárasztottunk el? És az Úr megmondja, hogy mivel? Mivel fárasztottuk el? Azzal, hogy azt mondtuk, hogy minden gonosztevő jó az Úr szemeiben, és gyönyörködik azokban. Vagy hol van az ítélet Istene? Mint ha azt mondanánk, hogy hol van igazság. Tehát nem mondjuk így, ahogy itt van, de azt mondjuk, hogy hol van igazság. Hiszek-e, vagy hiszünk-e egy igazságos Istenben? Vagy azt mondjuk, hogy nincs igazság a Földön. Talán Isten sem igazságos. Hogy van az igazság érzetünk? Hol van az ítélet, Istenem? Hol van az igazság? Az Úr azt mondja, hogy elfárasztottatok engem, mert azt mondtátok, hogy nincs igazság. Na, a következő néhány vers elmondja, hogy hol az igazság. A tűzben van. Na, a tűz két dolgot tehet velünk. Vagy kiéget, itt van a következő néhány versben, olyan, mint az ötvös tüze. Vagy kiéget, vagy pedig elégett. Erről olvasunk a 4. fejezetben. Hogy íme eljön a nap, lángoló, mint a sütő kemence, és olyanná lesz minden kevés, minden gonosztevő, mint a pozdorja. Amikor gyerek voltam, én is így tettem bizonyságot Istenről. Elmentem egyszer egy nénihez, a szomszéd nénihez, és megkínált engem süteménnyel. És mint adventista szülők gyereke, ugye az volt az első kérdésem, hogy mivel sütötted? Zsírral vagy olajjal? A néni, ugye a néni csokkolta ez a kérdés, és azt mondta, hogy hát fiam, hát egy kis disznó zsírral kentem meg a tepsit, ugye, és akkor sütöttem. De azért gyere, nagyon finom ez a sütemény, gyere, egyél, Lacikám. Hát én, mint öntudatos gyerek, azt mondtam neki, hogy el fogsz égni. Ez volt a prédikációm akkor. Lehettem vagy 6-8 éves. El fogsz égni. És gondoltam Malakiás könyvére. Meg Ézsaiás könyvére. Ahol tényleg ott van a tűz. Tűz el fog égetni. De néha nálunk úgy kicsit kibillen az egyensúlyból a képünk, és erről szeretünk jobban beszélni, nem? Erről a tűzről, ami eléget. De mi van a másik tűzzel? Amiről a 3. fejezet beszél, hogy az Úr ül, mint ötvös és ezüst tisztogató. És ő olyan az Úr, vagy az ő eljövetele, mint az ötvös tüze. És meg akar tisztítani bennünket. Mert azért van szükségünk, hogy az igazság érzetünk igazán kialakuljon, hogy az Isten igazságos. Ne fárasszuk el őt azzal a beszéddel, hogy azt mondjuk, hogy hol van az ítélet, vagy hol van az Isten igazságossága. Az Isten úgy igazságos, hogy nem mindig tűnik annak. De nézzük a következő problémát. Ez már a 6. Itt a 3. fejezet 7. versétől kezdődően azt olvassuk, hogy atyáitok idejétől fogva eltértetek rendeléseimtől, és nem tartottátok meg azokat. Térjetek hozzám, és én is hozzátok térek, azt mondja a seregeknek Ura. De azt mondjátok, miben térjünk meg? Megint egy vita helyzet. Az Úr azt mondja, hogy meg kell térni. És a vita az, na de miben, Uram? Na itt a következő néhány mondat a pénzről szól. Ha adományt gyűjtünk, sokszor elolvassuk ugye ezeket az ígéket, hogy hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, és itt tovább. De az Úr azt mondja, hogy az ember itt is csalhatja az Istent, és még azt kérdezi a végén, hogy Uram, na de miben csaltunk meg? Én úgy tenném fel a kérdést, hogy miben vagyunk hűek, és miben nem. A pénzhez való viszony is egy nagyon érdekes és nehéz, kényes téma. De néha a pénzhez való viszonyunk hangosabb bizonyságtétel, mint a szavunk. Higgyétek el? Ahogy viszonyulunk a pénzhez, akár a sajátunkhoz, akár másokéhoz, hangosabb bizonyságtétel lehet, mint bármi, amit elmondunk azon kívül. És az Úr azt mondja, hogy térjünk meg. Ha ezen a téren meg kell térnünk, akkor ebből kell megtérni, nem másból. És nem mondjuk azt, hogy Uram, miben térjünk meg. Ő nagyon jól tudja, hogy miből kell megtérni. Azért mondja. Mint ahogy mondja a többit is, hogy szerettelek titeket. Vagy hogy nem egy atya van én mindannyiunknak. És mi mégis próbáljuk csalni az Urat. És végül nézzük a 7., amely itt van Malakiás könyve 3. fejezetében, 13. verstől tovább. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Megint a vita. Az Úr azt mondja, hogy keményen szóltatok ellenem, és visszakérdezünk, nem? Na de Uram, miben? Mintha nem hallottuk volna, jó? Sokszor ott van a gyermekeim is, azt mondják nekem, hogy hát romlik a hallásod. Mert amikor mondanak nekem valamit, akkor én akarom még egyszer hallani, mert kíváncsi vagyok, hogy tényleg mit is akarnak kérdezni, és azt mondom, hogy mit mondtatok? És ugye tinédzserkorú gyerekek nagyon könnyen kimondják ezt, hogy mi az, nem halasz már? Menjél el orvoshoz! Nem halasz? Jó! Mondják nekem. És akkor nagyon nehéz megmagyarázni, hogy nem azért kérdeztem, mert nem hallottam, hanem mert szerettem volna még egyszer hallani. Na lehet, hogy egy-egy ilyen vitánál, és ha ez így van, ez a jó, azért kérdezünk, mert még egyszer akarjuk hallani. Itt azt olvastuk, hogy keményen szóltatok ellenem, mondja az Úr, és azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Mint ha arra kérnénk az Urat, hogy mondd el még egyszer, részletesebben. És akkor jön az Úr válasza, azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi a haszna, hogy megtartjuk a törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt. Tényleg van ennek haszna? Van ennek haszna, hogy valaki becsületes, hogy menni kell az árral? Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy ugyan ne legyél már olyan kicsinyes. Hát mindenki csal egy kicsit, anélkül nem lehet megélni. Hát mennyire vagyunk mi becsületesek? Önmagunkhoz. Mennyire mondjuk azt, hogy hiába való az Úr szolgálata, hiába való az, hogy megtartjuk a törvényeit, 15. vers, sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodnak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Na ez minden időben egy nagy kérdés volt a hívő ember számára, hogy vajon miért lehet az, vagy mi az oka annak, hogy a másik jobban jár, mint én. Van értelme annak, hogy hűséges legyek, hogy becsületes legyek. Amikor ő a csalással ugyanoda jut, sőt, többre jut, mint én. Hogy okoskodunk? Ugyan nem számít. Tényleg hiába való dolog, hogy valaki becsületes. Hát a másik, aki gonoszságot űz, gyarapszik. Megszabadul, pedig kísérti az Istent. Tehát minden jó úgy, ahogy van, nem kell a dolgot olyan komolyan venni. De ahogy haladunk Jézus eljöveteléhez egyre közelebb, higgyétek el, hogy ez lesz az egyik legnagyobb kísértésünk. Hogy miért kell nekünk másnak lenni, mint a többi? Hát nekik olyan jól megy. Mi is szeretnénk, ha nekünk jól menne. Nem kell nekünk eltérni a többitől. Nem jó az állal szemben úszni. Nem így van? Könnyebb az, ha az ember megy az árra, ha a másik hazudik egy kicsit, hát nem kell nekem mindig igazat mondani. A másik csal egy kicsit, nem kell nekem mindig becsületesnek lenni. A másik félrevezeti a barátját, hát nem kell nekem mindig igazat mondani. Szóval meg tudjuk mi magyarázni szépen, hogy hol, merre lehet kibújni. Azt mondjuk mi magyarok, hogy kis ajtó, ugye? Vagy kis kapu. Mindig van egy kis kapu. Valahol a nagykapu mellett. Az ige azt mondja, hogy a becsületesség is egy nagyon fontos dolog. Az Isten ezt várja tőlünk. Na, a kép azért nem ilyen sötét, mert a vége jó. Az Úr azt mondja 16. verstől kezdődően, hogy akkor tanakodtak egymással. Az Úrnak tisztelői, az Úr pedig mit tett?

a legnagyobb próbatétele. Hogy ő bement a bátyába, bezáraték az ajtó, ott volt az állatokkal együtt a jó büdösben, és jött az első nap, és a nap lement, jött a következő nap, a nap lement, és eső, sehol sincs, se felhő, se semmi. És hallják, hogy kint nevetnek. Egyre jobban. Ha semmi nem történt volna, de nekik a legnagyobb kísértés ott bent az volt, hogy tényleg az lesz, amit az Isten mondott, hogy jön az eső. Mert látszólag nem történt semmi. De ezek az emberek átélték azt, hogy érdemes becsületesnek lenni és hűségesnek lenni ahhoz, amit az Isten mond, még akkor is, ha nem úgy teljesedik rögtön, ahogy ő megmondta. És végül jött az eső. Tehát az Úr hallgatott. Na itt is egy ilyen helyzet van. Hogy akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. De még valamit tett. Azt olvashatjuk tovább, hogy és egy emlékkönyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És a fejezet végén azt olvassuk, hogy és megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között és a között, aki nem szolgálja őt. Na, a sok-sok vita után az Úr azt mondja, hogy most már hallgatok. Most már el kell dönteni, hogy akkor merre tovább. De miközben tanakodunk, hogy merre tovább, az Úr figyel. És iraték ez az emlékkönyv. Mi haszna van annak, hogy becsületesek vagyunk? Van annak haszna? Isten itt valamit leír ezek szerint, abba a bizonyos könyvbe, abba az emlékkönyvbe. Beírja, hogy mi történt, hogy ki mit mondott, ki hogy viselkedett. Valójában ezeknek a vitáknak van ám hasznuk is. Én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy ez a hét vita helyzet olyan, mintha Isten hétszer tartana elénk tükröt. Voltatok olyan helyzetben, hogy egy kisgyerek odaugrott elétek, és oda tartott egy tükröt gyorsan? Én már voltam ilyen helyzetben, és furcsán éreztem magamat, nem? Furcsán éreztem, mert ugye nem látom magam, de hirtelen ott van előttem egy tükör, és látom magam. És lehet, hogy félreáll a nyakkendőm éppen, vagy valami baj van. Hirtelen látom, ha nem látom, nem zavar, de ha látom, bajban vagyok. De ez a hét vita helyzet itt Malakiás könyvében olyan, mintha az Isten tükröt tartana oda, újra, meg újra, és azt mondja, hogy na látod, ilyen vagy. De ugyanakkor, ha mint tanár beszélhetek, akkor azt mondhatom, hogy ez olyan, mintha tesztet írnánk. Minden vita helyzetben megírunk egy tesztet. De ez nem olyan teszt, hogy a tudásunkat teszteli, hanem a jellemünket. Az érdekes az, hogy ezt a tesztet, ha itt is írjuk, de ott fönt, rögzítik a dolgokat. Az ige azt mondja, hogy az Úr hallgatott, és egy emlékkönyv iratott hol, nem itt. Ő előtte. Ott fent a mennyben. Ott iratott az emlékkönyv. És ha most egy ugrásra a Jelenési könyv a 20. fejezetéhez lapozunk, csak egy pillanatra, akkor ott azt találjuk, hogy 20. fejezet, 11.-12. verse, és láték egy nagy fehér királyi széket és a rajta ülőt, akinek tekintete előtt eltűnék a föld és az ég, és a helyük nem találtaték. És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekben voltak írva az ő cselekedeteik szerint. Tehát a Biblia azzal ér véget, érdekes módon az Ószövetség is azzal ér véget, nem? Hogy könyvek. És a könyvekbe írnak valamit. A Biblia utolsó könyv.

A jelenések könyve is mivel ér véget? Ott vannak a könyvek. És a könyveket kinyitják. És az ige azt mondja, hogy következő vers, hogy még a tenger is kiadta a halottakat, sőt a halál, azaz a sír, a pokol kiadta a halottakat, és mindenki megítéltetett ezekből, a cselekedetek alapján, a könyvekből. És a 15. vers, amely nagyon szigorú, azt mondja, hogy ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvébe, a tűznek tavába vetteték. Ez egy tragikus kép, megint a tűz. Valakiás könyvében is szó volt a tűzről, és azt mondtam, hogy a tűz vagy eléget, vagy ki éget. Vagy ki éget belőlem valamit, vagy eléget engem. De ne úgy tegyünk bizonyságot, ahogy én tettem gyerek fejjel. Akkor el fogsz égni, mondtam a néninek. Na nem így kell bizonyságot tenni, ma már tudom. Akkor még nem tudtam gyerek fejjel. Azt hittem, hogy ezzel mindent elmondtam neki, és most meg fog ijedni. És ezután adventista lesz. Nem lett adventista a néni. Csak egyet megtanult, hogy azután, ha meghívott, mindig olyankor hívott meg, amikor olajat használt. És a következő süteményt már olajjal készítettem, nem zsírral. De valahogy mi így vagyunk, hogy nehezen tanulunk meg dolgokat. Át kell mennünk bizonyos vita helyzeteken. Én nem akarom azt mondani, hogy a vita önmagában jó. De ha a vita a jellemünk fejlődését szolgálja, akkor igen, akkor jó. És Malakiás könyve azzal ér véget, hogy akkor majd meglátjátok, hogy különbség van az igaz között, és a hamis között. A között, aki szolgálja az Istent, vagy aki nem szolgálja. Végül ez mind nyilvánvaló lesz, de csak a legvégén. Én azt kívánom, testvéreim, hogyha olvassátok a jövőben Malakiás könyvét, bármikor gondoljatok ezekre a vita helyzetekre. Kezdve a szeretettel, a hűséggel, becsületességgel, az igényességgel, az érzelmekkel, az igazsággal, és minden más olyan dologgal, amely az életünkhöz még hozzátartozik, amelyek alapján az Isten leméri, hogy mennyit tanultunk. Miközben átmegyünk ilyen vita helyzeteken, az Úr abban segítsen, hogy úgy kerüljünk ki, mint akik megtisztulnak. Hiszen ez a profécia arról is szól, hogy megtisztítja az Úr Lévi fiait. Ugye ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és végül megtisztítja Lévi fiait, sőt, hogy fényessé teszi őket, mint az aranyat. Én kívánom azt, testvéreim, hogy ilyen vita helyzetekből adódnak, így kerüljünk majd ki. Dicsőségesen és ragyogóan. És az Úr országában majd ott együtt lehessünk. És el tudjuk mondani majd mindazt a tapasztalatot, amit itt szereztünk. Ha az emlékkönyvek megnyittatnak, ezek legyenek benne. Ha így lesz, akkor mindannyian ott leszünk. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes mennyei édesatyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük néked azt, hogy tükröt állítottál elénk, Úrunk, Malakiás próféta szavaink keresztül. És hogy ezek a vita helyzetek arra tanítottak bennünket, hogy te szeretnéd, ha változna az életünk, ha a jellemünk fejlődne. Szeretnéd azt, Urunk, hogyha egyre inkább hozzád hasonlók lennénk, hiszen meg fogunk majd téged látni egyszer úgy, ahogy vagy. Segíts abban bennünket, hogy ne a környezetünk határozza meg a hitünket. Ne úgy tanakodjunk egymás között, hogy hiába való az Úr szolgálata, vagy hol van az ítélet Istene, vagy hogy miben szerettél bennünket, vagy hogy miben fertőztettük meg a helyet, hogy miben rontottunk meg valamit, hanem segíts, Urunk, hogy el tudjuk fogadni azt a diagnózist, amit Te adsz rólunk, amit Te állítasz ki, hiszen Te nagyon jól ismersz bennünket, nem csak külsőleg, hanem belsőleg is. És adorunk, hogy azt is megértsük, hogy mindezt nem azért teszed, mert el akarsz ítélni, vagy el akarsz vetni bennünket, hiszen azt szeretnéd, ha mindannyian megtisztulnánk. Ha azok között lennénk, akiket úgy tudsz megtisztítani, mint az öt, ahogy az ötvös tisztítja a fémet a tűzben. És azt akarod, hogy végül minden hibától,
bűntől, gyengeségtől mentesen megállhassunk előtted. És köszönjük azt a dicső képet is, Urunk, hogy egy emlékkönyv iraték. És akik félik és becsülik a te nevedet, azok neve ott lesz majd abban a könyvben. Add, hogy a mi nevünk is ott legyen, és hogy mi igazán annak örüljünk, ahogyan Jézus mondta 70 tanítványnak, ne annak, hogy az ördögök engednek, hanem inkább annak, hogy a nevünk ott fel van írva a mennyekben. Add, hogy így mindannyian azzal a meggyőződéssel menjünk majd el, hogy igen, szeretsz bennünket, Urunk. Meg akarsz jobbítani, meg akarsz váltani, meg akarsz tisztítani, meg akarsz javítani, és azt akarod, hogy különbséget lássunk az igaz és a hamis között. Urunk, ebben légy segítségünkre a mai napon is, és minden további napon egészen életünk végéig kegyelmeddől. Amen.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

0: Sokan gyűlölték.
1: Sokan elvetették.
2: Mások életüket adták érte. Korunk könyve. Szerkeszti László Jenő.
3: Kedves hallgatóink! Mai adásunk keretében áttekintjük az Efézusbeliekhez írt levél 6. és ugyanakkor utolsó fejezetét.
4: Szülők és gyermekek intése.
5: Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyádat. Ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig ez, hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.
4: A szolgák és uraik intése.
5: Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát, lélekből, jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogy ha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató.
4: Isten fegyver